0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm közéleti műsorunk hallgatóit 2026. szeptember 8-án kedden. Elsöprő győzelmet aratott a hétvégén a német AfD a százhanhalti tartományi választásokon, de vajon a történelmi sikerből lesz-e kormányzás? Ez is kiderül a mai reggeliben. Szó lesz arról is, hogy erre az iskola évre tényleg kevesebb pénzforrást hagyott-e jóvá a minisztérium a tankönyvek vásárlására. Milyen messzire hajlandó elmenni Andrej Danko a Tomás Tarabával kapcsolatos konfliktusban, és mit gondol a szakértő a gázai lakosság kitelepítésének izraeli tervéről. Ezek mai témáink. A hangmérnök Vasies Olivia nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok. Most a hírszerkesztőt, Nyitrai Nórát hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A tűzoltó autók közbeszerzése miatt büntető eljárás indult. Emmanuel Macron uniós szintű tiltást szeretne a 15 év alattiak közösségmédia használatára. Folytatódik a napsütéses nyári időjárás délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A belügyminisztérium regisztrálta, hogy büntető eljárás indult az új tűzoltóautó közbeszerzése és beüzemelése miatt, jelentette ki a tárca a médiában megjelent állításokra reagálva, miszerint egy 46 millió eurós megrendelés miatt lefoglaltak és lepecsételtek egy tűzoltóautót. A minisztérium azt állítja, hogy a közbeszerzést még a jelenlegi vezetőség felállása előtt indította el Roman Mikulec volt belügyminiszter, amit később Ódor Lajos a volt szakértői kormány miniszterelnöke hirdetett ki. Megismételték, hogy a jelenlegi vezetés csak átvette az elindított folyamatot, a tűzoltó és mentőszolgálat elévült technikai felszereltségére való tekintettel pedig folytatta azt. A minisztérium teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel, tette hozzá a kommunikációs osztály. A Kuciak gyilkosság tegnapi tárgyalásán annak a telefonbeszélgetésnek a felvételét is meghallgatták a Bazini Speciális Büntetőbíróságon, amely Marian Kocsner vádlott és Kuciak között játszódott le 2017. szeptemberében. Kuciak ezután a telefonbeszélgetés után tett feljelentést Marian Kocsner ellen. Kocsner nem tekinti fenyegetésnek a telefonhívás során elhangzott szavait, ugyanakkor kizárta, hogy valamikor személyesen is találkozott volna Kuciakkal. A vádlott egyben azt állította, hogy a vihar és forgószél ügyekben ejtették ellene a pozsonyi bírók befolyásolásával kapcsolatos vádakat. A tárgyalás ma folytatódik szakértői vélemények felolvasásával. Szlovákia és a hágai székhelyű állandó választott bíróság közötti fogadóországgal kötött megállapodást ír alá ma Juraj Blanár külügyminiszter és az intézmény főtitkára Marcin Cepelak. A megállapodás jogi keretet teremt ahhoz, hogy a bíróság választott bírósági közvetítői békéltető vagy hasonló eljárásokat lefolytathasson Szlovákia területén is. A külügyminisztérium szerint ezzel tovább mélyül Szlovákia és az állandó választott bíróság együttműködése, és az ország megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi jog és a viták békés rendezése mellett. Emmanuel Macron francia elnök azt szeretné, ha az Európai Unióban egységesen betiltanák a közösségi oldalak használatát a 15 év alatti gyermekek számára. Macron arra kérte az Európai Bizottságot, hogy készítse elő az erről szóló uniós jogszabályt. Franciaország júliusban már elfogadott egy hasonló törvényt, de az Alkotmány Tanács augusztusban elutasította azt. Ausztrália tavaly évvégén a 16 éven aluliaknak tiltotta meg a közösségi oldalak használatát, és több ország is hasonló intézkedéseket fontolgat. Lettország szeptember 1-től betiltotta az Oroszországból és Belarusból származó könyvek, újságok és más nyomtatott kiadványok importját, a tilalom emellett ruházati termékekre, játékokra és sportfelszerelésekre is kiterjed. Riga az intézkedést az orosz propaganda és dezinformáció elleni fellépéssel, valamint az ország biztonságának erősítésével indokolja. A tilalom a harmadik országokon keresztül behozott orosz vagy fehér fehér orosz eredetű termékekre is vonatkozik. A két országból származó lett import a háború kezdete óta 91%-kal csökkent.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a napsütéses nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyol felhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. A friss hajnali órákat követően napközben ismét egyre nagyobb területen 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R7-es autópályán a zajszint csökkentő fal karbantartása és javítása folyik, ezért Somorjáról kihajtva Pozsony irányában a jobb sáv le van zárva, valamint szintén Somorjáról Dunaszerdahelyre menet a 19. kilométernél folynak a munkák. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóval.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és ma 17-45-től Japánnal csatázik a negyed döntőért. Ma este kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-2027-es idénye. Az alapszakasz nyitófordulójának 6 mérkőzésére kerül sor. A műsor 18.45-től FC Bruges, Aston Villa és AEK Athén Lask Linz. 21 órától Real Madrid Internacionale, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City és Lille Betis Sevilla. A 8 fordulós alapszakaszból a tabella első 8 helyezettje rögtön a 8-ad döntőbe kerül, a 9.-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A Belga Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy nem támogatja a Nemzetközi Szövetség, azaz a FIFA jelenlegi vezetőjét, Gianni Infantinót, a szervezet jövő évi elnökválasztásán. A második labdarúgó liga hetedik fordulójának záró mérkőzésén Žilina B, Slovan B 2-0. A tabellán a Petržalka 3 ponttal vezet a somorjai csapat előtt, az újonc galántai együttes a 8. helyen tanyázik. Egy hétfői eredmény a labdarúgó MB2-ből, Videoton DVTK 2-1. Elkészítették a májusi németországi jégkorong világbajnokság menetrendjét. Azonos csoportba került a szlovák és a magyar válogatott. Május 18-án 20-20-kor találkozik egymással a két együttes. Május 15-én a szlovákok a dánok, a magyarok pedig az olimpiai ezüstérmes, legutóbb VB4. Kanadaiak ellen kezdenek. A düsseldorfi B csoportban még Csehország, az idén bronzérmes Norvégia, az Egyesült Államok és Kazahsztán szerepel. Az A csoportban a házigazda Németország, a címvédő Finnország, a VB ezüstérmes Svájc, Svédország, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszik körmérkőzést. A címvédő Lehmann Csongor a negyedik helyen végzett a Super Tri triatlonos versenysorozat Jersey szigeten rendezett döntőjében. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a negyedik helyen áll a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán 3 futam után. Az olimpiai aranyérmes kínai Cheng Chin-wen meglepetésre 7-5-6-3 arányban legyőzte a 8. helyen kiemelt 2022-es bajnok lengyel Iga Swiateket, az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open női egyesének 8-ad döntőjében. A 2026-ban Roland Garros bajnok 5.-ként rangsorolt orosz Mira Andrejeva a vártnál nehezebben nyert 5-7-6-4-6-3-ra egykori honfitársa az osztrák színekben szereplő Anastasia Potapova ellen. A nemzetközi sajtó dicshimnusz zeng az olasz Andrea Kimi Antonelliről. A világbajnoki pontversenyben fölényesen vezető Mercedes pilóta a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjon a 19. helyről rajtolva 26 előzést bemutatva győzött Monzában és előnyét 66 pontosra növelte brit csapattársával a futamon második George Russell-lel szemben. A Forma 1-es Red Bull hétfő este hivatalosan is megerősítette, Isaac Hadjar a soron következő spanyol nagydíjon sem tud rajthoz állni. A francia helyén ezúttal is Liam Lawson vezet, míg az új-zélandit Tsunoda Yuki helyettesíti a Racing Bullsban.

6 óra 18 perc van, ma az Adriennek ünneplik névnapjukat. Az Adrien francia latin eredetű női név, az Adriana franciás Adrien alakjából származik. Jelentése a Velence tartományban levő Adria, régi nevén Hadria városából való hadriai. A szlovák naptár szerint pedig Miriama nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 22 perc van. Átadták a 2026-os Ig Nobel-díjakat, sétáló halakat figyeltek meg a tenger mélyén, és viking rúnák találhatók a Hagia Szofiában. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: A nem fröcskölő piszoár, a csótente és az ezer elásott alsónadrág kutató is Ig Nobel-díjat kaptak idén. A furcsa, elsőre értelmetlennek tűnő tudományos eredményeket elismerő díjakat szeptember 3-án Zürichben adták át. A szervezők szerint a cél nem a tudósok kigúnyolása, hanem annak bemutatása, hogy a legszokatlanabb kutatások is vezethetnek értékes felismerésekhez. Díjazták például a csókolózás új tudományos definícióját, valamint egy olyan vizsgálatot, amely szerint a tehetősebb emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekeknek szánt csokistálból. Orvosi kategóriában a helyes orrfújás aerodinamikáját kutatták, biológiai díjat pedig olyan vizsgálatért adtak, amely azt elemezte, mikor hajlamosabbak marni a mérges kígyók. A talajkutatók 1000 egyforma alsónadrágot ástak el 2 hónapra 25 országban, hogy a talajminőséget vizsgálják. A díjazottak egy lábból kinövő gombákat ábrázoló trófeát és egy névérték nélküli 10 000 milliárd zimbabwei dolláros bankjegyet is kaptak. A kutatók először figyelték meg részletesen, hogy egy különleges mélytengeri halfaj nem csak előre, hanem hátrafelé is oldalazva is képes járni a tengerfenéken. A dél-kínai tengerben mintegy 400 méteres mélységben élő morgóhalak testét páncélszerű pikkelyek borítják, és a testük két oldalán található 3-3 lábszerű úszósugárral közlekednek. Ezek a képletek egyes fajoknál érzékszervenként is működnek, így a halak a tengerfenékbe rejtőző zsákmányt is megtalálhatják. A kutatók távirányítású és ember által vezérelt merülő eszközökkel természetes környezetükben figyelték meg az állatokat. A megfigyelés azért jelentős, mert az ilyen viselkedést korábban egyetlen halfajnál sem dokumentálták. A kutatók szerint a különös halak vizsgálata a tengeri élőhelyek működésének megértésében is segíthet. Körülbelül 1000 éves viking rúnákat találtak Isztambul híres műemlékében a Hagia Szófiában. A két felirat közül az elsőt 1964-ben fedezték fel a bazilika déli karzatán. Bár a szöveg nagy része az évszázadok során olvashatatlanná vált, a ftán betűsor fennmaradt, ami feltehetően a skandináv Halfdan névre utal. Egy másik, 1975-ben megtalált felirat pedig valószínűleg egy Ári nevű személy nevét őrzi. A rúnák jelenléte nem annyira meglepő, mint elsőre tűnhet. A skandináv eredetű ruszok és Bizánc között szoros kapcsolat alakult ki, és skandináv harcosok nagy számban szolgáltak a bizánci hadseregben, köztük a császárok elit testőrségében, a Varégárdában is. A Hagia Szófia 537-ben épült fel, és a rúnák azt mutatják, hogy a középkorban a skandinávok Konstantinápolyban is megfordultak.
2: Hey, Bo Diddley!

Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit. A történelmi siker ellenére nem szerezte meg az abszolút többséget az AfD a vasárnapi 100 anhalti tartományi választásokon Németországban. Milyen esélyei vannak a pártnak a kormány alakításra? Ez lesz a témánk a regionális hírek után, most Nyitrai Nóra következik.
2: Szinte egész Szlovákiában jelentős, sőt extrém szárazság uralkodik. Extrém szárazság tapasztalható Eperjes és Kassa megyében, valamint helyenként Közép- és Nyugat-Szlovákia déli részén is. Az extrém szárazság az ország területének kétharmadát érinti. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatott a honlapján. A talaj relatív telítettsége 10% alatt van, főként Szlovákia déli felében, valamint helyenként az ország északi részén is, ami együttesen a terület több mint kétharmadát teszi ki. Az 50% alatti telítettség a terület több mint 90%-án továbbra is fennáll, magyarázták a szakértők. A talajnedvesség hiánya az ország legkeletibb részén és Árvában a legnagyobb, de a nedvesség hiány az intézet szerint továbbra is szinte az egész ország területén fennáll, és különböző intenzitású aszály sújtja Szlovákia szinte egész területét. A hegyi mentőket a Nyugati Tátrában található Klin térségébe riasztották, ahol egy 67 éves kerékpárost találtak, aki nem mutatott életjelet. A helyszínre érkező mentőegységek állapították meg a férfi halálának beálltát. A holttestet a hegyi mentők ezt követően átadták a halottkémnek. A rendőrség helyszíni szemlét tartott és dokumentálta a történteket. A halál okát és körülményeit további vizsgálat keretében tisztázzák. Valószínűleg az idei utolsó komoly hőhullám érkezik Szlovákiába, mielőtt jelentősen megváltozik az időjárás jellege. A következő napokban még 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb pedig a délnyugat-szlovákiai régiókban, így a Csalló közben lehet. A legforróbb nap a szerda lehet. Ekkor Szlovákia számos pontján 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb térségben pedig akár 35 fokot is mérhetnek. A legmagasabb értékekre elsősorban Nyugat-Szlovákia déli részén, vagyis a Csalló köztérségében lehet számítani. Csütörtöktől azonban már nem várható hasonló hőség, jelentős lehűlés érkezik. A hideg front több helyen záporokat, zivatarokat és kiadós esőt hozhat. A következő napok csapadékának pontos alakulása egyelőre nem teljesen egyértelmű, egy dolog azonban már most biztosnak tűnik, jelentős lehűlés következik.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a napsütéses, nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyol felhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. A friss hajnali órákat követően napközben ismét egyre nagyobb területen, 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Gagarinován, a Prievoszká irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc van. Vasárnap elsöprő győzelmet aratott az Alternatív Németország a 100 anhalti tartományi választásokon. A párt a szavazatok közel 44%-át szerezte meg, de az abszolút többséghez ez nem volt elég. Így kérdéses, hogy az AfD a történelmi siker ellenére képes lesz-e koalíciós pártot találni, mivel a legtöbb párt kizárta velük az együttműködést. Míg az AfD ünnepel, Friedrich Merz kancellár pártjának erre nem sok oka van. A legutóbbi választásokon elért 37% helyett most csak a voksok 18%-át kapták. A témáról Kovács Eszter politológust, a Bécsi Egyetem kutatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Megvan a győzelem, de nincs meg az abszolút többség. Mitől függ, hogy az AfD kormány tud-e alakítani a tartományban?
1: Hát valószínűleg fog tudni abszolút többséget alakítani. Ugye 83 szék van a tartományi parlamentben, 39 mandátuma már van, az AfD-nek 42 kell a többséghez, tehát még 3-at kell összeszednie. Dönthet úgy egyébként, hogy kisebbségi kormányzásba megy, de az ugye egy nagyon labilis helyzet, és alkalmanként kéne összeszedni többségeket ilyen-olyan pártokból. Azt nem szeretné Ulrich Zsigmond, aki megnyerte a választást az AfD élén. Lehet olyan, hogy a CDU-tól csábít át embereket, tehát hogy ugye a CDU-nak most maga is mondta, rettenetes kudarcot ért, tehát 37 helyett 17, 5 év alatt több mint lefelezte a saját szavazótáborát. És erre ezen spekulálnak, hogy vannak-e olyanok a CDU-n belül, akik átszavaznának, vagy át is állnának, ugyanis a CDU nagyon megosztott a kérdésben, hogy tartania kell ezt a úgynevezett tűzfalat, és a többi párttal összefogni az AfD ellen, vagy pedig az AfD-vel azért most már ideje lenne szót érteni, hiszen őket akarják a választók, ráadásul jobboldali konzervatív politikához közelebb álló tartalmakat képviselnek migráció és gazdaságpolitika témájában, tehát ez sem kizárt, hogy van 3 olyan CDU-s, aki átmenne vagy átszavazna, és a harmadik opció, ez tűnik egyelőre a legvalószínűbbnek, de nem mernék rá azért megesküdni, hogy Sarah Wagenknecht pártjával, a BSZV-vel kötnek koalíciót, ők ugye éppen hogy csak 3500 szavazaton múlva bejutottak a tartományi parlamentbe, ez egy bal konzervatív párt, ami már a választási kampány során azzal kampányolt, hogy ennek a tűzfalnak véget kell vetni, ők, nekik se nagyon tetszik az AfD, hát ez van, a választók ezt akarják, meg kell velük találni a közös hangot, de ők egyelőre úgy kommunikálnak, hogy nem koalícióra lépnének, hanem azt javasolják, hogy legyen valami pártok feletti jelölt, tehát ne az Ulrich Zsigmond, aki igazából megnyerte a választást, hanem mást, és akkor ők támogatnák, de ha a többi párt ebben nem megy bele, akkor a miniszterelnök megválasztásának a harmadik fordulójában ők tartózkodnának, amikor már nem kell abszolút többséget elérnie a jelöltnek, és a tartózkodásokkal gyakorlatilag a szavazatok többségét viszont el tudná élni az Ulrich Zsigmond. Tehát ez az egyik opció, hogy valahogy átengedik, hogy ő miniszterelnök legyen, de az Zsigmond egyelőre úgy kommunikál, hogy nem, neki stabil többség kell, nem akar kiszolgáltatott lenni. Akár csak ilyen véletlenül egyszer átszavazó CDU-soknak, akár csak Sarah Wagenknecht pártjának, hogy utána 5 éven keresztül pokollá tegyék neki az életét, és minden egyes szavazatkor egy alkalmanként kezdjék előtt zsarolni, valamit kérni. Tehát ő azt mondja, hogy ő nagyon szeretné, hogy a BSV vagy ezek a CDU-sok jöjjenek, de akkor nyilvánosan fejezzék ki, hogy igen, mi támogatjuk az AfD kormányt, és nem fogunk alkalmanként húzavonázni.
0: Nyilván már zajlanak a háttérben a tárgyalások, az egyezkedések. Mikorra kell összeállnia az új parlamentnek? Van-e határidő?
1: 30 napon belül kellene elvileg megválasztani a miniszterelnököt, de addig pedig

0: Sven Schulz, az előző CDU-s miniszterelnök van hatalmon.
1: Ugye 2021-ben a legutóbbi választásokon az AfD még csak 20%-ot kapott, ezt az elmúlt években meg tudta duplázni. Említettük ugye a miniszterelnök jelöltet, a tartományban Sigmund Ulrichot, aki egy nagyon karizmatikus, nagyon népszerű, fiatal, tényleg egy szimpatikus politikusnak ugye tűnik. Mi az oka annak, hogy ennyire népszerűvé tudott válni a párt ebben a tartományban? Milyen témák mentén kampányoltak? Mi ön szerint a sikerük titka, vagy mi volt a sikerük titka itt?
0: Hát egyrészt nem csak itt dupláztak, hanem az elmúlt 5 évben mindenhol, csak itt már 20%-ról indultak, és így lett 44, de más tartományokban is, hol 10-ről 20-ra, hol 15-ről 30-ra, tehát egész Németország szerte ez jellemző az elmúlt 5 évben, tehát hogy ez nem egy kimondottan Sachsen-Anhalti jelenség. Sachsen-Anhaltban biztosan bejátszott Ulrich Zsigmond személye, aki, ahogy maga is mondta, egy nagyon karizmatikus, nagyon ügyes, igazából egy kicsit Magyar Péterhez hasonlítanám olyan értelemben, hogy egyrészt nagyon ügyesen használja a közösségi médiát, másrészt nagyon aktív, nagyon látható kültéri kampányt vitt, tehát kopogtatóst meg rendezvényeket, tehát az emberek vele találkoztak nap mint nap az utcákon. És valahogy úgy tudott kommunikálni, hogy miközben az elitet ostorozta, de nem a panasz hangján beszélt, hanem a remény hangján. Tehát az valahogy azt tudta megtestesíteni, az a választási szlogenjük, az volt a választási szlogenjük is, hogy alles ist möglich, minden lehetséges, meg visszavesszük a hazánkat. Tehát, hogy ezt tudta meg jeleníteni ezt az érzést. Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy az AfD nagyon sok korábban nem választott tudott mozgósítani, tehát részben fiatalokat, részben olyanokat, akik nem szoktak választásokra menni. Tehát a szavazatai közül 170 ezer az a nem választók köréből jött, csak hogy így értsük, hogy ez micsoda arány, tehát 1 millió 300 ezer ember szavazott, és abból 170 ezer korábbi nem választó az AfD-re szavazott, tehát ez nagyon nagy arány. De, és akkor erre visszautalnék azra, hogy a többi tartományban is megnőtt az AfD támogatottsága, hogy a tartományi választások egyszerre egy ilyen hőmérő is, és egy jelzés arról, hogy az emberek hogy ítélik meg a szövetségi politikát, és nem véletlenül kérik számon vasárnap este óta Friedrich Merz kancellárt a Sachsen-Anhalti eredményért, tehát gyakorlatilag mindenki úgy olvassa, hogy a szövetségi koalíciós politika megbukott, tehát gyakorlatilag azt érezték az emberek, hogy jelezni kell a politika felé, hogy ez nem jó irány, és akkor ilyenkor a rendszerellenes, establishment ellenes, elitellenes pártok még inkább labdába rúgnak, úgyhogy ez valamennyire a szövetségi politika kudarca is.
1: Egy ilyen eredmény után meddig tartható még fenn ez a bizonyos tűzfal az AfD-vel szemben?
0: Hát ennek most vége. Tehát már évek óta recseget ropogott, egyrészt európai parlamenti szinten és önkormányzati szinten nem is tartják, tehát hogy egy kicsit azért ebben van egy ilyen képmutatás, csak tartományi és szövetségi politikai szinten tartják, tehát ami azt jelenti, hogy az összes párt összefog, csak nehogy ezeket az antidemokratikus erőket hatalomra segítse, de ugye ez egyre nehezebbé vált, különösen ez egyébként a CDU-nak nagyon nehéz, hiszen, ahogy utaltam is rá, bizonyos területeken sokkal közelebb állnak egymáshoz, gazdaságpolitika és migrációs politika terén például, mint a többi párthoz, és ráadásul a CDU választói és a CDU párttagsága is nagyon megosztott abban a kérdésben, hogy akarnak-e még tűzfalat vagy nem. És nem feltétlenül azért, mert szeretik az AfD-t, hanem mert hogy így könyörgöm, ennyi ember őket akarja, akkor most már ideje őket oda rengedni a kormányrúdhoz, de azért még a többségük azt mondja, hogy fú, nem, az AfD-t nem szabad közel engedni a hatalomhoz, de leginkább Sven Schulze arcán, meg szavain lehetett látni, ugye ő volt a Sachsen-Anhalti CDU-s miniszterelnök, hogy valamit itt felfogott, tehát hogy ő vasárnap este óta ő úgy nyilatkozik, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem kaptunk kormányzati felhatalmazást. Tehát, hogy ő nem abban érdekelt, vagy igazából nem azon fog munkálkodni, hogy itt összekalapáljon valami koalíciót az AfD-vel szemben. Tehát mondjuk ugye 44%-ot kapott az AfD, hogy a maradék 56-ot összehozza. Például a BSZV-t is a nagy sátor alá, hanem hogy le kell vonni a tanulságokat. Itt most az AfD fog kormányozni, ezt be kell nyelni, ez hatalmas kudarc, de hogy ez igazából már nem tartható. Már sokkal régebb óta nem volt tartható, mert ugye a gondolat a tűzfal mögött az, hogy egy olyan pártot, ami a liberális demokrácia értékeit és intézményeit nem tartja tiszteletben, ne engedjünk hatalomra, hát hiszen, mondja egy német, megvan ezzel már a tapasztalatunk az 1930-as évekből. Tehát nehogy tehessen egy első lépést, miután ki tudja, hogy milyen lépések következhetnek tovább. Csak, hogyha van egy társadalomban, vagy egy tartományban 20-25-30-40%-nyi szavazó, ami ezt a pártot akarja, akkor az egyre visszásabb lesz, és a választók is így élik meg, hogy ők ki vannak rekesztve. Tehát ők nem úgy érzik, hogy a párt van tűzfal mögött, hanem a választók vannak tűzfal mögött, és az elitek teszik őket tűzfal mögé, és azt mondják nekik, hogy rosszul szavaztál, szívecske, a te szavazatod nem számít. És igazából ez az, ami viszont meg újra olajat önt a tűzre, vagy szél az AfD vitorlájába, mert ha azok a pártok, amik nem engedték hatalomra az AfD-t, nem tudják beteljesíteni az elvárásokat, amiket az emberek a politikával szemben várnak, akkor ez csak egy újabb érv mellett, hogy az AfD-re kell szavazni, és sokan azzal magyarázzák. És szerintem ez meggyőző, hogy az AfD sikeréhez ez a tűzfa politika az elmúlt években valójában hozzájárult, és az AfD-nek az volt a stratégiája, hogy jó, hát az eliteket nem tudjuk megváltoztatni, a választókat győzzük meg. Egész egyszerűen leszünk majd olyan nagyok, hogy ez már tarthatatlan. És nekem úgy tűnik, hogy ez a pont vasárnap elérkezett.
1: És hát ahogy ugye ön is jelezte, hogy azért is tudott az AfD ennyire megerősödni, mert nyilván a kormánypártok nem adtak választ a választók problémáira, tehát nem oldották azokat a problémákat, amiket ők fontosnak tartottak, hisz maga Ulrich Zsigmond is azt mondta, hogy Friedrich Merz kancellár volt az egyik leghatékonyabb kampányolójuk a választási küzdelemben, tehát ebben van igazság.
0: Van, abszolút. Friedrich Merz nem szorul az én védelmemre, de azért annyit mindenképp érdemes elmondani, hogy Friedrich Merz 2025 májusában úgy került hatalomra, hogy évtizedek mulasztásait kellett volna kezelnie. Tehát Angela Merkelre arra 16 évre 2005 és 2021 között úgy emlékszünk, mint a boldog békeidők, és nagyon sok német is úgy emlékszik, de egy csomó minden döntés akkor nem lett meghozva, illetve akkor lett esetleg rosszul meghozva, vagy ami mából nézve rossznak tűnik, amit most kellene korrigálni. Tehát az, hogy az infrastruktúra tönkre lett spórolva, az, amit most mutatja jeleit, az, hogy milyen Oroszország politikát, energiapolitikát, Kína politikát vitt Merkel, az ma üt vissza, és ma halmozódik, nem is beszélve azokról a dolgokról, amikre azért csak korlátosan van hatása a német szövetségi politikának, például, hogy nyitva vagy zárva van-e a hormuzi szoros, vagy hogy Trump mit lép, tehát hogy a nemzetközi helyzet is olyan, hogy egyszerűen egy csomó adottságot tesz a német politikára, és az, hogy milyenek a benzinárak, vagy nem tudom, a nyugdíjrendszert kell reformálni, mert egész egyszerűen sokkal kevesebb gyerek születik, mint ahány tudná fizetni a jelenlegi szintjét a nyugdíjaknak. Ez egész egyszerűen tényleg van ebben egy ilyen reformkényszer, illetve hát olyan nagy léptékű változásokat kell végbevinni, például az autóipar átalakításában, ami még ha a MERC a legbölcsebb közgazdászokkal, meg mindenfélékkel veszi körbe magát, akkor sem árról hónapra érezteti a hatását. Ettől függetlenül az tény, hogy olyan témákat mondtak az AfD választói, meg a CDU-tól az AfD-hez átvándorló választók, amikben a politikától válnak választ, és amikre úgy érzik, hogy az establishment vagy a mainstream pártjai nem adnak választ, mint a közbiztonság, a bevándorlás kérdése, illetve ez a szociális biztonság, a megélhetés kérdése. Tehát olyan 70-80% a százszanhalti választóknak úgy érzi, hogy ilyen folyamatos létbizonytalanságban él, lecsúszott, vagy úgy érzi, hogy bármikor lecsúszhat, és ezt a biztonságérzetet valahogy a politikának meg kell adni, vagy elvárják, hogy ezt megadja, és jobban hisznek most annak, hogy egy radikális párt oda csap az asztalra és megoldja, mint sem, hogy kivárják, hogy mikor fognak a szövetségi politikák, nem tudom, eredményeket hozni.
1: És hogy látja Friedrich Merz kancellár jövőjét, mert ugye már az utóbbi hónapokban gyakran lehet olvasni arról, hogy talán le is váltják őt. Most így az eredmények után azt mondta, hogy sokkolta őt ez az eredmény, de nem hajlandó lemondani, hanem elszánt a reformok folytatása mellett. Tehát hogyan látja az ő további politikai karrierjét?
0: Igen, hát már márciusban valamelyik Baden-Württembergben, igen, ott voltak tartományi választások, és ott is hatalmas kudarcot vallott a CDU, mert azután is azt mondta, hogy hát sajnálatos, de megyünk tovább, tehát azt se vette nagy visszajelzésnek. Most ennél egyel reflexíveben reagált, tehát tényleg elmondta, hogy fú, ez most így nekünk is megfeküdt a gyomrunkat, és nem tehetünk úgy, mintha ne történt volna semmi, de mégis azt mondja, hogy egész egyszerűen ki kell várni, míg a reformok működnek, most felelőtlenség volna bármi irányt változtatni, tehát közpolitikailag is, illetve személyi szinten is, úgyhogy megyünk tovább. De ezt nyilván lehet mondani, és ha tovább nő a nyomás, akkor ezt megváltoztathatja. Amit még fontos tudni, hogy szeptember 20-án lesz még két tartományi választás, tehát hogy ha Mecklenburg, Elő-Pomerániában és Berlinben, tehát nyilvánvalóan, ha most itt valaki bedobná a törül között, az még tovább rontaná az ottani esélyeket, úgyhogy az is lehet, hogy 20-a után fogják újra felmelegíteni, de engem egy kicsit meglepett, hogy már most vasárnap este gyakorlatilag 6 órától láttuk, hogy milyen hatalmas az AfD győzelem, és este 8-9-től már attól volt teljes a sajtó, hogy mondjon le, mert. Tegnap ezért is tartott sajtótájékoztatót, hogy ezt így eloszlassa, de egyelőre úgy látszik, hogy ő nem akar menni, de igen, tehát az ővele kapcsolatos elégedetlenség már régebb óta megvan. Azt egyébként mondjuk lehetett látni, prognosztizálni, hogy ez a CDU-SPD koalíció, tehát egy jobb közép és egy bal közép koalíció, azért ez nincs sikerre ítélve, mert különböző irányokba húzzák a kormányt, és akkor emiatt viszont a kompromisszumos megoldások bármilyen területen olyanra sikerülnek, hogy egyik csapat sem elégedett. Tehát a kompromisszum megvan, de hogy megyünk tovább? Az SPD-s választóknak és pártagoknak túl jobbos, a CDU-soknak meg túl balos a végeredmény. Tehát, hogy papíron van csak meg a kompromisszum, de nincs mögötte társadalmi támogatottság, úgyhogy ez is a kérdés, hogy a koalíció hogyan alakul. Egyébként az SPD vezetői is nagy nyomás alatt vannak, mert velük se elégedettek, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most még forró őszre számíthatunk.
1: Van még 2-3 percünk. Említettük, hogy a szint egy kis túlzásra ki lehet jelenteni, hogy a félvilág figyelte a vasárnapi eredményeket. Milyen hatással lesz az AfD sikere a többi európai szélsőjobboldali pártra?
0: Igen, ez olyan megfoghatatlan volt, hogy egy 2 milliós kicsi kelet-német tartomány annyira figyel a világ, de hát egyrészt amiatt, hogy ez a német szövetségi politikára hatással van, szerintem azért lehetett másoknak is érdekes, tehát hogy ha Németország megfázik, akkor nem tudom, félvilág köhög, nem csak Magyarország vagy Szlovákia, annyira össze vagyunk kötve gazdaságilag és politikailag, de hát ezek az ilyen új jobboldali, radikális jobboldali, illiberális erők, tekintve, hogy áprilisban kiesett a nagy atyuk, Orbán Viktort leváltották Magyarországon, azért attól egy kicsit így megrendültek, hogy merre van az előre, és hát most ez gyakorlatilag megint azt jelzi, hogy nem, most oké, Magyarországon történetesen kiestek a hatalomból, de korán sincs vége ennek a típusú jobboldali építkezésnek, tehát szerintem ezzel lehet összefüggésben, hogy választás estén Orbán Viktor is, Trump is, meg mások is erről ilyen örömmel posztoltak, hogy igen, végre Németország a jó útra tért, és hát Németországban már régóta várták ezek a pártok az áttörést, úgyhogy igazából azon fog múlni, hogy hogyan kormányoz az Ulrich Zsigmond. Tehát én azért most arra tennék, hogy valószínűleg összehozza a kormányát, és hogy mondjuk befürdik-e, tehát egész egyszerűen elbénázza, alulbecsülte a feladatot, vagy pont, hogy normalizálódik, tehát kiderül róla a világ felé, hogy jó, hát kicsit nem szép dolgokat mond, nem tudom, a kisebbségekről, de valójában nem is tud nagyon ellenük menni, valójában nem tör ki a holokauszt kettő, vagy mert én azt mondom, tényleg ennyire erős nyelven beszélnek róla, azért használom én is ezt a képet. Vagy melanizálódik, ez egyik elvárás, tehát hogy valójában hatalmon kívül radikálisabb, de amint oda kerül, valahogy számot kell vetnie a valósággal, a gazdasági adatokkal, költségvetéssel, a bejövő titkosszolgálati jelentésekkel, tehát nem fog tudni majd olyan radikális lenni, vagy tényleg radikális marad, de akkor pedig valahogy a választók fogják megbüntetni, hiszen azt viszont lehet tudni, hogy az AfD választóknak csak kb. 20%-a az, akiről azt lehet mondani, hogy szélső jobboldali nézetekkel bír. Van még további 20, amilyen radikális jobboldali, de van legalább 60%, aki nem az. Tehát sokan a radikális változtatás vágyával protestből szavaznak az AfD-re. Én azt gondolom, hogy ha ők egy ilyen tényleg náci ízű politikát kapnának, vagy lenne arra veszély, hogy így átvegyék az államot, vagy a hatalmat olyan módon, ahogy a német történelemből ijesztően megvan mindenkinek a zsigereiben, akkor lenne ennek ellentartás. Hát itt most sok opció van, hogy melyik irányba fog fejlődni. Szerintem továbbra is Sassenhalton lesz a világ szeme, hogy tudnak-e kormányozni, és milyen irányba kormányoznak. Azért az már most látható, hogy olyan dolgokat ígért, olyan dolgokban ígérik ezt a reményt és a radikális változást, amire a tartományi politikának nincs ráhatása. Például a migrációs politikára alig, úgyhogy itt akár még az is lehet, hogy nagy csalódások és varástalanodás következik.
1: Elsöprő győzelmet aratott az Alternatív Németország a Sassenhalti tartományi választásokon vasárnap Németországban. A párt a szavazatok közel 44%-át szerezte meg, de az abszolút többséghez ez nem volt elég. Az AfD történelmi sikerével úgy tűnik leomlott a párt ellen felhúzott tűzfal. A témáról Kovács Eszter politológust, a Bécsi Egyetem kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. szeptember 8-án, kedden Adrien napján. Az iskolás gyerekek szülei arra panaszkodnak a közösségi oldalakon, hogy idén sokkal több pénzt kérnek tőlük a tanárok a tankönyvek vásárlására, mint korábban. Az oktatásügyi miniszter szerint azonban az iskolák nem kaptak kevesebb pénzt az államtól. Ez lesz a témánk 4-8-kor. 7:30 után pedig az iszlamológust kérdezzük a gázai helyzetről, a napokban ugyanis izraeli miniszterek ismertették a gázai lakosság kitelepítésének tervét. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma folytatódik a kuciagyilkosság tárgyalása. Lettország betiltotta az orosz és fehér orosz könyvek és újságok importját. Folytatódik a napsütéses nyári időjárás délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel. Jó reggelt kívánok! Következnek a részletek. A belügyminisztérium regisztrálta, hogy büntetőeljárás indult az új tűzoltóautó közbeszerzése és beüzemelése miatt, jelentette ki a tárca a médiában megjelent állításokra reagálva, miszerint egy 46 millió eurós megrendelés miatt lefoglaltak és lepecsételtek egy tűzoltóautót. A minisztérium azt állítja, hogy a közbeszerzést még a jelenlegi vezetőség felállása előtt indította el Roman Mikulec, volt belügyminiszter, amit később Ódor Lajos, a volt szakértői kormány miniszterelnöke hirdetett ki. Megismételték, hogy a jelenlegi vezetés csak átvette az elindított folyamatot, a tűzoltó és mentőszolgálat elévült technikai felszereltségére való tekintettel pedig folytatta azt. A minisztérium teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel, tette hozzá a kommunikációs osztály. A kuciaggyilkosság tegnapi tárgyalásán annak a telefonbeszélgetésnek a felvételét is meghallgatták a Bazini Speciális Büntetőbíróságon, amely Marian Kocsner vádlott és Kuciak között játszódott le 2017. szeptemberében. Kuciak ezután a telefonbeszélgetés után tett feljelentést Marian Kocsner ellen. Kocsner nem tekinti fenyegetésnek a telefonhívás során elhangzott szavait, ugyanakkor kizárta, hogy valamikor személyesen is találkozott volna Kuciakkal. A vádlott egyben azt állította, hogy a vihar és forgószél ügyekben ejtették ellene a pozsonyi bírók befolyásolásával kapcsolatos vádakat. A tárgyalás ma folytatódik szakértői vélemények felolvasásával. Szlovákia és a hágai székhelyű állandó választott bíróság közötti fogadóországgal kötött megállapodást ír alá ma Juraj Blanár külügyminiszter és az intézmény főtitkára Marcin Cepelak. A megállapodás jogi keretet teremt ahhoz, hogy a bíróság választott bírósági közvetítői békéltető vagy hasonló eljárásokat lefolytathasson Szlovákia területén is. A külügyminisztérium szerint ezzel tovább mélyül Szlovákia és az állandó választott bíróság együttműködése, és az ország megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi jog és a viták békés rendezése mellett. Emmanuel Macron francia elnök azt szeretné, ha az Európai Unióban egységesen betiltanák a közösségi oldalak használatát a 15 év alatti gyermekek számára. Macron arra kérte az Európai Bizottságot, hogy készítse elő az erről szóló uniós jogszabályt. Franciaország júliusban már elfogadott egy hasonló törvényt, de az Alkotmány Tanács augusztusban elutasította azt. Ausztrália tavaly év végén a 16 éven aluliaknak tiltotta meg a közösségi oldalak használatát, és több ország is hasonló intézkedéseket fontolgat. Lettország szeptember 1-től betiltotta az Oroszországból és Belarusból származó könyvek, újságok és más nyomtatott kiadványok importját, a tilalom emellett ruházati termékekre, játékokra és sportfelszerelésekre is kiterjed. Riga az intézkedést az orosz propaganda és dezinformáció elleni fellépéssel, valamint az ország biztonságának erősítésével indokolja. A tilalom a harmadik országokon keresztül behozott orosz vagy fehér orosz eredetű termékekre is vonatkozik. A két országból származó lett import a háború kezdete óta 91%-kal csökkent.
0: Időjárás.
2: Ma Ma is folytatódik a napsütéses, nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyol felhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. A friss hajnali órákat követően napközben ismét egyre nagyobb területen 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyban a Poprackán, a Vereknyei temetőnél a városból kifelé menet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és ma 17-45-től Japánnal csatázik a negyed döntőért. Ma este kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-2027-es idénye. Az alapszakasz nyitófordulójának 6 mérkőzésére kerül sor. A műsor 18.45-től FC Brűzs Aston Villa és AEK Athén Lask Linz. 21 órától Real Madrid Internacionale, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City és Lille Betis Sevilla. A 8 fordulós alapszakaszból a tabella első 8 helyezettje rögtön a 8-ad döntőbe kerül, a 9.-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A Belga Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy nem támogatja a Nemzetközi Szövetség, azaz a FIFA jelenlegi vezetőjét, Gianni Infantinót, a szervezet jövő évi elnökválasztásán. A második labdarúgó liga 7. fordulójának záró mérkőzésén Žilina B. Slovan B. 2-0. A tabellán a Petržalka 3 ponttal vezet a somorjai csapat előtt, az újonc galántai együttes a 8. helyen tanyázik. Egy hétfői eredmény a labdarúgó MB2-ből, Videoton DVTK 2-1. Elkészítették a májusi németországi jégkorong világbajnokság menetrendjét. Azonos csoportba került a szlovák és a magyar válogatott. Május 18-án 20-20-kor találkozik egymással a két együttes. Május 15-én a szlovákok a dánok, a magyarok pedig az olimpiai ezüstérmes, legutóbb VB4. Kanadaiak ellen kezdenek. A düsseldorfi B csoportban még Csehország, az idén bronzérmes Norvégia, az Egyesült Államok és Kazahsztán szerepel. Az A csoportban a házigazda Németország, a címvédő Finnország, a VB ezüstérmes Svájc, Svédország, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszik körmérkőzést. A címvédő Lehmann Csongor a 4. helyen végzett a Super Tri triatlonos versenysorozat Jersey-szigeten rendezett döntőjében. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a 4. helyen áll a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán 3 futam után. Az olimpiai aranyérmes kínai Cheng Qinwen meglepetésre 7-5-6-3 arányban legyőzte a 8. helyen kiemelt 2022-es bajnok lengyel Iga Swiateket, az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open női egyesének 8-ad döntőjében. A 2026-ban Roland Garros bajnok 5.-ként rangsorolt orosz Mira Andrejeva a vártnál nehezebben nyert 5-7-6-4-6-3-ra egykori honfitársa, az osztrák színekben szereplő Anasztázia Potapova ellen. A nemzetközi sajtó dicshimnusz zeng az olasz Andrea Kimi Antonelliről. A világbajnoki pontversenyben fölényesen vezető Mercedes pilóta a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjon a 19. helyről rajtolva 26 előzést bemutatva győzött Monzában és előnyét 66 pontosra növelte brit csapattársával a futamon második George Russell-lel szemben. A Forma 1-es Red Bull hétfő este hivatalosan is megerősítette, Isaac Hadjar a soron következő spanyol nagydíjon sem tud rajtozálni. A francia helyén ezúttal is Liam Lawson vezet, míg az új-zélandit Tsunoda Yuki helyettesíti a Racing Bullsban.

0: 7 óra 16 perc van. Alig kezdődött meg az új iskolai tanév, és a közösségi oldalakon a szülők már arra panaszkodnak, mennyivel többet kell idén fizetniük a gyerekek tankönyveiért és munkafüzetekért. Az iskola igazgatók szerint ez azért van, mert kevesebb pénzt kaptak erre a célra a minisztériumtól. Tomás Drucker oktatásügyi miniszter azonban azt állítja, ez nem igaz. Csökkente a tankönyvekre szánt támogatás összege? Erről kérdezem Orosz Istvánt, a rimaszombati Tompa Mihály alapiskola igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Igazgató úr, tud számokat mondani arról, hogy az önök iskolájában átlagosan milyen összeget kellett a szülőknek hozzáfizetni a munkafüzetekért?
1: Igen, valamilyet tudnék, de ettől függetlenül először kapcsolódnák ahhoz a kérdéshez, ami fölmerült ennek kapcsán, és teljes mértékben igaza van abban, hogy a minisztérium által nyújtott támogatás egyrészt két csomagból jön, másrészt viszont a tavalyihoz képest nagyon-nagyon sokat csökkent. Ami viszont az következő kérdést illeti, hogy a szülőknek mennyire kell hozzájárulni az iskolában történő munkához, hát eléggé zsebbe kell nyúlni, azt kell, hogy mondjam, hiszen egy 30 és 50 euró között beszélgetünk mindenképpen a munkafizetek áráról, amit be kell biztosítani a sajnos a szülőnek, mert másképp ezt az intézmények, én úgy gondolom, nem tudják megoldani.
0: Ugye egy dolog a könyvek, azt nyilván meg kell venni, de mi a helyzet a munkafüzetekkel? Mennyire kötelező megvenni őket, illetve van-e valamilyen más alternatív megoldás, amennyiben a tanár úgy dönt, hogy ezt vagy azt a munkafüzetet mégsem vásároltatja meg a szülőkkel?
1: A tankönyvekkel van kevésbé baj. A tankönyvek nagy részét az állam valamilyen úton-módon finanszírozza is. A múltban történt rendeléseknek köszönhetően a nagyobb iskolák úgy gondolom, hogy nincsenek nagy bajban, hiszen ha a gyerekek, a szülők és a tanárok is odafigyelnek a tankönyveknek a minőségére, akkor az elég sokáig használható. Viszont a munkafüzetek azok, amelyeket a tankönyvekhez gyakorlás céljából meg kellene vásárolni, és ez is mindig specifikus helyzetet hoz, hiszen egy intézmény mindig eldöntheti, hogy különböző évfolyamokban milyen tankönyvekből tanít. Természetesen jogszabályok is befolyásolják ezt, de azért van egy mozgástér, és akkor a legrosszabb a helyzet, amikor áttérünk egy új könyv vagy egy munkafüzet használatára, és az mondjuk az első 3 évfolyamban megtalálható, és egyszer csak a 4. évfolyamban ezt a minisztérium kiveszi, és elkezdi nem támogatni. Innentől kezdve nincs más lehetőség, csak egy ciklus be kell fejezni. Az azt jelenti, hogy nagyon rossz egy utolsó évben az alsó tagozatban áttérni egy teljesen más rendszerre, és egy új könyvből tanítani, vagy egy más munkafüzetet használni. Ezért természetes, hogy a kollégák megkezdett munka folyamatossága szempontjából ragaszkodnak ahhoz, hogy befejezzék a már megkezdett munkafüzettel történő munkát.
0: Ön is jelezte, hogy két csomagban érkezett a pénz a minisztériumtól, és ezt maga Tomás Drucker is mondta, hogy ugye van egy 15 millió eurós csomag, amiből a tankönyveket vásárolhatták, de ő is hozzátette, hogy ez főleg az első 3 évfolyamot érinti, és volt egy másik csomag 13 millió euró körüli összegre, amit oktatási kiadványok vásárlására hagytak jóvá. Ez a másik csomag, ez mit jelent pontosan, és mire költhetik ezt a pénzt?
1: Megpróbálom részleteiben elmondani az iskolánkat érintő számokat, azért, hogy egyszerűbb és áttekinthetőbb legyen. Tehát amíg a intézményünk tavaly közel 18 ezer eurós támogatást kapott tankönyv és munkafüzet vásárlásra, olyan céllal, amelyeket természetesen a minisztérium támogat, és amelyek ebben a listában megtalálható, addig az idén 9 ezer euróról beszélünk. Tehát itt mindenki látja a 8 ezer eurós csökkenést. Amíg tavaly az elsős diákokat 80 euróval támogatták tankönyv és munkafizet vásárlás céljából, és a többi évfolyamot 33,55 euróval, addig most egységesen mindenki 20 eurós támogatást kapott. Tehát ez egy óriási csökkenés, nem beszélve arról, hogy tavaly azért említettem külön az első osztályt, mert a mi iskolánk tavaly már az első osztályt a reform kapcsán vagy függvényében kezdte oktatni, és ott 80 eurós támogatás járt. Mivel szeptembertől ez mindenkire nézve kötelező, tehát az összes intézmény a reformnak megfelelően kezdte az első osztályt, továbbra is meg kellett volna, hogy maradjon ez a csomag, de ezek a dolgok elvesztek. Tehát ami a reform évfolyamokat illeti, az azt jelenti, hogy az első, második, harmadik évfolyamok, az első ciklus, igen, ott egy másik csomag van, ahol egy internetes oldal segítségével minden intézmény föl tud jelentkezni, és meg tudja rendelni azokat a tankönyveket és munkafüzeteket, amelyeket ebben az első ciklusban jónak tart, jónak lát, és amelyből dolgozni szeretne. A fő probléma az, hogy itt újra jelentkezik az a probléma, hogy mi egy magyar oktatási intézmény vagyunk, tehát magyar nyelvű oktatási intézmény vagyunk, és nagyon sok minden ebben a csomagban, ezen az internetes oldalon nem található meg. Tehát még akkor is, hogyha a lehetőségünk megvan rá, hogy az első ciklusba rendeljünk a diákjainknak munkafüzetet és tankönyvet, nincs miből.
0: Tehát ön is megerősíti, hogy kevesebb pénzt kaptak, akkor mivel magyarázza a miniszter úr reakcióját, aki azt mondta, hogy nem igaz, amit az igazgatók állítanak, sőt azt is mondta, a nyilvánosságra fogják hozni, hogy melyik iskola mennyi pénzt kapott. Mit gondol erről a reakcióról? Ez egy jó módszer az átláthatóság érdekében, vagy ezen a minisztérium az iskolákra hárítja a felelősséget?
1: Én úgy gondolom, hogy a miniszter úr kijelentéseit a miniszter úrnak kellene megmagyaráznia. Én konkrét számokat próbáltam meg közölni, ezek a konkrét számok pedig engem igazolnak, és úgy gondolom, hogy minden kollégát, hogyha nyilvánosságra kerül az, hogy az egyes intézmények milyen támogatásban részesültek, akkor az mindenképpen minket fog igazolni, mert lehet, hogy összességében azok az intézmények, ahol, mint ahogy említettem, mondjuk már az első ciklusban mind a három évfolyam az reform szerint tanul, akkor ha összességében is átlagot von, akkor lehet, hogy nem lesz olyan nagy különbség a tavalyi és az idei támogatások között, de mivel nálunk, mint említettem, csak az első két évfolyam halad a reform szerint, és abból a csomagból, ahol szinte, tehát az ő elmondása szerint található egy több milliós csomag, a probléma ott keletkezik, amikor én a szlovák tankönyveken és munkafüzeteken kívül az első két osztályba semmi más nem tudok megrendelni. Egyedül még az ember és természet témakörhöz rendeltünk egy munkafüzetet, 50 darabban a két első osztály részére, és ennyi. Tehát az azt jelenti, hogy nekem még megfelelő forrásaim is, úgymond kreditjeim is maradtak, amit tudnék levásárolni, de egyszerűen nincs mit. A reform évfolyamoknak nincsenek meg azok a tankönyvek, amelyek mondjuk a szlovák oktatási nyelvű intézményeknél már elkészült.
0: Tehát nem csak a pénz a probléma, hanem az is, hogy nincs könyv a magyar iskolákban.
1: Igen, tehát és ez eredményezi, hogy sokszor, mint ahogy a beszélgetésünk elején próbáltam jelezni, az iskolánk a tankönyveket még úgy, ahogy képes megoldani, hiszen ha vigyázunk rá és odafigyelünk, akkor a tankönyvekből több éven keresztül is lehet oktatni a jövő nemzedékét, viszont az, amit mi ezekből a támogatásokból vásároltunk, és hogy megint is hagyd legyek konkrét, az alsó tagozaton is szinte csak munkafüzetek, egy-két az általam említett két szlovák és egy ember és természet könyvön kívül szinte csak munkafüzetekre költöttük el, a felső tagozaton pedig így vagy erre szánt támogatások szinte teljes összeg munkafüzetek megvásárlására került, tehát arra fordítottuk rá. És akkor még jönnek azok a dolgok, amelyeket a minisztérium úgy és igazából nem is támogat, tehát az idegen nyelvű munkafüzetek, és így tovább, és ezt kell aztán még a szülőnek egy sajnos egy összeggel támogatnia ahhoz, hogy megfelelő oktatást tudjunk biztosítani, és megfelelő gyakorlásmódokat a gyerekek számára.
0: Olyan megoldást is hallottam, hogy nem veszik meg a munkafüzetet, hanem a tanár minden órára fénymásol lapot a gyerekeknek. Ez mennyire lehet megoldás, vagy ez is más jellegű kiadásokkal jár?
1: Igen, értem ezt a helyzetet, és még azt is el tudom fogadni, hogy egy tanár a megkérdezésre, és intézményvezetőként én is látom, hogy a kollégáim mennyit fénymásolnak, és mennyi segédanyagot visznek be az órára. Azonban ezeket a segédanyagokat és a fénymásolást és a papírt és az ehhez szükséges dolgokat az intézménynek, mivel ez munkaeszköznek és a tanár olyan jellegű tevékenységéhez szükséges anyagoknak minősül, amit nekem munkáltatóként be kellene biztosítani, itt pontosan jelentkeznek azok a költségek, hogy itt kell egy papírköltség, itt kell egy fénymásolónak a költsége, az abba megvásárolandó tonerek, a fénymásolónak a javítási költsége, és általában egy ilyen nagy teljesítményű fénymásolóba csak egy toner 1000 eurós költségekről beszélünk. Tehát ugyanott vagyunk azzal a különbséggel, hogy itt mi nem próbáljuk a szülőre hárítani ezt a felelősséget, viszont az iskola nem áll olyan jól anyagilag, hogy ezeket a folyamatos javításokat és tonerköltségeket, valamint papírköltségeket meg tudjuk venni, hiszen akkor pontosan ugyanott vagyunk, mint amikor a munkafizeteket meg kellene vásárolni, körülbelül egy zárba lesz.
0: És mi a helyzet a higiéniai csomagról? Ezt is a szülőknek kell fizetni?
1: Higiéniai csomagok az iskola költségvetésében kimondottan ilyen jellegű tétel, mint hogy higiéniai csomagok nem szerepel. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy bármilyen intézmény költségvetésből, az állam által adott normatív támogatásból, vagy az önkormányzat által adott támogatásokból higiéniai csomagot vásárol. Tehát ez sajnos egy olyan dologról beszélünk, ami megoldhatatlan, és ezt a szülői szövetségen keresztül az osztály közösségek általában így évelején megoldják, és egy csoportosan összegyűjtött vagy megvett higiéniai eszközökből gazdálkodnak és működnek az év folyamán.
0: Alig kezdődött meg az új iskolai tanév, a közösségi oldalakon a szülők már arra panaszkodnak, hogy idén többet kell fizetni a gyerekek tankönyveiért és munkafüzeteiért. Az iskola igazgatók szerint azért, mert kevesebb pénzt kaptak a minisztériumtól, de Tomás Drucker oktatásügyi tárca vezető azt állítja, ez nem igaz. A témáról Orosz Istvánt, a rimaszombati Tompa Mihály alapiskola igazgatóját kérdeztem, köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm. Viszontlátásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartolos Évával.
1: A tikkasztó nyári kánikula után ősszel Athéna legszebb arcát mutatja. A levegő végre kellemesebb, a tenger felől hűsítő szél fúj, az ókori romok pedig meleg fényben úsznak. Ha felkeressük a világ egyik leghíresebb műemlékét, az Akropoliszt, fel kell készülnünk az új látogatási rendre. A műemlék védelmében és a tömeg szabályozására idősávos belépést vezettek be, vagyis a jegyvásárláskor pontos időpontot kell választanunk. A jegy a kiválasztott időpont előtt 15 perccel és utána még 15 percig érvényes, ezért némi késés belefér, de azért ne tervezzünk túlszoros programot. Az előzetes online jegyvásárlás erősen ajánlott, bár jegyet a helyszíni pénztáraknál is vásárolhatunk. Az Akropolisz területéről pedig természetesen semmilyen követ vagy régészeti leletet vagy más emléket ne vigyünk haza. Ami több ezer éve ott van, annak ott is kell maradnia. Ha pedig a kora őszi estéken a hangulatos Pláka negyedben vacsorázunk, ne siettessük a dolgokat. Görögországban a vacsora sokszor nem egy gyors étkezés, hanem hosszú, ráérős társasági esemény. Ne lepődjünk meg tehát, ha a pincér nem siet a számlával. Csak akkor hozza ki, ha erre külön kérjük.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Izrael 7 éven belül az összes lakost kitelepítené a gázai övezetből, ahol jelenleg több mint 2 millióan élnek. Legalábbis ez derül ki az izraeli miniszterek által bemutatott tervből. Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, most Nyitrai Nórát hallják.
2: Szinte egész Szlovákiában jelentős, sőt extrém szárazság uralkodik. Extrém szárazság tapasztalható Eperjes és Kassa megyében, valamint helyenként Közép- és Nyugat-Szlovákia déli részén is. Az extrém szárazság az ország területének kétharmadát érinti. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatott a honlapján. A talaj relatív telítettsége 10% alatt van, főként Szlovákia déli felében, valamint helyenként az ország északi részén is, ami együttesen a terület több mint kétharmadát teszi ki. Az 50% alatti telítettség a terület több mint 90%-án továbbra is fennáll, magyarázták a szakértők. A talajnedvesség hiánya az ország legkeletibb részén és Árvában a legnagyobb, de a nedvesség hiány az intézet szerint továbbra is szinte az egész ország területén fennáll, és különböző intenzitású aszály sújtja Szlovákia szinte egész területét. A hegyi mentőket a Nyugati Tátrában található Klin térségébe riasztották, ahol egy 67 éves kerékpárost találtak, aki nem mutatott életjelet. A helyszínre érkező mentőegységek állapították meg a férfi halálának beálltát. A holttestet a hegyi mentők ezt követően átadták a halottkémnek. A rendőrség helyszíni szemlét tartott és dokumentálta a történteket. A halál okát és körülményeit további vizsgálat keretében tisztázzák. Valószínűleg az idei utolsó komoly hőhullám érkezik Szlovákiába, mielőtt jelentősen megváltozik az időjárás jellege. A következő napokban még 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb pedig a délnyugat-szlovákiai régiókban, így a Csalló közben lehet. A legforróbb nap a szerda lehet. Ekkor Szlovákia számos pontján 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb térségben pedig akár 35 fokot is mérhetnek. A legmagasabb értékekre elsősorban Nyugat-Szlovákia déli részén, vagyis a Csalló köztérségében lehet számítani. Csütörtöktől azonban már nem várható hasonló hőség, jelentős lehűlés érkezik. A hideg front több helyen záporokat, zivatarokat és kiadós esőt hozhat. A következő napok csapadékának pontos alakulása egyelőre nem teljesen egyértelmű, egy dolog azonban már most biztosnak tűnik, jelentős lehűlés következik.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a napsütéses, nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyol felhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. A friss hajnali órákat követően napközben ismét egyre nagyobb területen, 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van Kassán, a VSS hídon az Optima irányában, a várakozási idő körülbelül 10-15 perc. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc van. Az utóbbi időben kevesebb szó esik Gázáról, hogy élnek az emberek a háború által romokba döntött övezetben, és milyen jövő vár rájuk. A napokban Itamar Ben-Gvir Izrael nemzetbiztonsági minisztere ismertette a palesztinok kitelepítésének tervét. Eszerint 7 éven belül az összes lakos távozna az övezetből, ahol jelenleg több mint 2 millióan élnek, hogy újjáépíthessék azt. A miniszter azt állítja, a távozás önkéntes alapon zajlana. A tervet azonnal bírálta Hamász, és felszólította az arab országokat, hogy tegyenek lépéseket a kitelepítési terv megakadályozására. Kovács Attila iszlamológus, a pozsonyi Comenius Egyetem összehasonlító vallástörténeti tanszékének docense van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Mit tudunk ennek a tervnek a részleteiről?
1: Hát, amint már elhangzott, elvileg önkéntesen tudnak kitelepülni. Az első évben gyakorlatilag 250 ezer, aztán fokozatosan abszolút mindenki. Ez nem új, ez egy régi terv leporolása valahol, mert hogy már 2024-ben volt egy ilyen konferencia az izraeli szélsőjobban, ott összegyűlt, és már konkrétan eldöntötték, hogy hol lesznek az új izraeli telepek Gázában, és számoltak avval, hogy gyakorlatilag, hogy kitelepül mindenki, és tudjuk, hogy azóta többször is volt ez a kitelepítési terv, és egyszer az amerikai az elnök jötte vele a tervvel, hogy akkor kitelepítik, és nem tudják, hogy hová, és most egyébként megint az a kérdés, hogy kitelepítik, de hová persze, mert maga a szöveg nem publikus, de tudjuk, hogy egy 20 oldalas dokumentumról van szó, úgyhogy biztos részletezik az, hogy hova, csak épp az volt a gond, amikor Trump akarta kitelepíteni a gázaiakat, hogy a megszólított mintegy 20 országból senki se akart ebbe belemenni, úgyhogy alapvetően ez egy nagyon ellentmondásos dolog, és az ilyen tervek vezethetnek vissza ahhoz, hogy semmi nem lesz abból a megbékélésből és valamiféle rekonstrukcióból Gázában, ami nagyon szükséges lenne helyieknek, mert hát egyrészt, szóval úgyis értelmezhetjük ezt a tervet, mint egyfajta provokációt.
0: És emlékezhetünk ugye arra is, hogy januárban a Davoszi Világgazdasági Fórumon Donald Trump, amerikai elnök veje mutatta be a Gáza újjáépítési tervét, és hát láthattuk a fotókon a Dubájra emlékeztető tengerparti üdülőhelyeket és a felhőkarcolókat, de ahogy ön is mondta, azóta sem lett tisztázva, hogy ki finanszírozná, ki takarítaná el a törmelékeket, hol laknának ugye a gázaiak, tehát ki fogadná be őket, tehát mennyire gondolhatják az amerikaiak komolyan ezt a tervet?
1: Már az is nagyon jellemző volt, hogy amikor Jared Kushner bemutatta ezt a tervet, akkor az egyetlen arab mondat, ami ott volt, az ilyen szétszórt arabsága volt, szóval magyarul arabul jobbról balra írnak, de a program úgy értelmezte, hogy balról jobbra, tehát össze volt keverve és olvashatatlan volt az egyetlen arab írás, ami ott volt, és ez jól mutatja, hogy mennyire értenek magához a problémához az amerikai. Ez egy abszolút irreális terv, szóval semmilyen felhőkarcolók, meg ilyesmi, szóval az a egyfajta gázai riviera terv, amiről sokszor szó volt, ez egy lázálom gyakorlatilag. Itt tényleg arról van szó, hogy az embereknek ott élni kell valahogy, és ahhoz persze kell egyfajta rekonstrukció, de hogy majd ott ilyen luxus lakóparkokat fognak felépíteni, ez ennek semmi esélye nincs. Ha még pénz lenne rá, akkor se. Maga a törmelék annyi, hogy abból 50 gízai piramis lehetne összeállítani Gázában, ami a törmelékben, és hova teszik ezt a törmeléket? Szóval praktikus okaik vannak a dolognak, hogy ezek a tervek, ezek mindenhez van közel, csak a realitáshoz nem. Úgyhogy.
0: De ugye a tények azok, hogy a terület romokban hever, és ugye ha újjáépítésről beszélünk, bármilyen terv alapján, a kérdés az, hogy mennyire mehet ilyen újjáépítés úgy, hogy az emberek közben még ott laknak. Tehát

0: hogy valahova csak el kell
1: ütni. Alapvetően arról is szól, hogy hova teszik ezt a törmeléket. Be, tengerbe, Izraelbe. Szóval az, hogy valahogy kezdeni kell az egésszel, és oké, persze, ami a gázaiak nagyon, nagyon találékonyak, hisz nincs más választásuk, akkor már megindultak ilyesmik, hogy a törmeléket aztán újra homokkal alakítani, és újra felhasználni, mint építőanyagot, de itt ez nem úgy megy, hogy akkor mindenkit kitelepítünk, ráadásul ne felejtsük el, hogy Izrael a mai napig kontrollálja a gázai vezetnek a nagy részét, szóval megint itt más praktikus dolgok is vannak, és ne felejtsük el persze Ben-Gvirnek a terve, abból is összefügg, hogy október végén izraeli választások vannak, és mindenki Izraelben most próbál a helyzetét megerősíteni, és a szélső jobbnak a terve az egyértelmű az, hogy a palesztinokat ki kell telepíteni, és nem csak Gázából, hanem a Cisziordániából is, és sajnos ez az, ami a szélső jobboldali szavazókat megszólítja Izraelben.
0: És hát ön is többször elmondta már itt a reggeliben, hogy ők nem akarnak onnan elmenni, tehát ők hiába beszél mondjuk a miniszter is önkéntes kitelepítésről. Kérdés az, hogy mennyire lennének hajlandóak ezek az emberek önkéntes alapon elmenni ebből az övezetből.
1: Így van, hisz a palesztinoknak nagyon rossz történelmi tapasztalataik vannak. 1948-ban, akik úgymond elhatták az otthonaikat, azok soha vissza ne térhettek. És megint 1967-ben is, akik elmentek, azoknak sincs esélye hazatérni. Szóval egyik legkomolyabb probléma épp az izraeli-palesztin konfliktusban, a kitelepítettek, vagy akik kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat, és a leszármazottaiknak a visszatérése. Szóval ez az, amiben soha nem tudtak megegyezésre jutni az izraeli, és a palesztin fél, úgyhogy alapvetően nem igazán marad semmi más a palesztinoknak, csak az a darab föld, ahol élnek, és tényleg nem akarják feladni, ami persze érthető valahol, és nagyon tragikus, de egyértelmű az, hogy a palesztinokat nem lehet kilóra megvenni, úgymond, ahogy sokan gondolják, és ezt bele kell számolni a mostani amerikai elnököt és a közel-keleti tanácsadóját, aki egyben a veje is egyébként nem egy választott kormány képviselő, Jared Kushner. Itt meg kéne érteni végre egy kicsit azt, hogy mivel áll szembe az amerikai adminisztratíva a közel-keleten, az helyett, hogy ilyen mindenféle tényleg a valósággal köszönő viszonyban se levő terveket próbáltak átvinni, és hát ugyanez vonatkozik a Ben-Gvir-féle tervekre is, de hát Ben-Gvir egy izraeli telepes, neki úgymond az a normális, hogy a palesztinokat kitelepítjük, megöljük, valamilyen úton, módon rábírjuk őket, hogy ne legyenek ott, és aztán betelepítjük ezt a helyet, és megint csak egy kicsi megállás, mert hogy elhangzottak már az Izrael elfoglalt területekkel kapcsolatban Szíriában és Libanonban is azok tervek, úgymond, hogy majd ott is izraeli telepek jönnek létre, és hozzácsapják Izraelhez ezeket a területeket. Tény az, hogy Izrael államnak nincsenek jog szerint törvénybe foglalt határai, nincsenek meghatározva, tehát akárhol meg lehet őket húzni, úgymond, de hát ez nem megoldás, és ez csak a konfliktus további elmérgesedéshez vezethet semmiképpen nem a végéhez.
0: Ugye Gázában sikerült elérni úgy, ahogy a tűzszünetet, de a konfliktus részesei még mindig nem léptek át a béketerv második szakaszába. Ugye ott arról lenne szó, hogy Izrael kivonul az övezetből, a Hamász pedig lefegyverzésbe kezd. Jól mondom, tehát itt tartunk jelenleg, hogy mind a két fél, mintha a másikra várna, tehát a Hamász rábólintott a lefegyverzésre, de várja, hogy az izraeli katonák kivonuljanak, az izraeli katonák pedig nem akarnak kivonulni, amíg a Hamász nem kezdi el a lefegyverzést. Valahogy így áll most jelenleg a helyzet?
1: Nagyjából igen, de hozzá kell tenni, hogy a Hamaszt igenis tett lépéseket, hogy közelebb kerüljünk a megvalósításhoz. Nagyjából egy hónapja lemondott, úgymond megszüntette a gázai övezetnek a Hamasz irányi irányítását, mert megszüntette a civil kormányzatot, amit eddig vitt, hogy átadhassa ezt egyfajta ilyen technokrata társaságnak. Ugyanis megint csak nem csak az izraeli választások közelednek, de ha lesz belőle valami, akkor november végén megint a palesztin választások is, amin hamar indulni akar, és ahhoz tiszta lappal kell valahogyan indulniuk, úgyhogy Abbas teljesen belement ebbe a terbe, de ahogy mondta, és ugyanez van egyébként Libanonban is, ez egyfajta kifogás is az izraeli kormányzat részéről, hogy hát igen, de ők addig nem vonulnak ki, amíg a Hamas, vagy aztán Libanonban a Hezbollah le nem teszi a fegyvertevőt, ők meg ott kijelentették a Hamas konkrétan, hogy ők nem az izraeliknek fognák átadni a fegyvereiket, hanem annak a civil kormányzatnak, technokrata kormányzatnak, amiről a Trump-féle gázai béketerv szól. Szóval megint csak, és hát, hogy mondjam, ez ilyen lépésről lépésre, kis lépésekben mindkét oldalnak így közeledni kéne a terve, szóval föladnak egyfajta területet, és aztán erre leadnak egy bizonyos adag fegyvert. Szóval ez nem olyan, hogy egyszerre most akkor leteszik mindenütt a fegyvert, és utána úgymond kivonulnak az izraeliek is. Miért vonulnának ki, hogyha úgymond nincs senki, aki úgymond fegyveresen ellen tudna állni nekik, és tényleg szóval ez egy nagyon faramúci helyzet, amikor azt látjuk, hogy itt ez kifogásként működik, szóval, sőt a sárga vonal, amit meghúztak múlt októberben a úgymond a tűzszüneti terv kapcsán, ez nem, hogy kifelé, hanem befelé mozdult el. Előleg 53%-ot még Izrael ellenőrzött Gázából, de ma ez 68%. Úgyhogy megint csak itt teljesen ellenkező irányú lépéseket is tesz az izraeli fél, és elsősorban rajtuk múlik az, hogy lesz-e valami ebből a béketerből, de hát ez nem volt érdeke, úgymond, és az izraeli fél, most az izraeli kormányzatnak is. El is hangzott a Benjamin Netanyahu részéről, hogy igen, még nem fog, csak 68%, de hát aztán ez vele 75, és aztán egész a miénk lesz, mondta az izraeli miniszternek. Itt mindig is gond volt avval, hogy egyszerűen az amerikai kormányzat képtelen volt rábírni a legközelebbi és egyetlen közel-keleti szövetségeseit arra, hogy betartsa ezeket a megállapodásokat. Úgyhogy ez tényleg nehéz azt mondani, hogy ez valamikor is működhetne.
0: És hát nagyon nehéz látni ugye a jövőjét ennek az övezetnek. Ön is említette, hogy ha minden igaz, lennének választások, bár ez is kérdéses, hogy az ottani körülmények között ez mennyire megrendezhető, leszervezhető, és hogy a Hamász is indulna, holott, ha jól tudom, akkor Izraelnek az is volt egy ilyen feltétele, hogy a Hamász ne legyen többet hatalmon a Gázában.
1: Igen, csak hát ne legyen többet hatalmon, de hát más név alatt, más politikai valamilyen formáció kereteiben indulhatna a választás, és Hamas nyerte meg az egyetlen eddig valaha is megrendezett palesztin parlamenti választásokat 2006-ban, épp ott kezdődött ez az egész, már az egész konfliktus valahol, de hát megint csak a Hamas, nem kell, hogy Hamasnak hívják, de egyfajta politikai erőt mindenképpen képvisel, sőt nagyon magabiztos most a gázai háború után, hiszen tényleg szóval egyfajta népszerűséget szerzette vele a Hamasz, hogy megmutatta, hogy igenis ők azok, akik képesek mondjuk visszahozni a politikai foglyok egy részét, hogy szabadon bocsátotta Izrael az izraeli túszokért cserébe, stb. Szóval Hamasszal számolni kell, nem lehet őket így kiradírozni, hogy akkor mostantól nincs Hamasz, és akkor minden rendben van, ez nem így működik.
0: Hogyan élnek jelenleg az emberek az övezetben? Mert a háború alatt rengeteg cikket lehetett olvasni arról, hogy milyen katasztrofális humanitárius helyzet uralkozik ezen a területen. Jelenleg mit tudunk az ottani állapotokról?
1: Jelenleg is nagyjából ugyanez van. Hát októbertől a tűzszünettől több mint 1300 ember halt meg az izraeli támadásuk. Az izraeli támadnak, csak nem annyi intenzíven. Próbálják visszahozni a mindennapi életet, a normalitáshoz közelíteni a gázaiak. Megtörtént egy csomó a romok alá rekett, vagy az izraelek által tömegsírókba temetett holttesteknek az exhumálása is, és ilyen tényleg családi, nagy, közös temetéseken több száz ember temettek el formálisan. De ugyanúgy Izrael nem engedi be a humanitárius segélyt, mint a háború alatt, csak hát nem akkora mértékben. Ez ilyen, hogy mondjam, ilyen lelassított, vagy ilyen valami úton módon ilyen kevésbé intenzív háború lett ebből az úgymond tűzszünetből, úgyhogy az, hogy tűzszünet, vagy ne hagyj Isten, hogy béke van Gázában, ahol egyáltalán nem beszélhetnénk. és hát a helyiek ebből a szempontból tényleg nagyon-nagyon tényleg szörnyű helyzetben vannak még mindig. Persze nem annyira rossz, mint a háború alatt, de hát enyhén szóval nem beszélhetünk arról, hogy a normális élet visszatért volna a gázai övezetbe.
0: Említettük, hogy október 27-én lesznek parlamenti választások Izraelben, és azt is meg kell mondani, hogy jelenleg több fronton is van konfliktus, nem csak Gázában, hanem Libanonban, Cisziordániában, Iránban is. Mennyire fenntartható Izrael gazdasága és társadalma számára ez a permanens háborús doktrína?
1: Igen, ez egy jó kérdés. Ez gyakorlatilag a mostani miniszterelnök Netanyahu-nak a taktikája, a vég nélküli háború, és hát anyagilag sem lehet fenntartani hosszú távon, de persze ne felejtsük el, hogy Izrael hatalmas amerikai pénzeket kap, amiből fenntartja ezt az egészet, mivel hogy az amerikai támogatás nélkül egyáltalán nem lenne rá esélye Izraelnek, hogy fenntartsa ezt. Persze, igen, nagy fegyvereladások vannak, most Görögországgal írtak alá egy hatalmas védelmi szerződést, ahol Izrael ad a különböző technológiákat, stb. De Izrael ezt nem tudná fönntartani az Egyesült Államok masszív katonai és anyagi segítsége nélkül, úgyhogy itt tényleg nagyon sok múlik az Egyesült Államokon, és tényleg ők az egyetlenek, akik megtehetnék azt, hogy az izraeli felett valamiféle béke, vagy tűzszünet, vagy valami kevésbé agresszív politika felé vezetnék, de hát Trump elnök részéről látják, hogy minden megtörténik, csak ez nem. Úgyhogy megint csak itt ez tény, hogy az Egyesült Államok szerepe tényleg kulcsfontosságú, de hát látjuk azt, hogy Iránnal kapcsolatban is képtelen áról bérre jutni az amerikai adminisztráció, úgyhogy nem nagyon lehet más várni Gázával kapcsolatban, vagy a palesztin-izraeli konfliktussal kapcsolatban sem. És hát ne felejtsük el, hogy ott van még Cisziordánia, ahol most a telepesek által szított konfliktus abszolút olyan magasságokba vágott, hogy előtte sosem láttunk ilyet, úgyhogy megint csak itt ez egy nagyon komplex dolog, és egyértelmű, hogy katonai eszközökkel az izraeli-palesztin konfliktust megoldani nem lehet, kivéve ha kitelepítenek minden palesztin, de hát az meg annak meg tényleg hatalmas beláthatóan a következménye lennének, szóval tényleg holtponton van a helyzet nagyon.
0: A napokban Itamar Ben-Gvir Izrael nemzetbiztonsági minisztere ismertette a palesztinok kitelepítésének tervét, eszerint 7 éven belül az összes lakos távozna az övezetből. A miniszter azt állítja, a távozás önkéntes alapon zajlana. A tervet azonnal bírálta a Hamász és felszólította az arab országokat, hogy tegyenek lépéseket a terv megakadályozására. A témáról Kovács Attila iszlamológust, a pozsonyi Comenius Egyetem összehasonlító vallástörténeti tanszékének docensét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Kérem, viszont a hallásra.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Közeledik a szeptember 15-e, amikor is lejár az a határidő, amit Andrej Danko SNS elnök adott Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszternek a lemondásra. Meddig hajlandó elmenni a nemzetiek vezetője ebben a konfliktusban? Erről lesz szó a hírek és a sporthírek után. Most Nyitrai Nóra következik.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Juraj Blanár megállapodást ír alá az állandó választott bírósággal. Emmanuel Macron uniós szintű tiltást szeretne a 15 év alattiak közösségmédia használatára. Folytatódik a napsütéses nyári időjárás délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok! Hallgassák meg a részleteket! A belügyminisztérium regisztrálta, hogy büntetőeljárás indult az új tűzoltóautó közbeszerzése és beüzemelése miatt, jelentette ki a tárca a médiában megjelent állításokra reagálva, miszerint egy 46 millió eurós megrendelés miatt lefoglaltak és lepecsételtek egy tűzoltóautót. A minisztérium azt állítja, hogy a közbeszerzést még a jelenlegi vezetőség felállása előtt indította el Roman Mikulec, volt belügyminiszter, amit később Ódor Lajos, a volt szakértői kormány miniszterelnöke hirdetett ki. Megismételték, hogy a jelenlegi vezetés csak átvette az elindított folyamatot, a tűzoltó és mentőszolgálat elévült technikai felszereltségére való tekintettel pedig folytatta azt. A minisztérium teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel, tette hozzá a kommunikációs osztály. A Kuciak gyilkosság tegnapi tárgyalásán annak a telefonbeszélgetésnek a felvételét is meghallgatták a Bazini Speciális Büntetőbíróságon, amely Marián Kocsner vádlott és Kuciak között játszódott le 2017. szeptemberében. Kuciak ezután a telefonbeszélgetés után tett feljelentést Marián Kocsner ellen. Kocsner nem tekinti fenyegetésnek a telefonhívás során elhangzott szavait, ugyanakkor kizárta, hogy valamikor személyesen is találkozott volna Kuciakkal. A vádlott egyben azt állította, hogy a vihar és forgószél ügyekben ejtették ellene a pozsonyi bírók befolyásolásával kapcsolatos vádakat. A tárgyalás ma folytatódik szakértői vélemények felolvasásával. Szlovákia és a hágai székhelyű állandó választott bíróság közötti fogadóországgal kötött megállapodást ír alá ma Juraj Blanár külügyminiszter és az intézmény főtitkára Marcin Cepelak. A megállapodás jogi keretet teremt ahhoz, hogy a bíróság választott bírósági közvetítői békéltető vagy hasonló eljárásokat lefolytathasson Szlovákia területén is. A külügyminisztérium szerint ezzel tovább mélyül Szlovákia és az állandó választott bíróság együttműködése, és az ország megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi jog és a viták békés rendezése mellett. Emmanuel Macron francia elnök azt szeretné, ha az Európai Unióban egységesen betiltanák a közösségi oldalak használatát a 15 év alatti gyermekek számára. Macron arra kérte az Európai Bizottságot, hogy készítse elő az erről szóló uniós jogszabályt. Franciaország júliusban már elfogadott egy hasonló törvényt, de az Alkotmány Tanács augusztusban elutasította azt. Ausztrália tavaly év végén a 16 éven aluliaknak tiltotta meg a közösségi oldalak használatát, és több ország is hasonló intézkedéseket fontolgat. Lettország szeptember 1-től betiltotta az Oroszországból és Belarusból származó könyvek, újságok és más nyomtatott kiadványok importját, a tilalom emellett ruházati termékekre, játékokra és sportfelszerelésekre is kiterjed. Riga az intézkedést az orosz propaganda és dezinformáció elleni fellépéssel, valamint az ország biztonságának erősítésével indokolja. A tilalom a harmadik országokon keresztül behozott orosz vagy fehér orosz eredetű termékekre is vonatkozik. A két országból származó lett import a háború kezdete óta 91%-kal csökkent.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a napsütéses, nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyol felhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. A friss hajnali órákat követően napközben ismét egyre nagyobb területen 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Rimaszombatban a Kassai főúton a Shell töltőállomásnál Losonc irányában. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Rai.slovnaftmove.sk.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és ma 17-45-től Japánnal csatázik a negyeddöntőért. Ma este kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-2027-es idénye. Az alapszakasz nyitófordulójának 6 mérkőzésére kerül sor. A műsor 18.45-től FC Brűzs Aston Villa és AEK Athén Lask Linz. 21 órától Real Madrid Internacionale, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City és Lille Betis Sevilla. A 8 fordulós alapszakaszból a tabella első 8 helyezettje rögtön a 8-ad döntőbe kerül, a 9.-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A Belga Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy nem támogatja a Nemzetközi Szövetség, azaz a FIFA jelenlegi vezetőjét, Gianni Infantinót, a szervezet jövő évi elnök választásán. A második labdarúgó liga 7. fordulójának záró mérkőzésén Žilina B. Slovan B. 2-0. A tabellán a Petržalka 3 ponttal vezet a somorjai csapat előtt, az újonc galántai együttes a 8. helyen tanyázik. Egy hétfői eredmény a labdarúgó MB2-ből, Videoton DVTK 2-1. Elkészítették a májusi németországi jégkorong világbajnokság menetrendjét. Azonos csoportba került a szlovák és a magyar válogatott. Május 18-án 20-20-kor találkozik egymással a két együttes. Május 15-én a szlovákok a dánok, a magyarok pedig az olimpiai ezüstérmes, legutóbb VB-negyedik kanadaiak ellen kezdenek. A düsseldorfi B csoportban még Csehország, az idén bronzérmes Norvégia, az Egyesült Államok és Kazahsztán szerepel. Az A csoportban a házigazda Németország, a címvédő Finnország, a VB ezüstérmes Svájc, Svédország, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszik körmérkőzést. A címvédő Lehmann Csongor a negyedik helyen végzett a Super Tri triatlonos versenysorozat Jersey szigeten rendezett döntőjében. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a negyedik helyen áll a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán 3 futam után. Az olimpiai aranyérmes kínai Cheng Chin-wen meglepetésre 7-5-6-3 arányban legyőzte a 8. helyen kiemelt 2022-es bajnok lengyel Iga Swiateket, az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open női egyesének 8-ad döntőjében. A 2026-ban Roland Garros bajnok 5.-ként rangsorolt orosz Mira Andrejeva a vártnál nehezebben nyert 5-7-6-4-6-3-ra egykori honfitársa az osztrák színekben szereplő Anastasia Potapova ellen. A nemzetközi sajtó dicshimnusz zeng az olasz Andrea Kimi Antonelliről. A világbajnoki pontversenyben fölényesen vezető Mercedes pilóta a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjon a 19. helyről rajtolva 26 előzést bemutatva győzött Monzában és előnyét 66 pontosra növelte brit csapattársával a futamon második George Russell-el szemben. A Forma 1-es Red Bull hétfő este hivatalosan is megerősítette, Isaac Hadjar a soron következő spanyol nagydíjon sem tud rajtozálni. A francia helyén ezúttal is Liam Lawson vezet, míg az új-zélandit Tsunoda Yuki helyettesíti a Racing Bullsban.

0: 8 óra 16 perc van. Továbbra sem látni, hogyan végződhet a konfliktus a szlovák nemzeti pártelnöke és Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter között, akit a pártelnök leváltana a tárca éléről. Andrej Danko szeptember 15-ig adott határidőt Tarabának, újabban pedig azt mondta, blokkolni fogja az akkor kezdődő parlamenti ülés megnyitását, amennyiben Taraba nem lesz hajlandó távozni. Ugyanakkor Danko koalíciós partnerei sem igazán díjazzák, hogy Taraba helyére Filip Kuffán jelenlegi államtitkárt jelöl. Meddig hajlandó elmenni a nemzetiek vezetője? Erről kérdezem Lajos P. János újságírót, az Újszó online szerkesztőjét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ön szerint mi lehet Tomáš Taraba taktikája, mert úgy tűnik, önszántából valóban nem fog lemondani?
1: Hát az látszik az utóbbi, mondjuk így inkább hetek eseményeiből, hogy Taraba nagyon jó viszonyt ápol Robert Ficoval. Emlékszünk, ugye néhány hete éppen Bőssön jártak, ahol bejelentették azt, hogy felújítják a bősi erőmű turbináit, ami egy meglehetősen nagy megrendelés, közel 500 millió euró, ahol Tomáš Tarabát elkísérte Robert Fico is. Tehát úgy néz ki, hogy Taraba abban bízik, hogy Fico áll mögötte, és ezzel ki tudja játszani valahogy ezt a következő egy évet még, ami a választási időszakból hátra van. Hát hogyha ez nem is biztos, hogy sikerül neki, valószínű, hogy szeptember 15-e után még ő lesz a miniszter. Ugyanis Robert Fico többször említette azt a megegyezést, amit Danko és Taraba kötött még a nyár előtt, hogy szeptember 30-áig eldől, hogy mi lesz Taraba sorsa. Tehát igaz, hogy ez csak plusz 2 hét, de valószínű Fico ragaszkodni fog ahhoz, hogy nem 15-én, hanem legkorábban szeptember 30-án jelenti be Taraba leváltását, vagy kéri Taraba leváltását.
0: Mert hogy ugye a koalíciós szerződés alapján a Szlovák Nemzeti Párt jelölhet a minisztérium élére, tehát ehhez tartani kellene magát Robert Ficonak. A kérdés az, hogy Andrej Danko meddig hajlandó elmenni ebben a konfliktusban? Ugye most legutóbb azt említette, hogy blokkolhatják az ülés, a parlamenti ülés megnyitását, de nem ez lenne az első alkalom, amikor Danko fenyegetőzik valamivel, utána végül enged.
1: Valóban, tehát hogy itt valószínűleg több fronton is folyik a játszma. Egyik ez a parlamenti ülés megnyitása, de hát tudjuk azt is, hogy most folyik a költségvetés előkészítése, a jövő éves költségvetés előkészítése, ahol minden pártelnök, illetve hát minden miniszter azért lobbizik, hogy minél több pénzt kapjon, illetve hát olyan engedményeket, amik esetleg a pártjának kedveznek, vagy jobb színben tüntetik fel a pártját, kapjanak a költségvetésben. Tehát, hogy ez dönti el, hogy melyik miniszternek, minisztériumnak mennyi pénze lesz, melyik párt milyen választási ígéretét tudja megvalósítani még a választásig. És hát látjuk azt is, ugye, hogy most éppen a tranzakciós adó eltörlése vagy nem eltörlése kapcsán tört ki egy kisebb botrány a koalícióban. Ugye korábban bejelentették, hogy januárban megszűnik a tranzakciós adó, most a hétvégén Robert Fico arról beszélt egy videójában, hogy talán mégsem, illetve hogy kell keresni 500 millió eurót valahol, mert hogy a tranzakciós adó eltörlése ekkora kiesés jelentene a költségvetésnek.
0: Tehát mindenképpen szükség van a koalíciós szavazatokra, és itt a konfliktus nem csak Danko és Taraba között van, hanem Taraba és Filip Kuffa között is, akit ugye az SNS Taraba helyére szán a minisztérium élére. Ez mit jelenthet, mert nem mindenkinek tetszik ez a név. Ugye legutóbb Peter Pellegrini államfő szólalt meg ez ügyben, és azt mondta, hogy Kuffánál egy kevésbé megosztóbb névre lenne szükség. Korábban például Richard Takács, az Agrártárca vezetője is azt mondta, hogy Kuffa nem lenne jó miniszter, tehát akár még az is elképzelhető, hogy Fico végül leváltja Tarabát, de nem Kuffát ültetik a helyére?
1: Ez is lehet egy megoldás. Legutóbb ugye Peter Pellegrini is jelezte, hogy talán jobb jelöltet is el tud képzelni a környezetvédelmi tárca élére, mint Filip Kuffa. Szóban van egy másik név is, ugye a környezetvédelmi minisztériumban most már értelen 3 környezetvédelmi államtitkár van, a legtöbb minisztériumban csak 2, és az a harmadik lehet esetleg a SNS befutója. De szóban még Andrej Danko nagyon ragaszkodik Filip Kuffához, és hát Filip Kuffa is úgy áll hozzá, hogy ő szeretné itt miniszter lenni. Valóban kérdéses, hogy lehet, hogy ez lesz az a pont, ahol Andrej Dankónak engednie kell, hogy nem azt az embert nevezi ki, vagy javasolhatja a miniszteri posztra, akit ő szeretne.
0: És hát Araba is Kuffa, és a Kuffáék kapcsolata, Kuffa család kapcsolata azért is érdekes, mert ők ugye egy pártban voltak, ebben a bizonyos Zsivot pártban, és most mégis ennyire elmérgesedett a helyzet. Filip Kuffa például nemrég azt is a szemére vetette Tarabának, hogy az ő apjának köszönhetően jutott be egyáltalán a parlamentbe. Visszatudunk még emlékezni arra, hogy mikor és miért romlott meg köztük ez a kapcsolat?
1: Szerintem ez a kapcsolat a nemzeti parkoknak a zonációja kapcsán romlott meg, de lehet, hogy maga a háttérben egyszerű politika áll, tehát hogy Andrej Danko elérte azt, vagy felvette Filip Kuffát arra, hogy inkább a szlovák nemzeti párthoz közeledjen, vagy azzal működjön együtt, és ennek fejében kap egy miniszteri posztot. Tehát lehet, hogy ilyen nagyon egyszerű a kérdés, és nem kell valamilyen nagyon szakmai nézeteltéréseket keresni emögött az összeveszés között. Ugye tudjuk, hogy Tomás Taraba is szeretett volna bekerülni a szlovák nemzeti pártba. Még márciusban arról volt szó, hogy kérte is a felvételét, viszont a pártelnökség elutasította ezt, tehát Tomás Tarabát nem vették fel az SNS-be. Valószínű Andrej Danko ugye attól félt, hogy egy ilyen erős és meglehetősen karizmatikus politikus az ő pártelnöki posztját veszélyeztetheti a pártban. Ezért aztán úgy döntöttek, hogy Taraba nem lehet bent. Filip Kuffáik viszont egyre közelebb vannak, és ez valószínű, hogy a választások előtt, vagy hát a következő választásokra vonatkozóan is együttműködnek majd az SNS-szel.
0: Azt mennyire tartja elképzelhetőnek, hogy Ficol leváltja Tarabát, de felkínál neki valamilyen más posztot? Roman Michalko, az SNS frakció vezetője korábban valamilyen diplomáciai pozíciót említett, bár Taraba ezt tagadja, de lehet valami ilyesmi alkú is a háttérben?
1: Valóban ezt a Taraba tagadta, hogy ő nagyköveti pozíciót kapna. Én sem azt látom Tarabából, hogy ő most elmenne nyugdíjba egy valamilyen nagyköveti posztra, ami egy jó fizető nagyköveti posztra. Inkább az lehet majd esetleg, hogy ilyen szintén választási együtt, tehát úgy látom Tarabából, hogy ő folytatni akarja a politikai pályafutását, amit viszont azzal a párttal, tehát az a Zsivottal, ami meggyakorlatilag talán még most is ő az elnöke, valószínűleg nem tud megtenni, tehát hogy kell keresnie egy olyan pártot, amelynek a listáján be tud jutni a parlamentbe, vagy több esélye van legalábbis a bejutásra. És hát igen, szó volt arról is korábban, hogy akár az már listájára is felkerülhet, hogy aztán ezek a pozíciók, vagy ezek a tárgyalások hogy állnak, valószínű még kicsit korai erről beszélni, de az is lehet, hogy Robert Fico talál neki valamilyen más állást, maga gondolok itt valamilyen kormánybiztosi pozícióra, vagy bármi másra.
0: Ki lehet jelenteni, hogy egy picit magára maradt itt Taraba ebbe a konfliktusba? Arra is gondolok, hogy Danko például azt is jelezte az utóbbi napokban, hogy már Simkovicsová és Peter Kotlár sem támogatja a Tarabát. Tehát úgy tűnik, hogy ő valahogy egy ilyen külön utakon jár. Ugye említett ön is ezt a Smert, de közben olyan hírek is vannak, hogy a Smer nem igazán akarja őt bevenni magához. Tehát hogy lehet, hogy a végén ő valahogy így magára marad?
1: Ez is elképzelhető, de az is lehet, hogy Andrej Danko inkább csak szeretné, hogy Tomás Taraba egyedül marad, és valóban Simkovicsovával nagy korábban nagyon jó kapcsolata volt, és hát Peter Kotlár is mögött állt, aki ugye, hogyha Kotlár az a maga képviselő, tehát hogyha a Taraba visszatérne a parlamentbe, akkor már két olyan képviselő lenne, aki újra csak nem szereti Andrej Dankot, és valószínű olyan politikát folytatna, ami az SNS-nek nem tetszene, vagy hát megtehetnék azt, hogy nem támogatják az SNS törvényjavaslatait. Hogy egyedül marad-e, ezt most még nehéz megmondani. Szerintem várjuk ki most ennek a hónapnak a végét, vagy legalább szeptember 15-ét, és aztán majd talán okosabbak leszünk, hogy alakul a viszony Andrej Danko és Tomás Taraba között.
0: Továbbra sem látni, hogyan végződhet a konfliktus a Szlovák Nemzeti Párt elnöke és Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter között, akit a pártelnök leváltana a tárca éléről. Andrej Danko szeptember 15-éig adott ultimátumot Tarabának, újabban azt mondja, blokkolni fogja az akkor kezdődő parlamenti ülés megnyitását, amennyiben Taraba nem lesz hajlandó távozni. Erről kérdeztem Lajos P. János újságírót, az Újszó online szerkesztőjét. Köszönöm a beszélgetést!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok!

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Egy felmérés szerint aggasztóan sok orvos tervezi, hogy pár éven belül felhagy az ambuláns praxissal. Mi ennek az oka, és mit jelentene ez a betegekre nézve? Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek Nyitrai Nórától.
2: Szinte egész Szlovákiában jelentős, sőt extrém szárazság uralkodik. Extrém szárazság tapasztalható Eperjes és Kassa megyében, valamint helyenként Közép- és Nyugat-Szlovákia déli részén is. Az extrém szárazság az ország területének kétharmadát érinti. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatott a honlapján. A talaj relatív telítettsége 10% alatt van, főként Szlovákia déli felében, valamint helyenként az ország északi részén is, ami együttesen a terület több mint kétharmadát teszi ki. Az 50% alatti telítettség a terület több mint 90%-án továbbra is fennáll, magyarázták a szakértők. A talajnedvesség hiánya az ország legkeletibb részén és Árvában a legnagyobb, de a nedvesség hiány az intézet szerint továbbra is szinte az egész ország területén fennáll, és különböző intenzitású aszály sújtja Szlovákia szinte egész területét. A hegyi mentőket a Nyugati Tátrában található Klin térségébe riasztották, ahol egy 67 éves kerékpárost találtak, aki nem mutatott életjelet. A helyszínre érkező mentőegységek állapították meg a férfi halálának beálltát. A holttestet a hegyi mentők ezt követően átadták a halottkémnek. A rendőrség helyszíni szemlét tartott és dokumentálta a történteket. A halál okát és körülményeit további vizsgálat keretében tisztázzák. Valószínűleg az idei utolsó komoly hőhullám érkezik Szlovákiába, mielőtt jelentősen megváltozik az időjárás jellege. A következő napokban még 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb pedig a délnyugat-szlovákiai régiókban, így a Csalló közben lehet. A legforróbb nap a szerda lehet. Ekkor Szlovákia számos pontján 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb térségben pedig akár 35 fokot is mérhetnek. A legmagasabb értékekre elsősorban Nyugat-Szlovákia déli részén, vagyis a Csalló köztérségében lehet számítani. Csütörtöktől azonban már nem várható hasonló hőség, jelentős lehűlés érkezik. A hidegfront több helyen záporokat, zivatarokat és kiadós esőt hozhat. A következő napok csapadékának pontos alakulása egyelőre nem teljesen egyértelmű, egy dolog azonban már most biztosnak tűnik, jelentős lehűlés következik.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a napsütéses, nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyol felhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. A friss hajnali órákat követően napközben ismét egyre nagyobb területen, 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Dugó van a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán, a repülőtértől Ligetfalu felé menet körülbelül 15 percnyi várakozással számoljanak az arra autózók, és radar méri a sebességet Pozsonyban a Gagarinován a Prievoszká irányában. Vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: 8 óra 35 perc van. A következő 6 évben csak nem minden második megkérdezett orvos azt tervezi, hogy befejezi az ambuláns praxist. A magánorvosok társulásának felmérése szerint a házi orvosok, a gyermekorvosok és a szakorvosok 23%-a ezt már 3 éven belül meglépné. Marian Schott, a szövetség elnöke arra figyelmeztet, hogy az orvosok távozásával a betegek a kórházakat terhelnék le, miközben a megelőzés és a szűrővizsgálatok is a háttérbe szorulhatnak. A témáról dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökével, Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
3: Hát mondhatnánk, hogy ugye nincs új a nap alatt, tényleg erről már nagyon sokszor beszéltünk. Talán csak az az új, meg megdöbbentő a felmérésben, hogy 6 éven belül minden második orvos elhagyná a pályáját. Hát én nem tudom, vagy nyugdíjba menne, azt így nem konkretizálják, vagy meg valahova máshova mást valamit csinálni. De azért ez összességében ez egy döbbenetes trend, vagy irány.
4: Igen, mi erről már az utóbbi 3 év alatt többször beszélgettünk, és mindig azt mondtuk, hogy na 5 perc múlva éjfél, aztán már éjfél után 5 perc. Na, a valóság ettől sokkal rosszabb, és bevallom őszintén, hogy a Facebookon megjelent egy, azt hiszem, hogy a szlovák televízió oldalán egy ez a hír. Igen. És ami engem megdöbbentett, az, hogy mennyien szólnak hozzá. Ugye én általában játszok ezzel, hogy én még inkább azt olvasom, hogy mi a véleményük az emberekről, és teljesen megdöbbentett ott, amit olvastam, és talán le is akartam mondani ezt a mai beszélgetést, de aztán mégiscsak hát ugye az emberek azért tudjanak arról, hogy mi a valóság.
3: Na, miért? Mit olvasott a doktor úr, miatt le akartam mondani?
4: Mindenki a pénzről beszélt, hogy milyen sokat keresnek az orvosok, és akkor most mi az, hogy tehát megint csak újabb pénzt akarnak ezzel kieszközölni, és sajnos az óriási tévedés, mert ez per pillanat már nem a pénzről szól. Többször elmondtuk a statisztikákat. Én csak most egyet fogok elmondani, egy számot mondok, aztán majd többet is, de 520 házi orvos van 70-től és 80 év fölött. 520.

0: százra van szükség, és ugye egy kicsit az is adja még ennek a témának az aktualitását, hogy a helyhatósági választások lesznek, tehát pontosan a megyéknek a kompetenciója ez a feladat, de ugye a lényeg az valahol egész máshol történik. És akkor hallunk ilyen gyönyörű szép bejelentéseket, hogy megoldjuk a problémát, Besztercebányán orvosi egyetem lesz. Hát most ez viccnek is rossz.
1: Igen, ez az egészségügyi minisztérium tervében van, ugye a humán erőforrás stratégiája.
0: Mindig jobb, mint a semmi, de 5 éven belül nem fogjuk létrehozni ezt az egyetemet, ahol az első orvos majd 6 év múlva jön ki, és akinek még 3,5 évet kellene menni szakvizsgálatra, tehát kb. 15 év múlva fog megjelenni a Besztercebányai Orvosi Egyetemen képzett orvos.
1: Igen, doktor úr, de mindig ezt mondjuk, hogy hát ez a probléma, megoldás, amit fölvetett, most XY, ez most megint 5-6 évbe fog kerülni, mire ebből valami lesz, és mondjuk ez 10 éve. Tehát, hogy azért, ha valamit elkezdenének, mert előbb-utóbb eljutnánk oda, hogy annak van eredménye, talán ilyen módon gondolkodva nem rossz.
0: Kedves szerkesztő, ami érdekes, én megnéztem a nagyobb pártok programjait ebből a szempontból.
1: Igen.
0: Mert ugye már tényleg valamit tenni kellene, és ami meglepett, hogy most már azért minden nagy párt látja, hogy a diagnózis az megvan. Tehát most ha mindenki tudja, hogy oké, ez ebből baj lesz, és vannak pártok, amelyek egész részletesen, most nem fogunk politikai kampányt csinálni, de egész részletesen látják azt, hogy mit kellene csinálni. De amiről én inkább ma reggel ebből a szempontból beszélni szeretnék, és éppen ezért lenne fontos az, hogy ne legyen ennyire ellenséges a társadalom az orvosokkal szemben, mert ez egy közös probléma. Tehát a beteg és az orvosok közös problémája, és a legtöbb párt azt kérdezi, hogy hogyan képezzünk több orvost. Tehát a következő 5-6 évben a legalább ilyen fontos kérdés lenne, hogyan tartsuk működésben a ma még meglevő rendelőket addig, amíg megérkezik a következő orvos generáció.
1: Doktor úr, ha maga azt mondja, hogy a pártok nem jól definiálják a problémát, akkor mit mondjon, idézőjelben elnézd a kifejezésért, szerencsétlen választó, aki meg honnan tudhatná már, hogy melyik pártra érdemes szavaznia, ha ez a probléma, hát igencsak megjelenik az életében, hogy mondjuk nem jut el orvoshoz, vagy túl sokat fizetott.
0: Kedves szerkesztő, éppen most azért vállaltam ezt a beszélgetést, hogy kérdezzen el meg mindenki a saját falujában, a polgármester jelöltől, a megyefőnök jelölteket, hogy van egy 68 éves házi orvosunk, akinek 1800 betege van, és azt mondja, hogy 3 év múlva befejezi. Ön mit fog tenni azért, hogy a 4. évben ez az 1800 beteg ne maradjon orvos nélkül? Ez a fő kérdés.
1: Ja, én pontosan elmondom, mit mond erre a megyei jelölt. Azt mondja, hogy ők adnak 20 000, meg nem tudom hány 10 000 eurót rendelő nyitására, és még adnak valamiféle motivációs összeget is az orvosnak, hogy jöjjön az ő körzetükbe, és aztán ennyi.
0: És akkor megint
1: önök isszák meg a levét, mert azt hallja a választó, hogy több 10 000 eurót kap az orvos, hogy menjen oda dolgozni, ahova. És akkor, tehát, hogy ilyen alapon még ennek is önök látják a kárát.
0: Hát igen, a régi vicc is azt mondja, hogy tudsz úszni, nem is, ha megfizetlek. Tehát a legnagyobb tévedés ez, hogy ezt pénzzel meg tudjuk oldani. Tehát itt sokkal áthatóbb, és azért fontos ez, hogy a mostani váltás a polgármesterek és a megyefőnökök, megyei képviselők szintjén, hogy ők aztán majd nyomják meg oda a jövőre érkező új kormányt, hogy itt tényleg egy nagyon két részben kell, hogy álljon ez a terv. Az első része az, hogy hogyan tartsuk meg, aki most azt mondta, hogy ő 3 év múlva elmegy nyugdíjba, mert 58 olyan házi orvos van, aki 80 év fölött van. Tehát itt már senki nem mondta neki, na még egy, és ha most ezek az orvosok egyszer tényleg azt mondja, nekem már ebből elég,

0: akkor ennek probléma. És ezt már többször elmondtam ebben az adásban, bármilyen hihetetlen ez, hogy az orvosok nagy része, a házi orvosok nagy része csak azért dolgozik, mert minimál nyugdíjjal menne nyugdíjba. Már régen ott hagyta volna az egészet, mert állandóan nő az adminisztrációs teher, egyre többet szeretnének a betegek kapni, ami természetes, és nem lát ebből kiutat.
1: Doktor úr, bocsásson meg, az úgy kezdte a beszélgetést, hogy ön hát lehűlt attól, hogy mit látott a komment szekcióban, ennek a hírnek, amiről beszélünk, a posztolása alatt. Most meg azt mondja, hogy ugye elmennének ezek az orvosok már nyugdíjba rég, csak még minimál nyugdíjra mennének. Ön szerint ezek a kommentelők, vagy úgy mondom az emberek elhiszik ezt?
0: Szerintem a kérdés egyáltalán nem az. Tehát ez kérdés, ha egyszer valaki csak azért dolgozik, mert már nagyon szívesen otthagyná az egészet. És én ezt érzem magamon. Hát 72 évesen az ember már nem azt akarja, hogy minél jobb legyen, és minél szebb legyen. Nem. Egyszerűen belefáradt, és a kérdés, a fő kérdés, a fő probléma tényleg az, hogy itt 1 millió ember orvos nélkül maradt. És a probléma természetesen mindenki a problémát nagyon gyakran ott látja, hogy nem kapok időben időpontot a szakorvoshoz, a kardiológushoz, a diabetológus, stb. De nem ez a probléma, mert azt a kórházak valamilyen szinten mindig meg tudják majd oldani. És nem a városokban van a probléma, hanem a faluhelyeken, ahol tényleg egyik napról a másik, ha becsukja az orvos a rendelőjét, az egy nagyon-nagyon komoly probléma. Tehát azért kellene ebből a rendszerből, és most ön is azt mondta, hogy mit csináljon a közönséges polgár, az átlagpolgár. Hát most menjen el a gyűlésre, amit a jövendőbeli polgármester tart, a jövendőbeli megyefőnök tart, és tegye fel ezt a kérdést. És nézze már meg, hogy mit fogod hebegni, habogni, mert...
1: Már melyiket, hogy mi lesz a hiányzó orvosokkal? Azt a kérdést?
0: Nem, az ő konkrét orvos.
1: Az ő konkrét orvosát.
0: Uh-huh. Hát menjen és kérdezze meg, hogy itt a doki 70 éves, mit fog azért tenni, hogy itt maradjon, hogy mi történik a falu vagy a megye polgáraival azon a napon, amikor az orvos végleg bezárja a rendelő ajtaját. Mert ez nem pusztán létszám kérdés, ez nem finanszírozási kérdés. Itt generációváltás van, és a beteg nem stratégiát akar látni papíron, biztonságérzet kell neki. Tehát a kérdése az, hogy 5 év múlva, ha megbetegszik, lesz kit felhívnia? Lesz, aki megvizsgálja? És lesz olyan orvos, aki nem csak a neve van a rendszerben, hanem ideje is van a betegre? Tehát a beteg és az ambuláns orvos érdeke szinte teljesen azonos ebben a témában, és ezért voltam kicsit csalódott, amit láttam, mert az emberek tényleg úgy gondolják, hogy most tudok, ki azt mondja, hogy elmegy nyugdíjba, akkor holnap a megyefőnök, hogy bárki leakaszt egyet a szekerényből, és tessék, induljunk el. Tehát kétféle lehetőség van még mindig. Tehát az, hogy aki most a rendszerben van, azt valami módon, és ebben nagyon sokat tehettek a helyi képviselők, a megyei képviselők, hogy ne menjen el a doki nyugdíjba valami módon még, és keresni a lehetőséget. És ezt erről is többször beszéltem. Elmenni a negyed-ötödéves orvosi egyetemen tanuló orvosra, és elbeszélgetni. Mindenki nézze meg, hogy a falujából, a városából kitanul, melyik orvos egyetemen. Keressék meg ezt a fiatal, és ne akarjon idegsebész lenni, meg ne akarjon nem tudom micsoda lenni, hanem jöjjön a falujába, jöjjön a városába. Mit tud neki adni, mit tud neki mi mint helyi polgárok, polgármesterek, képviselők nyújtani ahhoz, hogy itt akarjon élni, mert a legnagyobb probléma, például nézzük meg a házi gyerekorvosokat. Hát ott már egyszerűen most hogyha azok, akik nyugdíjasok, több mint 500 000 gyerek van a beteg nélkül. És ez nagyon, nagyon sok helyen érződik. Tehát egyszerűen azt a természetesen távozik egy kolléga, tehát meghal, vagy becsukja a rendelőjét, akkor egyszerűen szétoszták a maradó gyerekeket a többiek között, de ott már szinte hihetetlen számok jönnek ki, amit valahogy nem is tudnak ellátni. Tehát a lényeg az lenne, hogy ne ellenségesen tekintsünk erre a kérdésre, ne azzal, hogy hát na, milyen sokat kerestek, még mit akartátok, hanem az, hogy most egy nagyon aktuális időszak van, tehát helyhatósági választások is jövőre.
1: Tehát bocsánat, a doktor akkor azt mondja, hogy azt kellene, mert mondja, hogy ha megkérdezik a jelöltet, akkor mit fog hebeg habogni, ha jól idézem. Azt kellene mondani ennek a jelöltnek, hogy hát én elmegyek beszélgetni a településünkről, orvosnak ment fiatalokkal, vagy orvosi pályát megcélzó fiatalokkal, hogy jöjjenek ide. Jól értem, ezt kéne csinálniuk?
0: Például. Ez egy...
1: De fiatal azt fogja mondani, hogy hát több pénzt kérek.
0: Tessék elővés, hogy egyáltalán nem, mert ő még neki fogalma sincs arról, hogy mennyi pénzt fog keresni, de a legfontosabb az, hogy ne akarjon a kórházba ott maradni, és ne akarja a jövőképét abban, hogy most ő idegsebész lesz, meg nem tudom mi lesz. Ez mind nagyon szép, de az ugyanis nagyon sok helyen nem is annyira az a probléma, hogy kevés a Szlovákiában képzett orvos, hanem az, hogy nem maradnak itt. Ha megnézzük, a cseh egészségügyi rendszer összeomlana, ha minden szlovákiai vagy szlovák orvos hazajönne. Összeomlana az egész cseh rendszer. Tehát, vagy akár ilyet is megnézni, hogy van valahol Csehországban egy faluból elszámolott, miért van ott? Tehát valahol most kicsit érdekes, amit mondok, tehát minden jövendőbeli polgármester is megye főnök, nézze már meg a saját érdekeit, tehát ne akarjon utat építeni, meg nem tudom, mert mind nagyon szép, gyönyörű. Támogassuk a helyi foci csapatot, meg gyönyörű. De kérdezze meg mindenki menjen el, azt gyorsan mondja, hogy itt tudok ki, 68 éves, 70 éves, 72 éves, mit fogunk csinálni, hogyha azt mondja, hogy holnaptól elmegy. Mert a rendelő egy napkal eltűnik, bozzasztó nehéz. Egy orvost képezni hosszú évekig tart, de egy bezárt rendelőt egyetlen napkal elveszített egy közösség. És ez a probléma ma már létezik, tehát nem az, hogy most erről beszélgessünk. Tehát én azt mondom, hogy soha nem vagyok pessimista, ha bár most már egy kicsit úgy érződik, hogy igen, hogy még mindig lehet konkrét. Tehát mindenki ne azt akarja, tehát ne az egészségügyi minisztériumtól várja, hogy ez a problémát valahogy megoldja, mert az majd jövő évben lesz kérdés az egyes pártoknál, de jelenleg a helyi szinten tényleg ez egy fontos kérdés, és ezt kell megkérdezni a jövendőbeli képviselőtől, polgármestertől, na mit fogunk csinálni, hogyha a doki, aki itt van, az holnap azt mondja, hogy csókolom, viszlát.
1: És ön szerint mivel lehet egy fiatalt odahúzni mondjuk az adott településére, vagy visszahúzni, marasztalni, és hogy ne menjen kórházba, miközben azért az lehet tudni, hogy az orvosi közegekben ismert az, hogy igazából a kórházban tud valaki nagyon éles és intenzív gyakorlati tapasztalatot összeszedni, amit aztán persze már vihet később mondjuk a régiójába, vagy a településére, de mégis ott tud fölkészülni a nagyszámú esetek, és ugye az orvosi esetek széles spektrumának megtapasztalása miatt. Tehát, hogy ez az egyik, a másik, meg mi az, amit úgymond fölajánlana, vagy nem tudom, mivel lehetne kecsegtetni egy fiatalt, hogy menjen falul.
0: Hát először is, aki most 4.-5. évben van, annak még van 1-2 éve. Uh-huh. Tehát már itt ajánlanak valami ösztöndíjat. És nem nagy pénzekről van szó. Csak majd egyáltalán megtiszteljem azt a orvost hallgatót, hogy hát figyelj, hát tudjuk, hogy vagy, és mi lenne, gondolkoztál azon, hogyha eljönné mégis a városunkba, a községünkbe rendelni egyszer, tehát akkor elvégzi, akkor még 3-4 év, mire házi orvos lehet, és házi gyerekorvos lehet, és ez az az időszak, amikor elveszti ez a közösség, ezt az orvos, mert akkor fordul más felé. Tehát megint csak, ha megmutatnám, hogyha ide jössz azt néz, itt ilyen a rendelő, majd valamit besegítünk, ha egy jobban felszerelt rendelőt szeretnél, vagy nézzük már meg, hát hogy persze nős vagy gyerekeid, azok hova fognak járni?
1: Doktor úr, maga valójában a szakma becsületét akarja emelni, ennek, ahogy, ha jól értem, ha jól érzem,
0: azt hiányzik. Én azt elmagyarázni, hogy az orvos, aki elvégezte az orvosi egyetemet, valahol 25-26 éves, uh-huh. és csupasz a feneke, pardon. Tehát, és itt lehet neki segíteni abban, hogy a feleségednek itt fogunk tudni biztosítani valamilyen esetleg, ne adj Isten, szolgálati lakást az elején, mert tehát a lehetőségeket keresem, hogy minden polgármester.
1: Visszatérve oda, hogy kezdte ezt az egészet, hogy elborzadt attól, hogy látta, hogy a komment szekcióban hogy viszonyulnak az emberek ahhoz, hogy az orvosoknak a nagy része leadná a pályáját, mert nem akarja ezt csinálni, hogy megint pénzt akarnak, azt mondja, ezt írták, hogy ön szerintem ezért ki a felelős?
0: Én most inkább még más mondanák, csak hogy ne fussunk ki az időből. Én arra kérnék minden kedves hallgatót, hogy becsülje meg azt, ami van. Mert lehet, hogy holnap nem lesz. Tehát ez a probléma első része, aki most van, mert lehet, hogy morgunk rá, hogy nem akar meg se. És ezt én mind megértem. Csak becsüljük meg azt, ami van, mert 5-6 éven belül nem lesz más. Minimum 5-6 éven belül nem lesz más, és utána jönne a kérdés másik fele, hogy mit csináljunk. Ki a felelős? Egyetlen mindig az aktuális egészségügyi miniszter, aki ahogy beleül a miniszteri székbe, egy hónapon belül a kórházak minisztere lesz. És nem érdekelt az ambuláns szektor. És ez a probléma második része.
1: 6 éven belül az ambuláns orvosok nagy része befejezné praxisát egy felmérés szerint. A részletekről dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, doktor úr.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Szép napot.
2: Pátria Rádió. Őket Erebes. FM 106,7.
3: Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkba. A reggeli interjúkat a patria24.stvr.sk weboldalon is visszahallgathatják. A nappaliban Gaspolik Maja várja önöket, érdemes lesz továbbra is minket hallgatni. A reggeli hangmérnöke Vasies Olivia volt, az ő nevében is köszönöm a figyelmüket, Bábeli Vettet hallották, további szép napot kívánok! Hello.

0: 9 óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Nappali, szeptember 8-án. Tényleg érdemes volt ma korán kelni, mert szerintem gyönyörű napfelkeltében lehetett részünk, és úgy tűnik, a nyár sem akar még egészen búcsút inteni. Ma is, holnap is velünk marad a nyárias idő, de vajon meddig? És milyen napunk lesz ma? A részleteket már is hozza a hírszerkesztő Nyitrai Nóra, én pedig maradok önökkel, és egy olyan délelőttel készülök, ahol az emberi alkotásról, a tűzoltók munkájáról és a zene erejéről is beszélgetünk majd. Tartsanak velünk, kezdődik a Nappali.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Több mint 30 millió eurót költene a Szlovák Vasúttársaság takarításra. Lemondott az ukrán legfőbb ügyészakkal Centerek korrupciós ügye miatt. Folytatódik a napsütéses nyári időjárás délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Több mint 30 millió eurót szánna a Szlovák Vasúttársaság a ZSR saját szlovákiai létesítményeinek takarítására, tisztítására és fertőtlenítésére. A két évre szóló szolgáltatás becsült értéke meghaladja a 15 millió eurót, és további két évre lehetőség van ugyanilyen összegű megrendelésre. A közbeszerzésben szeptember 11-éig várják az ajánlatokat, és a legalacsonyabb ár dönt. A vasúttársaság emellett csaknem 81 millió euró értékben villamos energiát is beszerezne a 2027-es évre. Három évre munkavédelmi és biztonsági lábbeliket is vásárolnak az alkalmazottaknak, erre csaknem 7 millió eurót szánnak. Üdvözölte a zaporizsiai atomerőmű környékén létrejött helyi tűzszünetet Juraj Blanár külügyminiszter. A Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója által közvetített megállapodás lehetővé tette az aknamentesítés megkezdését és a sérült villamos távvezeték javítását. Blanár szerint ez fontos gyakorlati lépés a nukleáris baleset közvetlen kockázatának csökkentésében. Hangsúlyozta, a békés célú nukleáris létesítmények nem válhatnak katonai konfliktus célpontjává vagy eszközévé. Szlovákia továbbra is támogatja a NAU független és pártatlan szerepét a nukleáris biztonság fenntartásában. Szándéknyilatkozatot írt alá Robert Kalinyák szlovák és Vladislav Kosiniak kamis lengyel védelmi miniszter a két ország védelmi együttműködésének kialakításáról az Európai Unió SAFE programjának keretében. A megállapodás elsősorban a lőszergyártásra és a drónok elleni védelemre terjedhet ki. A lengyel miniszter szerint Szlovákia jelentős gyártási kapacitással, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a lőszergyártás terén. Kalinyák szerint Lengyelország az európai haderőfejlesztés egyik éllovasa, és Szlovákia hozzá kíván járulni szomszédai biztonságához, valamint nagyra értékeli Lengyelország drónok elleni védelmi képességeit. Lemondott tisztségéről Ruszlan Kravcsenko, ukrán legfőbb ügyész az illegális callcenterek ügyében kirobbant korrupciós botrány miatt. Az ukrán korrupció ellenes hatóságok szerint egy olyan hálózatot lepleztek le, amely pénzért védelmet biztosított telefonos csalásokat folytató callcentereknek. A nyomozás részeként a hétvégén az ügyészség irodáit is átkutatták, és őrizetbe vették az intézmény egyik vezető munkatársát. Kravcsenko tagadja, hogy közel lenne a csaláshoz, lemondását politikai döntésnek nevezte. Harmadik Károly brit király megerősítette, hogy Harry herceg és felesége Meghan az Egyesült Királyságba való visszatérésük után sem töltenek be aktív szerepet a királyi családban. A pár továbbra sem használja királyi címeit, és magánszemélyként folytatja kereskedelmi és jótékonysági tevékenységét. A király által jóváhagyott levél szerint Harry és Meghan pénzügyi függetlenségét, valamint magánéletük védelmét továbbra is tiszteletben tartják. Sussex hercege és hercegnéje a múlt hónapban tért vissza Nagy-Britanniába, 6 évvel azután, hogy Harry megszakította kapcsolatait a királyi családdal és feleségével együtt az Egyesült Államokba költözött. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság 3. fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és ma 17-45-től Japánnal csatázik a negyed döntőjét. Ma este kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Nagy várakozás előzi meg a 21 órakor kezdődő Real Madrid Internazionale és a Porto Manchester City meccseket.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a napsütéses nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyolfelhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. A friss hajnali órákat követően napközben ismét egyre nagyobb területen 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sok helyről jelentenek forgalmi dugót, például Pozsonyban, Oroszvár után Ligetfalu irányába, szintén Pozsonyban a kikötői hídon Ligetfalu felé haladva, Dunaivánkáról kihajtva Pozsony felé, Vágsejjére behajtva Vágtornóc irányából. Ezen kívül Kassa, Barca város részében a belváros felé haladva, mindenütt körülbelül 10-15 perces várakozási időt jeleznek. Ezen kívül történt egy baleset is Érsekújvárból kihajtva, Naszvat felé, egy személygépkocsi egy biciklist ütött el a helyszínen, a rendőrség irányítja a forgalmat. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Nézzük, hogy milyen témára számíthatnak, ha itt lesznek velünk a nappaliban szeptember 8-án. Ma délelőtt egy kicsit eljátszunk a gondolattal, hogy mi az, amit még biztosan nem tud helyettünk megcsinálni a mesterséges intelligencia. Például megírni egy igazán jó történetet úgy, hogy közben valóban legyen mögötte egy ember gondolata, érzése, saját hangja. De mondjuk egy balesetben elvégezni a tűzoltók munkáját, vagy éppen szemtől szemben, és talán a saját fogalom újra visszaköszön majd az utolsó órában, mert igen, a zenében már óriási nagy szakmai vitákat generál a mesterséges intelligencia kérdése, de mégiscsak ahhoz, hogy egy suli turnén mondjuk egy zenekar meséljen és beszélgessen a diákokkal, ahhoz bizony szükség van a zenészekre is. Természetesen nem állítom, és nem is állítjuk ma, hogy rossz a mesterséges intelligencia, csak meg kell tanulnunk az arany középutat, hogyan is lehet használni az alkotásban. 9:30-kor Mosolygó Marján Böbével éppen ezt járjuk körbe. Kié lesz az irodalom a mesterséges intelligencia korában, és mi történik az emberi alkotással, ha egy gép is képes már írni. A 10 órai összeállításban pedig egészen más terepre megyünk. Szeptember 3-án Dunaszerdahelyen jártam, és közelről követtem végig egy tűzoltóverseny eseményeit. Nem csak azt látjuk majd, és nem csak azt halljuk majd, ami a nézők szeme előtt történik, hanem egy kicsit benézünk a kulisszák mögé is. Mi történik a rajt előtt? Hogyan készülnek a csapatok? Mennyire számít az összhang? És mi kell ahhoz, hogy egy gyakorlat néhány másodperc alatt összeálljon? Óriási segítségemre volt a dunaszerdahelyi tűzoltó csapat, akiket innen is üdvözlök, nekik köszönhetően pillanthatunk be majd 10 óra után a kulisszák mögé, hiszen az egész napjukat végigkövettem. 11 óra után pedig jön a zene, ahogy ígértem, de ezúttal nem csak arról lesz szó, hogy milyen egy jó dal. Lobó Szalóki Lázárral arról beszélgetünk, hogy micsoda ereje tud lenni ma is a zenének, mit tudunk elmondani egy dallal, amit talán szavakkal nem is biztos, és hogyan jut el egy zenekar üzenete a saját közönségén túl, akár több ország hallgatóihoz is. Hát ez egyenlőleg költői kérdés, de 11 óra után erre is megkapjuk a választ. 3 óra, 3 teljesen más történet és terep, irodalom, tűzoltók és zene. Töltsék velünk a délelőtöt, és beszélgessünk a nappaliban. A mai csapat nevében is kellemes délelőtöt kívánok a hangmérnöki pultnál. Vasi és Olivia integet ma önöknek, a szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja.

Hallod, látod, érzed. 9 óra múlt 19 perccel, és most pedig köszöntjük névnaposainkat. Szeptember 8-án a Máriákat és az Adrienneket ünnepeljük. A Mária az egyik legrégebbi és legelterjedtebb női nevünk. Eredete a héber Miriam névhez kapcsolódik, és érdekesség, hogy többféle jelentést is tulajdonítanak neki. Többek között szeretett, kívánt gyermek jelentés is felbukkan a magyarázatok között. De van még egy születésnaposunk is ma. Ma ünnepel ugyanis Pink, Alicia Beth Moore 1979. szeptember 8-án született, vagyis éppen ma lett 47 éves. És ha már egyszer ilyen szépen összejött a névnap és a születésnap, akkor természetesen ünnepeljünk vele is. Pink több mint 2 évtizede van a pályán, 3 Grammy-díjat nyert, és talán az egyik legfontosabb védjegye, hogy soha nem akart tökéletes popsztárnak látszani. Inkább vállalja és vallja, hogy más, szókimondó, hogy néha túl sok, és éppen ezért olyan sokan tudnak vele azonosulni. A Raise Your Glass pedig pont erről szól, egy nagy kocintás azokkal, akik nem feltétlenül illenek bele a sorba. A dalt 2010-ben pályafutása első évtizedének lezárásaként adta ki, és a rajongóinak ajánlotta. Úgyhogy ma a Máriáknak, az Adrienneknek és Pinknek is jár a poháremelés. Boldog névnapot, boldog születésnapot, és emeljük a poharunkat. Pink, Raise Your Glass!

Kezdjük a mai esemény naptárunkat egy olyan témával, ami mellett nap mint nap elmegyünk, pedig a modern világunk alapja. Ma van az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. Gondoljunk bele egy pillanatra. Éppen a reggeli híreket görgetjük a telefonunkon, elolvasunk egy e-mailt a főnökünktől, ránézünk a menetrendre, és ez a legtöbbünknek teljesen természetes. Az UNESCO adatai szerint azonban a világon még ma is több mint 750 millió felnőtt nem tud írni és olvasni. Ez azt jelenti, hogy minden kilencedik ember teljesen el van zárva a digitális világ a hírek, vagy akár a gyógyszeres dobozok feliratainak megértésétől. Ezt a világnapot még 1966-ban alapították, és a célja nem az, hogy tankönyvszagú statisztikákkal untasson bennünket, inkább arra emlékeztet, hogy az írás-olvasás tudománya a szabadság és a felemelkedés kulcsa. Ráadásul ma már a szakemberek nem csak a betűk ismeretéről beszélnek, hanem a digitális írástudásról is, hiszen aki ma nem tud kezelni egy számítógépet vagy egy okostelefont, az a 21. században szinte ugyanúgy lemaradhat az adatok szerint. Szóval, amikor ma kezünkbe veszünk egy jó könyvet, vagy elolvasunk egy üzenetet, gondoljunk arra, a tudás valójában mekkora ajándék. Egyházi és népi hagyomány is kötődik szeptember 8-ához. A keresztény kalendáriumban a mai nap Kisboldogasszony napja, vagyis Szűz Mária születésének az ünnepe. A népi kalendárium szerint ez a fecskehajtó nap, mert a költöző madarak tömegesen indulnak útnak. A tudomány bölcsője is szeptember 8-ához kapcsolódik, ugyanis ezen a napon alapították meg a világ egyik leghíresebb egyetemét, a Harvard University-t az amerikai Cambridge-ben, amely az Egyesült Államok legrégebbi felsőoktatási intézménye. Egy hősies győzelem is kapcsolódik szeptember 8-ához. Ma van az évfordulója, hogy véget ért Málta, török ostroma. A maroknyi védősereg több hónapos elkeseredett harc után végül visszavonulásra kényszerítette az oszmán flottát.

0: 10:03, és most nézzük meg, hogy milyen érdekes dolgok is történnek a nagyvilágban. Színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: A Google a napokban bejelentette, hogy jelentős változások érkeznek az üzenetek alkalmazásban, mivel lehetővé teszik az egyes csevegések színeinek és háttérképeinek testre szabását. Mint írják, akár egy kedvenc családi fotót szeretnénk háttérnek, akár egy letisztult, minimalista színpalettát, a munkahelyi kapcsolathoz a választás teljes mértékben rajtunk múlik. A legjobb az egészben, hogy a módosításokat csak az adott felhasználó láthatja, más a beszélgetésben résztvevő többi személy nem látja a testre szabott megjelenést. Ezek bekapcsolásához először is meg kell nyitni a Google üzenetek alkalmazást, ezután nyissuk meg a módosítandó beszélgetést. A következő lépésben rá kell koppintani a jobb felső sarokban a három ponttal jelzett menüre. Az új funkció alkalmazásának van egy fontos feltétele, az RCS üzenetküldést ehhez be kell kapcsolni. A Xiaomi autó 2027-ben belép az európai autópiacra, elsőként Németországban kezdi meg termékei értékesítését, jelentette be a vállalat szeptember 4-én az IFA Berlin 2026 szakkiállításon. Közleménye szerint a cég 8 autókereskedő csoporttal kötött partnerséget. A Xiaomi autó 2024-ben kezdte el értékesíteni termékeit Kínában, ahol máig több mint 700 ezer járművet adtak el. Hibrid és teljesen elektromos autókat gyártanak. Azt egyelőre nem jelentették be, hogy melyik modellek lesznek elérhetők Európában, és az árakról sem tudni részleteket. Az eseményen a Xiaomi bemutatta új intelligens ökoszisztémáját, amely összeköti az okostelefonokat, viselhető eszközöket, okos otthonokat és járműveket. A mesterséges intelligencia az elmúlt évek legvitatottabb technológiája, a nyilvánvaló előnyei mellett számos aggodalom is fűződik hozzá. Korábban a mesterséges intelligencia keresztapjaként emlegetett Nobel-díjas Geoffrey Hinton is felhívta a figyelmet az AI veszélyeire. Most ismét egy belsős adott hangot aggodalmának, ezúttal azonban az OpenAI-tól. Jakub Pachocki, a ChatGPT-t fejlesztő cég vezető tudósa ugyanis rendkívüli óvatosságra szólított fel mindenkit. A poszt néhány nappal azután született, hogy az OpenAI kiadta a GPT-6 Astra nyelvi modellt, amely miatt a kutatók egyenesen katasztrófától tartanak. Az elmúlt hónapokban egy kellemetlen incidens nyomán is bekerült a hírekbe az OpenAI, a cég egyik AI eszköze ugyanis tesztelés közben áttörte a biztonsági korlátokat, és neki ment a Hugging Face nevű AI cég infrastruktúrájának. Jakub Pachocki állítja, az OpenAI egyik fő célja a jövőben egy automatizált AI kutató létrehozása lesz, amely lépést tart a mesterséges intelligencia fejlődésével, és közben gondoskodik arról, hogy az emberi kutatók részei maradnak a folyamatnak.

0: Ha ma valaki leül a számítógép elé, és azt mondja, hogy írjon a mesterséges intelligencia egy novellát, verset, vagy akár egy egész könyvet, szinte pillanatokon belül ott is van előttünk a kész szöveg. De ki írja? És ha egyre több ilyen szöveg kerül elénk, honnan tudjuk majd, hogy amit olvasunk, azt vajon egy ember írta, vagy a mesterséges intelligencia? Mosolygó Marián Böbe a vonal túloldalán, aki a Helyesen magyarul könyvek részéről most az emberi szerzők és alkotások védelméért indított kezdeményezést. És talán nem is az a kérdés, hogy lehet-e a mesterséges intelligenciát használni, szabad-e egyáltalán, hanem sokkal inkább az, hogy hol húzzuk meg a határt az eszköz és a szerző között. És hát igen, erről fogunk most Böbével beszélgetni, akit nagy szeretettel köszöntök. Szia, Böbe!
1: Szia, jó reggelt, vagy szép napot kívánok neked és a kedves hallgatóknak is.
0: Ugye azt az egyeztetésünk során azt mind a ketten leszögeztük, hogy igazából nem kiirtani szeretnénk a mesterséges intelligenciát, tehát hogy ezt nagyon fontosnak érzette is minden egyes mesterséges intelligenciáról való kommunikációban leszögezni. Most ezt tudom, hogy bonyolultan hangzott, de hogy a lényeget biztosan érted, hogy tehát, hogy nem szeretnénk itt, nem tudom, ténylegesen ezt így kiiktatni a mindennapokból, de hogy valahol megtanulni a határt meghúzni.
1: Így van, mert nem a boszorkányüldözés a mi célunk sem itt az AI-jal kapcsolatban, hiszen mi is nap mint nap használjuk a kiadóban is, hanem azt szeretnénk, hogy ha egy olvasó a kezébe vesz egy könyvet, akkor az egyértelmű legyen neki, hogy azt AI írta, vagy milyen szinten működött közre annak a könyvnek az elkészültében.
0: Igen, és közben mit fog az mutatni nekünk, hogyha úgy olvasunk egy könyvet, akár laikusként, akár olvasás rajongóként, hogy tudjuk azt, hogy ez bizony egy mesterséges intelligencia tárta elénk az adott történetet, az adott novellát, vagy az adott könyvet. Tehát mondjuk miben fog ez, most egy kicsit a jövőben nézünk, ha egyáltalán ilyet tudunk, hogy miben fog ez változtatni olvasói szempontból szerinted?
1: Hát az olvasói, tehát egy ember azért olvas, mert kíváncsi a szerzőnek a tapasztalatára, az érzéseire, a gondolataira, a fantáziájára. Az AI pedig már megírt történetekből, mintákból épít fel kéziratokat és könyveket. Tehát itt nem hagyatkozhatunk arra, hogy ez egy fantáziadús kötet lesz, hanem egy ilyen sablon. Nagyon-nagyon jók már ezek az AI programok, tehát sokan nem veszik például észre, hogy AI írta azt a szöveget, mert ha már például előfizetéses verziót használunk, akkor nagyon nehezen észrevehető jeleket, vagy nagyon nehezen vehető észre ezek a jelek a szövegekben, tehát erős középmezőnyt hoz a szöveg az írókhoz képest, de azért vannak apróbb jelek, amik erre mutathatnak, tehát ritkán fogalmaz meg éles és provokatív véleményeket, egy kicsit ilyen szintelen szaktalan lehet ez a szöveg, tehát én sima, egyedi metaforák és megfogalmazások nélkül, például mind

0: rendbekezdés nagyjából ugyanolyan hosszú. Vannak olyan szófordulatok, amiket szívesen használ, ez az egyrészt, másrészt például, vagy fontos megjegyezni, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az összességében elmondható, ez mind-mind ilyen szófordulat, amit szívesen használ az AI, és túlzottan, már-már udvariasan kiegyensúlyozott szövegek készülnek. Észrevehetjük, hogyha sokat beszélgetünk vele, akkor alkalmazkodik a mi stílusunkhoz, tehát rengetegen már például pszichológusnak vagy jó barátnak használják az AI alkalmazásokat. És azt kell látnia egy olvasónak, vagy tudnia eldöntenie, hogy ő ilyen szövegeket szeretne olvasni, vagy szeretné, hogyha húsvér írók által írt egyedi történeteket kaphatna vissza.
1: Ez a kezdeményezés, amit útnak indítottál, ugye azt mondja ki, vagy erről is szól, hogy az emberi szerzők és az alkotások védelme. Igen, itt beszélhetünk arról is, hogy mit is szeretnénk pontosan megvédeni, de valahol én talán azt is hozzákapcsolnám, hogy ez az olvasót is védi, nem?
0: Igen, hát pont erről beszéltem, hogy jó lenne, hogyha az olvasó tudná, hogy mit vesz a kezébe, hiszen eldöntheti, hogyha neki megfelel egy AI által generált történet, akkor szíve joga azt megvenni. Tehát az Amazon is tele van már ilyen könyvekkel, de ahhoz kell, hogy legyen feltüntetve valahol jól látható helyen, hogy ez a könyv, ez nem emberi alkotás. És mi ezt szeretnénk az AI, vagy a petíciónknak az egyik pontja az, hogy a könyv hátlapján, a nyomtatott könyv hátlapján szerepeljen ez a megkülönböztetés, hogy ha volt AI használva a szöveg előállításához, akkor ez, ha pedig nem, akkor egy ilyen emberi alkotás pecsét legyen a könyveken.
1: Ez miért nem volt evidens szerinted a mesterséges intelligencia berobbanásával, hogy igenis az elejétől fogva ez ténylegesen jelölve legyen, ezt lehessen az elejétől fogva nyomon követni, tehát hogy mi lehet ennek a hátterében szerinted, hogy ez így csak így most kezdődik, tehát hogy most kezdünk így kapcsolni, hogy igen, hogy ténylegesen jó lenne megkülönböztetni, hogy mely szövegeket is írt a húsvérember, és melyek származnak a mesterséges intelligenciától?
0: Annyira gyorsan terjedt el az AI a mindennapokban, szerintem erre nem volt felkészülve a jogalkotó sem, és ugyan augusztus elejétől van egy Európai Uniós rendelet, amely például a deepfake-ekre meg a chatbotokra vonatkozik, de a könyvekre éppen nem. Tehát egy szövegnél is, hogyha valaki azt mondja, hogy ő szerkesztette, csak oda van valakinek írva a neve, hogy szerkesztő, akkor onnantól kezdve már nem kötelező jelölni azt, hogy ezt AI írta, vagy bármilyen szinten is részt vett benne.
1: És ugye fontos az is, hogy ténylegesen tudjuk, hogy egyáltalán hol kell a határt meghúzni. Ugye te is említetted, hogy a könyvszerkesztésnél is nap mint nap használják a könyvet, tehát hogy ez most már tény, de hol húzható meg vajon a határ? Tehát hogy ötletelésre, kutatásra, javításra, fordításra, tehát hogy hol lehet még, hol nem, tehát hogy meddig és mikortól beszélhetünk még emberi alkotásról?
0: A könyvkiadásnál szerintem az, ami a határ, az az, hogy a kutatásra nyugodtan bár ellenőrizni kell. Fordításra is lehet esetleg, ott viszont mindenképpen kell egy emberi ellenőrzés utána, mert például a szófordulatokat ez nem biztos, hogy jól fordítja az adott nyelvre, a magyar is annyira szép nyelv, hogy egyszerűen nem lehet mindent úgy kifejezni idegen nyelven, hogy mi az árnyalatokat meg tudjuk vele festeni. illusztráció készítéshez is nagyon sokan használják már. Hát ez egy ilyen kérdéses dolog, természetesen a grafikusok, illusztrátorok vannak ez ellen nagyon, és szerintem joggal is, mert egyrészt ugyanaz a fantázia tűnik el a képekből, mint a szövegből, amikor egy AI generálja, és nem lehet tudni például, hogy milyen forrásból meríti ezeket a képeket, vagy alapokat az AI. Tehát itt volt már arra példa, hogy valaki a saját alkotását egy másik könyvben fedezte föl, mert hogy azt használta alapul az AI egy másik grafika generálásához. De magának a szövegnek a megírása az, ami kellene, hogy az írónál maradjon, hiszen egy író attól író, hogy ő írja ezeket a szövegeket a saját kútfőjéből. Szerkesztésre, hogyha éppen nem tudja, hogy melyik irányba menjen tovább például egy történetnél, ötletelésre nagyon jó, de ezeket is mind-mind kétségekkel kell használnunk, tehát mindig utána kell nézni, hogy jót mondott-e.
1: Igen, és ugye van egy nagyon másik fontos kérdés is, hogy miből tanulnak vajon ezek a rendszerek, és mi történik azokkal a szerzőkkel, akiknek a műveit úgy használják fel ezek az AI modellek, akár tehát az AI modellek tanítására, hogy erről nem feltétlenül tudnak, vagy nem adtak rá engedélyt, az imént is egy hasonló példát említettél.
0: Igen, hát ez egy kellemetlen történet, hiszen a nagy AI programok készítői például Zúzdában, vagy felhasználják a könyveket, tehát tonna számra vásárolják fel a nyomtatott könyveket, aminek a gerincét egy hidraulikus vágóval lemetszik, majd beszkennelik ezeket a könyveket, és a papírt kidobják, tehát Zúzdába végzi a könyvek nagy része. És itt olyan könyvekről is beszélünk, amiből lehet, hogy csak egy példány van, mert hogy azok a könyvek váltak így kincsé az AI számára, ami 2022 előtti megjelenés, hiszen akkor még könyvírásra nem igazán használták az AI-t. Tehát itt ilyen kincsek is a Zúzdában végezhetik, de volt például a Metánál egy olyan történet, amikor a cég kalózkönyvtárakból töltött le könyveket a modellnek a betanításához, és itt napvilágot látott az egyik metás kollega e-mailje, amiben az a mondat szerepelt, hogy céges laptopról torrentezni nem tűnik helyesnek. Nem biztos, hogy tisztességes forrásból származnak azok a könyvek, amin tanul, és ugyanilyen történet volt például az Amazonnál, ahol az Amazonra feltöltött könyvekből jó néhányat használtak fel az AI betanítására, és erről a szerzők nem tudnak. Ez is a petíciónk egyik része, hogy nyilatkozhassanak a szerzők arról, hogy hozzájárulnak-e, hogy felhasználják a könyvüket. Ha hozzájárulnak, akkor kapjanak ezért szerzői jogi díjat, ugyanúgy, mintha megvásárolják a könyvüket.
1: És ugye azt is azért nagyon fontos figyelembe venni, hogy ugye a közösségi média most már egyre jobban ösztönöz arra, hogy igenis használ, tulajdonképpen a felhasználók elé tárja a mesterséges intelligenciát, hogy használják akár már csak egy poszt megírásánál, egy fotógenerálásnál, tehát hogy egyre jobban ösztönzi a fogyasztót arra, hogy igenis használják. Hogyan lehet edukálni a felhasználót, az olvasót, és azt, aki egyáltalán fogyaszt bármi nemű tartalmat?
0: Szerintem itt teljesen az embertől függ, hogy mennyire akar egyedi lenni, vagy mennyire akar belesimulni abba a közegbe, ami őt körülveszi, akár így nem szűken, hanem a közösségi médiában. Szerintem már most az tűnik ki, és az lesz egyedi, aki nem használja. Szerintem az a tényleg a kézműves terméknek például az apropója, meg az érzése, hogy azt te írtad, az a te gondolatod, és nem ezeket a emojikkal telepakolt szövegeket, és ugyanazokkal a szófordulatokkal megfogalmazott szövegeket küldi ki az olvasók, meg az ismerősök közé. Tehát én már rengeteg olyan visszajelzést kaptam, hogy nagyon szeretik, ha végre nem AI generált tartalommal találkoznak a közösségi médiában. De olyan is tud most már például egy jó posztot írni, aki meg tud írni egy félmondatos posztot, vagy promptot.
1: Mi lesz szerinted az emberi szerző legfontosabb értéke a jövőben? Engem ez a kérdés nagyon is foglalkoztat, hogy vajon mit teszi majd egyedivé a szerzőt a jövőben, és hát ugye nem is kell annyira a jövőről beszélnünk, hiszen ez már a jelenünk, így zárásként mit gondolsz erről?
0: A személyisége és a fantáziája, hogyha nem simul bele ebbe a nagy közös AI-os szöveggenerálásba, hogyha ki tud tűnni azzal, hogy azt ő írta, ezt ő élte meg, ezek az ő gondolatai.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha egy kicsit derülátóan állunk a kérdéshez, akkor könnyebb lesz vajon kitűnni, vagy mondjuk akár egy 10 év távlatából, majd ha egyszer újra beszélgetnénk, akkor nagyobb vagy kisebb értéke lesz annak, hogy valamit ember írt?
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyobb.
1: És pozitív kicsengése lesz, hiszen ugye, ahogy te is említetted, ha sikerül kitűnni, mert mégiscsak az AI egyfajta sablon szerint dolgozik, és bár nagyon-nagyon nehéz észrevenni már most is a különbséget, de egyébként van olyan példa, amit így fel tudnál konkrétan hozni, amit mesterséges intelligencia írt, és nem lehetett felismerni, hogy bizony ezt AI írta?
0: Volt egy olyan vizsgálat, ami Amerikában történt, ahol AI novellákat és emberi által írt novellákat olvastattak olvasókkal, és az AI által írt novellákat átlagosan jobbra értékelték az emberek, tehát az olvasók, mint amiket ember írt. Nem tudták megkülönböztetni ezeket a novellákat, de ennek az a lényege, hogy az AI a bevált minták súlyozott átlagát adja, tehát az átlagnál jobb, de kimagasló műveket nem tud alkotni, tehát nem tud egy új Hemingway vagy Tolkien lenni az AI.
1: És hát nagyon fontos, hogy erről minél többet beszéljünk, hiszen az, hogy a mesterséges intelligencia milyen szinten tud ma már írni és alkotni, ez egyáltalán nem a jövő zenéje és nem a jövő kérdése, hanem bizony a jelenünk része, és nagyon fontos, hogy erről minél többet beszéljünk, és bizony az a határhúzás, hogy hol is érdemes meghúzni a határt az eszköz és a szerző között. Egyebek mellett erről is beszélgettem Mosolygó Marián Böbével, aki a Helyesen Magyarul könyvek részéről most az emberi szerzők és alkotások védelméért indított kezdeményezést, és akinek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Folytatódik a Nappali, köszöntöm azokat is, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Az előző órában, vagyis néhány perccel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia mi mindent nem tud helyettünk megcsinálni, és ebben az órában is egy kicsit kötnék még erre. Például ott állni egy tűzoltóverseny rajtjánál, és néhány másodperc alatt csapatként tökéletesen végrehajtani egy gyakorlatot. Ehhez nem csak tudás, hanem rutin, összhang, és nagyon is kell az emberi jelenlét. Én szeptember 3-án Dunaszerdahelyen közelről követettem egy ilyen verseny minden pillanatát, hogy mi történik a kulisszák mögött, arról is mesélek, de előbb jöjjenek a legfontosabb hírek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovák-lengyel védelmi együttműködés körvonalazódik a SZÉF keretében. Harmadik Károly tisztázta, visszaköltözése után milyen státuszt kap Harry herceg és családja. Folytatódik a napsütéses nyári időjárás délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. Több mint 30 millió eurót szánna a Szlovák Vasúttársasága a ZSR saját szlovákiai létesítményeinek takarítására, tisztítására és fertőtlenítésére. A két évre szóló szolgáltatás becsült értéke meghaladja a 15 millió eurót, és további két évre lehetőség van ugyanilyen összegű megrendelésre. A közbeszerzésben szeptember 11-éig várják az ajánlatokat, és a legalacsonyabb ár dönt. A vasúttársaság emellett csaknem 81 millió euró értékben villamos energiát is beszerezne a 2027-es évre. 3 évre munkavédelmi és biztonsági lábbeliket is vásárolnak az alkalmazottaknak, erre csaknem 7 millió eurót szánnak. Üdvözölte a zaporizsiai atomerőmű környékén létrejött helyi tűzszünetet Juraj Blanár külügyminiszter. A Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója által közvetített megállapodás lehetővé tette az aknamentesítés megkezdését és a sérült villamostávvezeték javítását. Blanár szerint ez fontos gyakorlati lépés a nukleáris baleset közvetlen kockázatának csökkentésében. Hangsúlyozta, a békés célú nukleáris létesítmények nem válhatnak katonai konfliktus célpontjává vagy eszközévé. Szlovákia továbbra is támogatja a NAU független és pártatlan szerepét a nukleáris biztonság fenntartásában. Szándéknyilatkozatot írt alá Robert Kalinyák szlovák és Vladislav Kosinyak Kamis lengyel védelmi miniszter a két ország védelmi együttműködésének kialakításáról az Európai Unió SZÉF programjának keretében. A megállapodás elsősorban a lőszergyártásra és a drónok elleni védelemre terjedhet ki. A lengyel miniszter szerint Szlovákia jelentős gyártási kapacitással, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a lőszergyártásra. Terén. Kalinyák szerint Lengyelország az európai haderőfejlesztés egyik éllovasa, és Szlovákia hozzá kíván járulni szomszédai biztonságához, valamint nagyra értékeli Lengyelország drónok elleni védelmi képességeit. Lemondott tisztségéről Ruszlan Kravcsenko, ukrán legfőbb ügyész, az illegális call centerek ügyében kirobbant korrupciós botrány miatt. Az ukrán korrupció ellenes hatóságok szerint egy olyan hálózatot lepleztek le, amely pénzért védelmet biztosított telefonos csalásokat folytató call centereknek. A nyomozás részeként a hétvégén az ügyészség irodáit is átkutatták, és őrizetbe vették az intézmény egyik vezető munkatársát. Kravcsenko tagadja, hogy köze lenne a csaláshoz, lemondását politikai döntésnek nevezte. Harmadik Károly brit király megerősítette, hogy Harry herceg és felesége Meghan az Egyesült Királyságba való visszatérésük után sem töltenek be aktív szerepet a királyi családban. A pár továbbra sem használja királyi címeit, és magánszemélyként folytatja kereskedelmi és jótékonysági tevékenységét. A király által jóváhagyott levél szerint Harry és Meghan pénzügyi függetlenségét, valamint magánéletük védelmét továbbra is tiszteletben tartják. Sussex hercege és hercegnéje a múlt hónapban tért vissza Nagy-Britanniába, 6 évvel azután, hogy Harry megszakította kapcsolatait a királyi családdal és feleségével együtt az Egyesült Államokba költözött. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság 3. fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és ma 17-45-től Japánnal csatázik a negyed döntőért. Ma este kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Nagy várakozás előzi meg a 21 órakor kezdődő Real Madrid Internacionale és a Porto Manchester City meccseket.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a napsütéses nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyolfelhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. A friss hajnali órákat követően napközben ismét egyre nagyobb területen 30 fok köré, fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az R1-es autópályán Beszterce bányánál, Zólyon felé haladva, a jobb sávban két személygépkocsi ütközött egymásnak, az arra autózó körülbelül 10 percet veszítenek. Ezen kívül radar méri a sebességet Dargón, Gálszécs irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám.
4: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Ebben az órában egy összeállítást hozok hallgatóinknak. Szeptember 3-án ugyanis Dunaszerdahelyen jártam, és közelről követhettem végig egy tűzoltó verseny eseményeit, és nem is akármilyet. Az volt a lényeg, hogy milyen gyorsan, milyen ügyesen, milyen hatékonysággal tudják a tűzoltók kimenteni a sebesültet, a sérültet az autóból, amit előtte jól összetörtek. Egyébként is összetört autókról beszélünk, és ez nagyon érdekes volt végignézni, végigkövetni, és nem csak azt hallhatjuk majd, és nem csak azt látjuk majd, mert higgyék el, hogy szinte látni is fogják, annak ellenére, hogy a beszélgetést csupán hallani fogják, de hogy mi minden is történik a nézők szeme előtt, hanem betekintünk a kulisszák mögé is. Mi történik a rajt előtt? Hogyan készülnek a csapatok? Mennyire számít az összhang? És mi kell ahhoz, hogy egy gyakorlat néhány másodperc alatt szinte összeálljon? Óriási segítségemre volt egyébként a Dunaszerdahelyi tűzoltó csapat, akiket innen is üdvözlök még egyszer, ugyanis nekik köszönhetően pillanthatunk majd be ebben az órában a kulisszák mögé. Én az egész napjukat végig követhettem. 11 óra után pedig a zené lesz a főszerep, Lobó Szalóki Lázárral, a Dirty Slipper zenekar frontemberével arról beszélgetünk, hogy 15 éve a suli turné sikeres, az új dalaik eljutottak a határon túlra, nem is akár hová, de hogy pontosan hova, az majd az utolsó órában derül ki. Tehát ebben az órában a tűzoltóké a főszerep, tartsanak velünk, ez itt még mindig a Nappali.

0: Szeptember 3-án Dunaszerdahelyen rendezték meg a sérült személyek balesetet szenvedett járművekből történő kimentésének tűzoltó versenyét. A verseny lényege, hogy a tűzoltó csapatok megmutassák, hogyan tudják a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben kiszabadítani a sérültet egy összeroncsolódott autóból. A versenyen összesen 9 csapat vett részt. Nagyszombat megyét 6 hivatásos tűzoltó csapat képviselte. Dunaszerdahely, Galánta, Pöstjén, Nagyszombat, Szakolca és Szenyice. Rajtuk kívül 3 vendégcsapat is bemutatta tudását, Csehországból, Nyitráról és Martinból érkeztek tűzoltók. Ők versenyen kívül teljesítették a feladatokat. Én már a reggeli órákban a regisztráció idején a helyszínen voltam, és egész nap figyelemmel kísérhettem a versenyt. A készülődést, a várakozást, a sorsolást, majd magukat a mentési feladatokat is. Izgalmas volt végigkövetni ezt a folyamatot, és egy kicsit bepillantani abba is, mi történik a verseny kulisszái mögött. Ezzel az összeállítással most önöket is szeretném magammal vinni erre a napra. Elsőként Fehér Ferenccel, a Dunaszerdahelyi Tűzoltó Parancsnokság igazgatójával beszélgettem még a verseny kezdete előtt, amikor a regisztráció zajlott. Majd ezután oda vezetett a Dunaszerdahelyi csapathoz. Dudás József, Kláris Attila, Csóka György még a sorsolás előtt álltak a rendelkezésemre, akkor még ők sem tudták, hogy mikor kerülnek sorra, és természetesen azt sem, milyen eredménnyel zárják majd a napot. De először, nem szaladok ennyire előre, Fehér Ferenc kalauzol körbe bennünket.
1: A tűzoltók egy nagyon érdekes versenyben mérik össze tudásukat, amelynek az a lényege, hogy balesetek, autóbalesetek vannak szimulálva, ahol sérültek, rekedtek az autóba, és a csapatoknak az a feladatuk, hogy szakszerűen minél rövidebb időn belül kimentsék a sérülteket az autóból. Az az érdekessége, hogy a csapatok nem tudják, hogy milyen helyzet vár rájuk, úgy, mint a valós életben, mert amikor előkészítik a szimulált balesetet, a csapatok elzárva vannak egy helységben, ha ne lássák, hogy ne tudjanak készülni előre, úgy, mint a valós életben, csak a helyszínen tudják meg, hogy mi a szituáció.
0: Mennyi felkészülést jelent maga az, hogy egyáltalán ők ténylegesen, hogyha látnak egy helyzetet, ugye, ahogy említett, és erre nem lehet felkészülni, de arra igen, hogy jól tudjanak reagálni, és a megfelelő időben megfelelő döntést hozzák meg a tűzoltók.
1: Az a napi feladat része, a napi kiképzés része, ilyen helyzetekben föl tudják mérni pillanatok alatt a helyzetet. Sok esetben a tűzoltók érnek helyszínre elsőnek, tehát majd, hogy nem egészségügyi kiképzéssel kell rendelkezniük. Természetesen ki vannak képezve a tűzoltók ilyen helyzetekre, de sok gyakorlás, és ugye minden szituáció más, és az állandó tanulás, állandó önfejlesztés van ez mögött.
0: Mekkora motiváció kell a tűzoltóknak ehhez, hogy igenis folyamatosan képezzék magukat, hiszen nem csak, tehát hogy annyi minden változik a mai felgyorsult világunkban, úgyhogy a naprakészség az ugye az ő területükön is nagyon fontos.
1: A tűzoltó munka nem is munka, hanem hivatás, tehát aki tűzoltónak áll, legnagyobb esetben hivatásának tekinti, és küldetésének az, hogy fejlessze magát, és hogy minél jobb, minél tökéletesebb legyen ebben a munkában, tehát a segítségnyújtásban bármilyen helyzet is fordul elő.
0: Hogyha egy képet kellene most festenünk arról, hogy mi az, amit mi láthatunk, és hogy a hallgatóknak ezt így tudjuk bemutatni, akkor mi az, ami mondjuk most még a megnyitó előtt történik, és mi az, ami várható?
1: Megérkeztek a csapatok. Lényegében ez egy megyei verseny, ahol a Nagyszombat megye tűzoltó csapataiból a legjobb fog kijutni az országos döntőre, ami jövő héten lesz Nyitrán, de vannak vendégeink Nyitráról, Martinból és Csehországból is érkezett csapat.
0: Mi az, amit a legjobb csapat magáénak tudhat majd?
1: Nagyszombat megye Ispánjának a serlegéért folyik ez a verseny, ez egy vándorserleg. Dunaszerdahelyi csapat is már ért el jó helyezéseket. Reméljük, hogy idén is, mivel Dunaszerdahelyen van a verseny, hogy sikerül jól bemutatkozni és jól teljesíteni a feladatot és minél jobb helyezést elérni. Természetesen nagyon örülnénk neki, hogyha a Dunaszerdahelyi csapat lenne az első, de a tisztes helytállást is elfogadjuk, már nem könnyű feladattal állnak szemben.
0: Mi alapján fogják azt eldönteni, hogy ki a jobb.
1: Bírók pontozzák azt, hogy milyen szakszerű a csapat, hogyan látja a feladatot, hogyan mentik ki a sérültet, hogyan emelik ki a sérültet az autóból. Van egy időkorlát, ami belül kell teljesíteni a feladatot, tehát hogyha az időkorlátot túllépik, akkor kiesik a csapat és nem kerül pontozásra, mivel nem teljesítette a feladatát. Nagyon sok szempontból van bíró, aki azt figyeli, hogy hogyan nyújtanak szakszerű elsősegét. Van a bíró, aki azt figyeli, hogy a meglévő eszközöket jól lehasználják. Van bíró, aki azt figyeli, hogy a mármint a tűzoltók felszerelése nem-e hiányos, tehát magukra öltötték a védőfelszerelést, és jól lehasználják azt ott. Szóval nagyon-nagyon összetett ez a verseny, és nagyon sok rétű, aminek meg kell felelni.
0: Hogyha most kicsit innen a versenytől elkanyarodunk, és megnézzük, hogy ez a való életben pontosan mit jelent, hogyha, ha egy kicsit most tanácsot is adunk a hallgatóknak, akár szemtanúi egy-egy balesetnek, és értesítik a tűzoltókat, mi az a legfontosabb információ, amit át kell adni?
1: Ha észlelünk egy balesetet, természetesen vagy a 150-es, vagy a 112, vagy a 155 a mentők telefonszámán kérünk segítséget. Minél pontosabban meg kell határozni a helyszínt. Nagy segítség, hogyha tudjuk, hogy mennyi sérült van a helyszínen, hány autó szenvedett balesetet, mennyi a sérült, esetleg nem egy ulat fel az autó, felefordult, és ezekkel tudunk segíteni már úgy, hogy a irányító műveleti tisztek megfelelő technikát, megfelelő számú egységet küldjenek a helyszínre. Ugye az se jó, hogyha túl sok egységet küldenek a helyszínre, mert szükség lehet rájuk máshol, de ugye fordított esetben az se jó, hogyha aluldimenzálják és kevés tűzoltó, kevés technika érkezik a helyszínre, mert ugye ezt ki kell a segítséget kérni, és az megint idő, ami ilyen esetekben minden másodperc számít.
0: Ugye a technológia fejlődik, és ez az autógyártásra is érvényes. A mai hibrid autók, elektromos autókból való kiszabadítás mondjuk más technikát igényele, mint mondjuk egy benzines, dízeles autó esetében.
1: Annyiból szempontjából nem igényel más technikát. Ilyen esetekben azt vizsgálják elsősorban, ha nem is sérült az akkumulátor. Tehát általában, legtöbb esetben ez egy nagyon jól elzárt akkumulátorról beszélünk, ami általában nem szokott sérülni. A többi pedig nem változik semmi a technikában, ugyanúgy járnak el, mintha egy klasszikus, hagyományos autóból mentenének sérültet.
0: És ha most pedig tovább megyünk, ugye megígérte, hogy elvisz engem a Dunaszerdahelyi csapathoz. Ők most jelenleg hol vannak, és mit csinálnak így még a kezdés előtt?
1: A csapatvezető éppen most vesz részt a sorsoláson, ahol kisorsolják, hogy hányadiknak indul a Dunaszerdahelyi csapat. A csapat többi tagja pedig megbeszéli a lehetséges szituációkat, hogy mit, hogyan fognak megoldani. Ugye minden szituáció más és más, szét vannak osztva a feladatok, és úgy most átveszik még egyszer a srácok, hogy minél pontosabban, minél szakszerűbben és gyorsabban tudják elvégezni a feladatot.
0: Hát akkor nézzük a csapatot, hogy hol is vannak ők. Mindenkitől szeretnék egy bemutatkozást kérni.
2: Attila Kláris,
3: Csóka György,
4: Dobás József.
0: Izgulnak így most a verseny előtt? Ugye most mi még éppen a sorsolás előtt beszélgetünk. Mikor jobb egy versenyben részt venni? Hol jobb lenni? Valahol az elején, vagy inkább a végén? Kinél mi a tapasztalat? Mert ha jól tudom, nem ez az első verseny a csapatnak, amin részt vesznek. Attila?
2: Nem ez az első, de viszont attól függ. Ha elsőnek mész, gyorsan utánod van. De viszont nem látod meg azt, amit előzők csinálnak, valami hibákat, vagy azt nem éled bele magadat abba a versenybe még. Utolsónak is jó menni, mert viszont már mindent láttál, úgyhogy már tudod is, hogy hol végezhetsz, plusz-minusz, mennyire fogsz beleadni mindent.
0: Első vagy utolsó?
3: Hát, ezt nehéz megmondani, de inkább az első. Egy pici izgalom mindig van. Én már most a 10. alkalommal versenyzek ezen a versenyen. De azért mindig van, ha hazudnánk, azt mondanánk, hogy nincs abszolút izgalom, egy pici mindig van, de aztán minden nap megy rajtunk, mikor már a start eldődül.
0: Mikor lehet úgy igazán jól teljesíteni?
5: Hát én azt mondom, inkább az elején, tényleg úgy, hogy Atti is mondta, túl vagyunk az elején, kész van. Olyan egészség második, harmadik környékén az lenne a jó, hogyha el tudnák indulni.
0: Igen, ugye 10. alkalommal vesz részt a versenyen, de gondolom, hogy ugye minden évben más és más, vagy azért vannak ismétlődő részek.
3: Némely részek ismétlődők, de azért nem minden, azért minden szituáció más, minden éven más, maga a környezet is, ugye volt Nagyszombatban, volt a Szakolcán is verseny, most itt a Dunaszerdai második alkalommal van, de hát mindig más, szóval nem lehet egyiket sem összehasonlítani.
0: Ha jól tudom, akkor teljesen felkészülni nem lehet az adott mentés, ugye ez a való életben is így van, de itt és most a versenyen mi az, amire már előzetesen fel tudtak készülni, amire a csapat fel tudott készülni?
3: Volt már igen gyakorlat, volt például Nagypakán a önkéntes tűzoltók szerveztek egy nagyszabású akciót, ott ahol sikerült egy bemutatót csinálnunk maga a csapatnak. Felkészülni némely pozíciókban lehet, de viszont a szaktudásunkat, a tapasztalatunkat, főleg ez az, ami az előző versenyeken gyűjtöttük tapasztalatokat, azokat próbáljuk összehangolni és összegyűjteni, és azáltal építkezünk majd minden egyes szituációban.
0: Közben kiderült, hogy a dunaszerdahelyi csapat a 7. helyen fog versenyezni. Ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy végig izgulhatjuk az egész mezőnyt, és mink vagyunk a 7-ek, az azt jelenti, hogy valószínűleg csak ebéd után kerül ránk sor. Szerettünk volna így a második, harmadiknak indulni, viszont így az egész napot izgulhatjuk, úgyhogy vizsgadruk, és a lelkesedés megmarad a végéig, bízunk benne.
0: Bizony a vizsgadruk és a lelkesedés az bizony megmaradt a verseny végéig, de még ugye az elején arról faggattam a versenyre készülő tűzoltókat, hogy vajon mikor is jó versenyezni, ha minél hamarabb túlesnek rajta, vagy jobb inkább kivárni, de ahogy az a beszélgetésből is kiderült, a várakozásnak aztán egyszer csak vége lett, ugyanis megérkezett Süke Attila bevetési parancsnok, aki közölte a csapattal, hogy 7-ként kerülnek sorra. Attila a nap folyamán végig a segítségemre volt, és közben abba is beavatott, hogy pontosan mire kell figyelniük a versenyzőknek, hogyan zajlik egy ilyen kimentés, nem csak versenyen, de a valóságban is, és milyen döntéseket kell meghozniuk egy valódi bevetés során. Látunk itt jó néhány összetört autót, és nekem közben az a kérdés fogalmazódott meg így bennem, hogy mást jelente egy mentésnél az, hogy benzines, dízeles autó, vagy éppen elektromos, vagy hibrid autóval állnak-e szemben?
1: A benzin és a dízel az annyiból talán biztonságosabb, vagy klasszikusnak számító üzemanyagnak minősül, hogy nyílt láng, illetve szikrára robbanik, vagy arra ég. A villany, illetve a hibrid autóknál benne van az a veszély, hogy a nagy feszültségű batteri nem kell hozzá gyakorlatilag semmi, csak egy érintés a élő vezetékhez. Természetesen máshogy kell hozzáállni, más biztonsági elvárásokat kell teljesíteni a gyártók részéről is, illetve a bevetéseknél is nekünk más úton kell megközelítenünk ilyen autókat. A benzin-dízel üzeműek azok olyan, mondjuk úgy nem megszokottabbak, illetve klasszikusak. A villannyal még mink is igazából csak ismerkedünk, mert minden autó, minden márka máshogy oldja a nagy feszültségű batteriknak a deaktiválását, illetve máshogy oldják a magas feszültségnek a hajtóműhöz csatlakoztatását, tehát mindegyik autóban ez más úton van megoldva, máshogy van kivitelezve, és ez nekünk egy ilyen veszélyforrás, mert gyakorlatilag nem tudjuk, tehát mindig aktuálisan adott márka, karamból, tehát balesetnél, illetve tűznél, máshol kell keresnünk ezeket a akkumulátorokat, és amíg nem sérülnek ezek a akkumulátorok, addig veszélytelenek. Amikor sérülnek, onnantól kezdődik aztán megint egy újabb procedúra, mivel hogy ezeket nem lehet oltani.
0: Mi az első, amikor kiérkeznek a helyszínre?
1: Amikor kiérkezünk a helyszínre, ott először is csinálunk egy gyors felmérést, tehát felmérjük azt, hogy hányan vannak a sérültek, hányan vannak közvetlen életveszélyben, milyen mértékű a baleset, milyen szinten kell bevetést véghez vinni. Attól függően, hogy összetettebb történetről van szó, sérültek számától, sérültek minősítésétől, ezt erősítéssel oldjuk, illetve kérünk több mentőegységet a helyszínre. Utána elkezdjük a műszaki mentést, abból, hogy a beszorultakat, illetve a komoly sérülteket ellátjuk, kiszabadítjuk az autóból, megkezdjük az újraélesztést, ha nagy istenére van szükség. Tehát elég sokrétű a munkánk,
4: itt aztán belejátszik az is, hogy esetleg idegen, nagy nehezebb tárgy van a sérült autó, nehezíti a hozzáférést, teherautóról, kamionról, vagy bármi kidőlt fáról, bármiről beszélünk, tehát minden téren széles körű ez a bevetési munkálat. Annyira aprólékos, hogy nem is tudom szétszvenni, viszont maga ez a verseny, ami ma itt megrendezésre kerül, ez pontosan erről szól, tehát itt olyan szituációkat szimulálnak, amik igazából ritkán fordulnak elő a közutakon, viszont a közutakon, ha előfordul, akkor pontosan ennek a megoldását gyakoroljuk versenyszinten.
0: A Dunaszerdahelyi csapatról elmondhatjuk, hogy versenyszinten is egy összeszokott csapatról beszélünk. Mit ad hozzá a végeredményhez, hogyha már ténylegesen szinte gondolom, ilyenkor egymás rezdüléseit is elég figyelni, és már tudják, hogy kinek mit kell csinálni, vagy hogy néz ki egyébként egy ilyen versenyre való felkészülés?
4: Igen, mi ebben az összeállításban versenyzünk már 5 vagy 6 éve, egy új tagunk van 2 éve, tehát mindenképpen elmondhatjuk, hogy egy összeszokott csapatról van szó. Főleg itt a tapasztalatok mik számítanak. Tehát az, hogy össze vagyunk szokva, az igen ugyanolyan tetszett említeni, hogy egymás gondolatait is már kell ismerni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi következik a egyes lépések után. Viszont kell az is, hogy legyen tapasztalat annak a tagnak, aki maga is úgymond döntéseket hoz. Van egy hierarchikus sorrend, tehát van egy bevetési parancsnok, aki úgymond dönt az egészről, viszont a közösen oldjuk meg a feladatokat. Tehát mindenki maga hozzáteszi a saját tapasztalatát, saját munkáját, tehát ez egy ilyen csapatjátékról van szó. Mindenképpen már életekről döntünk, életeket mentünk, és ennek a fényében egy határozott csapatot, határozott és gyakorlott csapatot kell összekovácsolni.
0: Ha egy kicsit a közutakra tévedünk most, mi az, amit tűzoltóként tapasztal? Mennyire felkészültek azok, akik akár volán mögé ülnek, mennyire tartják be a szabályokat, mi mindent lehetne idézőjelesen módon megúszni, hogyha mindent betartanánk, amit a szabályok megkövetelnek?
4: A közúti szabályok azok úgy vannak felállítva, hogy mindig belennének tartva, akkor lényegesen én úgy mondanám, hogy minimalizálnák a balesetek számát. A balesetek pont abból fakadnak, hogy ezek a szabályok valaki valamilyen szinten hibázik, tehát mindig valakinek a hibájából, valakinek a kárára keletkeznek. Súlyossága az megint abból fakad, hogy milyen hibát követünk el, vannak bagatell hibákból is fakadó hatalmas sérülések, károk, vannak komoly gondatlanságból, vagy felelőtlenségből okozott hibák, amik tényleg szerencsésen meg vannak úszva. Tehát az ilyen nem egy általános dolog, nincs két egyforma bevetés. Tehát minden bevetés valamilyen szinten sajátos, egyedi. Sose tudjuk, hogy pontosan milyen esethez hívnak minket, tehát jelentenek egy balesetet, jelentenek egy sérültek számát, amire felkészülünk úgy előzetesben, de mindig a helyszínen avval a felméréssel azzal válik világosra, hogy pontosan miről is beszélünk. Volt, hogy kiküldtek minket jóformán egy koccanáshoz 3-an, ahol volt 2-3 súlyos sérült, és plusz még autóból is kellett kimetélni. Egyszerűen itt ebben állunk a régióban, benne van az is, hogy a bejelentő mennyire tud szlovákul, mennyire érti a kérdést, és mivel maga a bejelentés az Nagyszombatban a kerületi operációs központba fut be, oda jelentik az esetet, és ő határozza aztán meg, hogy kit milyen számba küld ki a helyszínre. És ha nem jól válaszolnak, illetve nem tudják pontosan felmérni a helyszínen a jelenlévők, hogy pontosan mi is történt, nem tudják pontosan elmondani, akkor ők az alapján küldenek ki, amit kikérdeznek. Ezért mondom, hogy volt már, amikor a semmiséghez küldtek ki nagy erőket, volt, hogy a komoly esethez küldtek ki keveset. Tehát akkor van az, hogy aztán magához a bevetési parancsnok dönt, illetve kér erősítést, illetve határozza meg, hogy pontosan hogyan is folytatódik onnan a bevetés. Mindig azon múlik, hogy mit jelentenek, hogy történik, és mondom, nincs kettő egyforma. Tehát ez mind egy összetett történet.
0: Mi az, amit várnak a mai versenytől?
2: Én első helyen szeretnék egyszer tovább jutni a országosra. Nem mondom, hogy ez máma lesz, de egyszer majd valamikor jövőben. Ugye már 10 éve Patiék csinálják. Kipróbálnám, milyen az, mikor egész ország előtt lehet összemérni erőket.
0: Mit kell a legjobbnak tudnia?
4: Ez egy kerületi forduló, tehát itt a kerületen belül a járások versenyeznek. Kerületi fordulóból egy első helyezett jut tovább tovább az országosra, és az országoson 8 kerületből legjobbak versenyeznek. Az a cél természetesen, hogy bejussunk a első helyre, de egyébként megelégszünk a második, sőt akár a harmadik helyjel is, csak az a lényeg, hogy mindenképpen valahogy dobogós szinten legyünk, és mindenki egészségben ússza meg, és boldogan épségben.
0: Mi az, amivel biztatni szokta a csapatát?
4: Hozzák a legjobb formájukat, én bízok bennük, tehát nagyon-nagyon jó csapatról van szó, kollégákról beszélünk, a magánéletben is gyakran találkozunk, illetve összedolgozunk, és egy nagyon jól fölkészült, tökéletes szakmai háttérrel rendelkező csapatról beszélünk, úgyhogy csak hozzák a legjobbat, ennyi nekem elég.
0: És bizony sikerült jól felmérni a helyzetet, mert a dobogós helyezés össze is jött, de egyelőre még ennél többet nem árulok el. Szeptember 3-án Dunaszerdahelyen megrendezett tűzoltóversenyen én is ott jártam, Süke Attila bevetési parancsnok pedig a továbbiakban beavat, hogyan is zajlik a mentés a versenyen. A zene után folytatjuk a beszélgetést.

0: Süke Attila bevetési parancsnok egy csapat versenyfeladatát is kommentálta nekem, így most ebből hallhatnak egy rövid részletet.
1: El van készítve az első szituáció, az egy frontális baleset, az egyik autó ráfutott a másik autóra, hát mondom A és B autó, jó, tehát az A autó az az úton négy keréken, a B autó pedig ráfutott négy kerékkel a tetejére egy frontális balesetet követően. A sérült szerintem az alsó autóban lesz, az azt jelenti, hogy most helyezik bele a bírók azt a sérültet, megadják neki utasításokat, hogy milyen sérüléseket szenvedett, tehát ő gyakorlatilag vagy kiveti állapotban lesz, vagy valami törést fognak neki szimulálni. Tehát azt is a bírók határozzák meg, hogy milyen sérülések vannak megadva. A szó nélkül az első segélykezelő kollégának kell felmérnie és helyesen kiértékelnie, illetve azt az első segélyt kell nyújtani, ami adekvált a sérülésekhez. A többiek pedig fogják az autókat stabilizálni, gurtnikkal, létrákkal, illetve bármilyen olyan eszközzel, ami azt segíti, hogy nem mozduljon meg, tehát legyen biztonságos az a bevetési környezet. 5 percen belül meg kell nekik, el kell végezni ezt a felhajtani fejet, tehát amikor a sérült az autóban ön tudatán kívül van, akkor ott ő onnantól fogva úgymond full doklik, tehát egyszerűen ő neki ez a légutak elzáródnak, és ezt kell a kollégának elsősorban kiküszöbölni, tehát erre 5 perc van. Ezt 5 percen belül, ha elvégzik, ha megcsinálják, akkor onnantól fogva a paciens, illetve a sérült, ezt túlélte. Onnantól folytatódik tovább a műszaki mentés, mondom, stabilizálják az autót, bebiztosítják a tűzvédelmet, bebiztosítják a veszélyesanyagok szivárgását, ha van villany, akkor azt lekötik, ha van bármi egyéb kidőlt villanyoszlop, vagy kidőlt fa, vagy bármi, amit szoktak szimulálni, ha ilyet észlelnek, akkor szint úgy kell nekik oldani. És az egész műveletre van 15 perc, 15 percen fölül még van nekik rá 5 perc, bár az büntető pontokat von maga után, viszont még 5 perc van arra, hogy befejezzék a mentést. 20 perc az egésznek a időlimite, 20 percen túl aztán már diszkvalifikálva vannak, egyszerűen ott már úgy veszik, hogy nem volt sikeres a bevetés. A való életben kicsit máshogy néz ki egy ilyen baleset, vagy kicsit máshogyan állunk hozzá. Ez kimondott versenyszabályok szerint, minden az előírás szerint, és ez egy ilyen kicsit ilyen teatrális színjáték is, ami pontozva van. A valós életben ott elsődleges azok a sérültek kezelése, természetesen úgy, hogy biztonságos környezetet teremtsünk a bevetés körül, de itt kimondottan ezek pontokat vonnak maguk után, hogy mindenre gondolunk, a tűzbiztonságtól kezdve minden egyébre.
0: Mire elég egy perc mondjuk a

0: valóságban, élesben?
1: A valóságban egy percre csak a vigyázdunk rá elég, tehát azt jelenti, hogy mi egy percen belül hagyjuk el a laktanyát. Bevetésnél ott a perceket nem nagyon számoljuk, tehát ott az egy kicsit ilyen relatív az időfogalma. Ott van egy feladat, van egy sérült, aki vért veszt, aki veszélyben van, és azt az embert kell először is ellátni, a vérzést elállítani, elsősegélyben részesíteni, biztonságos környezetben, illetve mentő szakápolóknak, szakorvosnak átadni. Tehát egy kicsit a időfogalmat megszűnik, ott egy picit, ott van egy feladat, amit el kell látni minél gyorsabban, minél ügyesebben és minél hatékonyabban. Ott nem a idő, idő olyan szinten számít, hogy természetesen számít, de nem, a, nem, nem érzékeljük akkor az időtelés múlását.
2: Délutánra aztán a Dunaszerdahelyi csapat is túl volt már a versenyen. A reggeli várakozást ekkor már felváltotta az értékelés. Mit sikerült jól megoldani, és mi az, ami lehetett volna még javítani? Süke Attilával ezért a saját versenyük után is beszélgettem arról, hogyan értékeli a csapat a teljesítményét, és milyen érzésekkel zárták a megmérettetést.
3: Attila, egy nagy levegő kifújás, túl vannak a versenyen az egész csapat. Hogy értékelik a versenyt?
1: Elég összetett szituációt kaptunk a vártakhoz képest, pont olyat, igen, tehát ezt elvászámoltunk. Két autó, illetve egy motorka balesetét szimulálták azzal, hogy az egyik oldalt azt teljesen lezárták azzal, hogy oldalán feküdt az autó. A sérült az első ülésen volt található. A taktikát úgy határoztuk meg, hogy a hátsó, az ötödik ajtón keresztül mentünk be az autóba. A tetőt is összelapították, hogy nehezítsék a szituációt. Ezek azok a váratlan nehezítő elemek, amikkel számoltunk. Tehát ott a hidraulikus feszítővágót használtuk, hogy kialakítsunk egy nagyobb teret, hogy hozzáférjünk a sérülthöz. Az ülést akartuk levágni fűrésszel, viszont azt nem engedték, tehát megállítottak minket a bírók, ami szintén egy ilyen plusz szituáció, vagy ilyen nehezítő szituáció, mivel hogy amikor vonaloztunk egy taktikát, és az alapján megyünk, akkor ha azt időközben leállítják, akkor kell másodperc tört része alatt döntenünk, hogy egy új taktikát választunk, tehát ez meg is történt. A ülést végül fizikai erővel eltörtük, és úgy fértünk hozzá a sérülthöz. A sérült a 17 perc 50 másodperc alatt plusz-mínusz szedtük ki, tehát azt mondom, hogy nem vagyunk rosszak, szerintem a csapat az nagyon jó, büszke vagyok a srácokra, köszönöm szépen nekik a munkájukat, úgyhogy bízok benne, hogy a második hely megvan, legrosszabb esetben a harmadik biztosan.
3: Az eredeti elképzeléshez képest, amikor még itt kora reggel beszélgettünk, illetve kora délelőtt beszélgettünk, ahhoz képest milyennek bizonyult a feladat? Nehezebbnek? Másra számított a csapat?
1: Hát ugye bíztunk benne, hogy első helyet sikerül megszereznünk, még mindig azért nem adjuk fel a reményt, hát ha sikerült, meglátjuk. Ez a pontozó bírókon múlik, a ő meglátásuk szerint. A feladat az meglátásom szerint hozta azt a szintet, tehát amit mondtam, hogy az elején egy adott szituáció, azt az adott szituációt próbálják úgy kimaxolva bonyolítani, amennyire csak lehet. Ez meg is történt azzal a tetőlapítással, illetve azzal, hogy leállították a ülést, nem vághattuk fizikailag. Az, azról is szól ez a verseny, hogy amennyire tud a csapat rugalmasan gondolkodni. Szerintem, mondom, jól megoldottuk. Eredmény az, én második, harmadik helyen is elégedett vagyok, sajnos lecsúsztunk az elsőről, de bízom benne, hogy jövőre jobbat sikerül majd kialakítanunk.
3: Mennyire fáradt el a csapat, és ugye arról már beszélgettünk itt a mai nap folyamán, hogy az idő az ugye nagyon relatív, és hogy igazából egy tűzoltó soha nem pihen. Hát
1: a tűzoltó akkor pihen, amikor visszatér a bázisára, úgyhogy a srácok azok, tehát így a meleg is ugye kiveszi valakiből az energiát alapba, sok vízveszteség, a bevetési ruhánk az eleve nem egy nyári öltözet, úgyhogy eleve meleg, a vízveszteség, a stressz szituáció, versenyhelyzet, ez mind olyan, ami nehezíti a életkörülményeket, viszont mondom, a srácok jól helytáltak, talán természetesen megtörtént a hidratáció, a cukorpótlás, tehát mindent maximálisan odafigyelünk a egészségre, illetve a hidratációra, úgyhogy én azt mondom, hogy jó volt minden, jó érzéssel zárjuk ezt a versenyt, és mondom, bízunk abban, hogy jövőre még jobb helyet fogunk elérni.
3: Gratulálok és köszönöm szépen!
1: Mi is köszönjük szépen!
2: A verseny végére tehát az eredmény is megszületett. A galántai csapat végzett az első helyen, így ők képviselhetik Nagyszombat megyét az országos döntőben. A második helyen Szenyice végzett, a házigazda Dunaszerdahely pedig a harmadik helyet szerezte meg. Én pedig közben egy kicsit a verseny kulisszái mögé is bepillanthattam. Láthattam a reggeli készülődést, a várakozást, a sorsolás izgalmát, a verseny közbeni koncentrációt, majd azt is, hogyan értékelték a saját teljesítményüket a dunaszerdahelyi tűzoltók. Gratulálok minden résztvevő csapatnak, a dunaszerdahelyi csapatnak pedig külön is a dobogós helyezéshez. Ezúton is szeretném megköszönni Fehér Ferencnek, Süke Attilának, valamint a teljes tűzoltó csapatnak, Dudás Józsefnek, Kláris Attilának és Csóka Györgynek, hogy a verseny mellett egész nap készségesen válaszoltak a kérdéseimre, és beavattak ennek a különleges és felelősségteljes hivatásnak a részleteibe.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: El is érkeztünk a nappali záró órájához. Egy dal néha bizony olyasmit is ki tud mondani helyettünk, amire mi magunk nem találjuk a szavakat. Talán éppen ezért van még mindig ekkora ereje a zenének. És miközben a mesterséges intelligencia már dallamokat is képes létrehozni, egy zenész személyes jelenlétét, történetét és azt a kapcsolatot, amit a közönségével kialakít, nem olyan egyszerű helyettesíteni. Ebben az órában Lobó Szalóki Lázárral, a Dirty Slippers frontemberével éppen a zene erejéről beszél. Beszélgetünk majd, de előbb jöjjenek a hírek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A tűzoltó és katasztrófa védelmi testület együttműködik a rendőrséggel a lefoglalt tűzoltóautó ügyében. Lemondott az ukrán legfőbb ügyész a call centerek korrupciós ügye miatt. Folytatódik a napsütéses nyári időjárás délután 27 és 33 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Teljes körűen együttműködik a rendőrséggel a tűzoltó és katasztrófa védelmi testülete a lefoglalt tűzoltóautó ügyében. A testület szerint minden szükséges dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátanak az ügy alapos kivizsgálásához, és fontosnak tartják, hogy ne szülessenek idő előtti következtetések. A belügyminisztérium közölte, büntetőeljárás indult az új tűzoltó technika beszerzésével, szállításával és üzembe helyezésével kapcsolatban. A sajtó szerint egy 46 millió eurós közbeszerzés miatt foglalták le és pecsételték le az egyik tűzoltóautót. A pozsonyi mentősök szakszervezete a mentőszolgálati bizottság átláthatóbb működését és szabályzatának módosítását kéri az egészségügyi minisztertől. Nyílt levelükben azt kifogásolják, hogy egyelőre nincs hivatalos információjuk sem az előkészített jogszabálymódosításokról, sem a szolgáltatók kiválasztásának tervezett módjáról, sem a bizottság működéséről. A szakszervezet szerint a döntésekbe azokat a szakembereket is be kell vonni, akik évek óta a mentőszolgálatban dolgoznak. Kamil Saskó egészségügyi miniszter szerint a bizottság első alkalommal holnap ül össze, és valamennyi érintett ágazati szereplő képviselteti magát benne. Az ellenzék ugyanakkor attól tart, hogy az AGEL és a PENTA pénzügyi csoportok kerülhetnek többségbe, amit Saskó visszautasít. A matematikai kompetencia terén az OECD átlag felett teljesítettek a szlovákiai 15 éves diákok a PISA 2025 nemzetközi felmérésben. Olvasási és természettudományos kompetenciájuk ugyanakkor az OECD országok átlagától elmarad. A PISA eredményeit ma mutatják be Pozsonyban. Ez az első alkalom, hogy a felmérés eredményeit regionális rendezvényen ismertetik a közép- és kelet-európai, valamint mint a közép-ázsiai országok számára. Lemondott tisztségéről Ruszlan Kravcsenko, ukrán legfőbb ügyész az illegális call centerek ügyében kirobbant korrupciós botrány miatt. Az ukrán korrupció ellenes hatóságok szerint egy olyan hálózatot lepleztek le, amely pénzért védelmet biztosított telefonos csalásokat folytató call centereknek. A nyomozás részeként a hétvégén az ügyészség irodáit is átkutatták, és őrizetbe vették az intézmény egyik vezető munkatársát. Kravcsenko tagadja, hogy közel lenne a csaláshoz, lemondását politikai döntésnek nevezte. Harmadik Károly brit király megerősítette, hogy Harry herceg és felesége Meghan az Egyesült Királyságba való visszatérésük után sem töltenek be aktív szerepet a királyi családban. A pár továbbra sem használja királyi címeit, és magánszemélyként folytatja kereskedelmi és jótékonysági tevékenységét. A király által jóváhagyott levél szerint Harry és Meghan pénzügyi függetlenségét, valamint magánéletük védelmét továbbra is tiszteletben tartják. Sussex hercege és hercegnéje a múlt hónapban tért vissza Nagy-Britanniába, 6 évvel azután, hogy Harry megszakította kapcsolatait a királyi családdal és feleségével együtt az Egyesült Államokba költözött. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és ma 17-45-től Japánnal csatázik a negyed döntőért. Ma este kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Nagy várakozás előzi meg a 21 órakor kezdődő Real Madrid Internacionale és a Porto Manchester City meccseket.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a napsütéses nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyolfelhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. Napközben ismét egyre nagyobb területen 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassa-Peresváros részében, a főúton a belváros irányába, valamint Kassán, a Herlianszkán, a Slovnaft töltőállomásnál. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Itt a Nappaliban mindig nagyon jó beszélgetés, rendkívül gyorsan eltelik ez a 3 óra, és milyen jó, hogy itt a zene alatt még nekem is van lehetőségem kiszaladni, és beszélgethetünk például Vasies Olíviával, de megérkezett Puha József zenei szerkesztő kollégánk, valamint Csenger Ferenc is befutott, és azt is sikerült megtudnom, hogy jó kis beszélgetése készülnek hamarosan, úgyhogy biztosan majd hallani fogják itt a Pátria Rádióban, de most vissza a mai Nappalihoz. Ebben az órában a zené lesz a főszerep, és ezúttal nem csak arról lesz szó, hogy mitől is jó egy dal, Lobó Szalóki Lázárral, a Dirty Slippers frontemberével arról beszélgetünk hamarosan, hogy micsoda ereje is van ma a zenének, mit tudunk elmondani egy dallal, amit talán szavakkal nem is biztos. És hogyan jut el egy zenekar üzenete a saját közönségén túl, akár több ország hallgatóihoz. Nem sokára jön tehát Lobó Szalóki Lázár, de most még jön egy kis zene, utána folytatódik a Nappali.

0: Egy dalt sok minden miatt lehet szeretni. Éppen a dalszöveg miatt, vagy azért, mert jókor talál ránk, és van bizony, hogy egy-egy sor valóban úgy betalál, hogy azt érezzük, hogy valaki helyettünk mondta ki azt, amit mi lehet, hogy nem is tudtunk megfogalmazni és elmondani. Talán valószínű ezért van az, hogy mesterséges intelligencia ide vagy oda. A zenének még mindig van egy nagyon nagy ereje, és hát ahhoz, hogy ez az erő, ez ilyen nagy legyen, kell, hogy ott legyen mögötte a személy, kell, hogy ott legyen mögötte az alkotó. És hát itt a vonalban most egy igenis aktív alkotó van velünk, Lobó Szalóki Lázár, a Dirty Slippers zenekar frontembere, akik új dallal is előrukkoltak, és annyira, hogy külföldön is egyre több helyre eljut a Where Did the Summer Go című daluk, és a suli turnéval is több százezer fiatalhoz vitte el a zenét Lázár, úgyhogy azt gondolom, hogy a megfelelő személlyel beszélgetek most arról, hogy hogyan is lehet igazán eljutatni a dalt, a dal üzenetét a hallgatókhoz. Szia Lázár, örülök, hogy itt vagy velünk.
1: Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy újra beszélgethetünk.
0: Lázár, aktív alkotó vagy, de mit jelent számodra ma a zene? Ugye egy kicsit ide becsíptem, beemeltem a mesterséges intelligenciát is, hiszen ez a téma egy kicsit ma végig is követett bennünket itt a nappaliban, de hogy pont ezért mit jelent ma számodra a zene?
1: Nagyon jól tetted, és köszönöm szépen, és reflektálnék is rá egy nagyon-nagyon aktuális dologgal. Tegnap értesített bennünket az angliai kiadónk, a Reaction, hogy a zenekarunk Élned kell című dala is belekerült azokba a szerintem több tízezer vagy százezer alkotásba, amiből feltanították a mesterséges intelligenciát, úgyhogy ezért ennek nyilván van egy tök megtisztelő oldala is, hogy a zenekar egyik dala bekerült ezek közé a szerzemények közé, de nyilvánvalóan van egy hátulütője is, hogy hát na, hát azért álljon már meg a fáklyás menet egy szóra. Én azt gondolom egyébként, hogy van helye az életünkben a mesterséges intelligenciának, mi is használjuk, ha meg kell fogalmazni egy levelet, vagy össze kell rakni egy üzleti tervet, akkor nagyon-nagyon jó arra, hogy az emberi munkát kiegészítse gondolatokkal, vagy esetleg időt nyersz azzal, hogy felmondod. Én úgy szoktam használni egyébként, hogy felmondom hangüzenetben azt, amit szeretném, hogy ő lejegyzeteljen, és utána azt azonnal bemásolom az e-mail törzsbe, és azért, amikor az ember aktívan turnézó zenész, és játszik évente 70-80 bulit, és rohan fesztiválról fesztiválra, ezt ugye neked nem kell bemutatnom, akkor nagyon-nagyon sok időt lehet azzal spórolni, hogy nem gépelsz két órát egy e-mailt mondjuk, hanem ebben tud segíteni. Azt egyébként viszont teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy rengeteg olyan előadó van, akinél tudjuk, hogy már a komplett zenei alap az AI, és azt így javítgatja stúdióban, és otthon mondjuk felvesz hozzá valamilyen éleghangot. Én azt gondolom, hogy ezekből csak ilyen klisé limonádé dalok tudnak születni. Látszik egyébként az AI alkotta műveken, hogy nincs benne a legfontosabb dolog, az emóció.
0: Lázár, szerinted tudunk-e még újat kitalálni? Rengetegszer előfordul az, hogy ugye akár most aktívan alkotó zenészek, előadók feldolgoznak egy régebbi dalt, új köntösbe helyezik, és ugye az sem ritka, hogy valaki azt hiszi, hogy kitalált egy új dalt, és bizony aztán kiderül róla, hogy ezt a dallamot már ismerik, és jó néhány ilyen perről is tudunk. Na de mi a helyzet, hogyha ide beemeljük ténylegesen a mesterséges intelligenciát, az általa alkotott zenéket, tehát hogy hova vész el így az egyediség?
1: Hát ez nagyon-nagyon jó, amit felvetettél, mert tényleg egyébként az a legfontosabb hátrány ennek az egész, hogy pont azt az egyediséget, amit egyébként emberi tényezőnek vagy emberi faktornak is nevezhetünk, amiben ott vannak azok az aranyos kis hibák. És a hallgató kedvéért mondom, hogy aki nem tudja, hogy működik egy stúdió felvétel, azért minden egyes hangszeres felvételnél szerintem minden zenész, ha egy-két évvel vagy három-négy évvel később meghallgatja valamelyik alkotását, amit rögzített egy profi hangstúdióban, úgy is talál benne hibát. És a mesterséges intelligencia hiába tudja azt megcsinálni, hogy tök jól szóljon minden, meg ugyanúgy szóljon minden egyes gitárakord vagy zongorafutam, attól függetlenül pont az az érdekessége szűnik meg ezáltal a zenének, ami szerintem nagyon-nagyon odavonza az embereknek a figyelmét. Nagyon-nagyon sok olyan rajongónkkal beszélgettem, akik elmondták, hogy azért a kedvenc zenekaruk, mit tudom én, a Queen, vagy akár az Oasis, mert annyira egyedi az ének, vagy annyira egyedi a gitártéma, amit másnál nem hall. A mesterséges intelligencia viszont egy óriási nagy katalógusból dolgozik, és abból viszont csak azokat a paneleket tudja felépíteni.
0: Igen, bocsánat, csak annyit akartam kérdezni, igen, ugye panelekből dolgozik, és ha például most egy kicsit megpróbáljuk szemléltetni, ugye ebben a nagy, nem is tudom, zsákban benne van a Dirty Slippers is, mint zenekarat is, stílusotok, az alkotásotok, az elemek, amiket használtok a zenében, és ez ugye ezáltal feltételezhetjük, hogy ha valaki használni próbálja a mesterséges intelligenciát, zenét próbál vele létrehozni, akkor gyakrabban köszönhet vissza például mondjuk az, hogy vélhetünk felfedezni Dirty Slippers jegyeket is?
1: Én azt gondolom, hogy ennyire direkten szerintem talán nem. Nekünk van egy rajongónk, aki azzal foglalkozik, hogy betölti neki a Dirty Slippers dalokat, és megmondja, hogy ebből a dalból csináljál mondjuk egy hard rock, vagy egy folklór dalt, és azoknál sem érzem azt, hogy mondjuk ha egy folklór dal elkészül az AI-nál, akkor az mondjuk úgy fog szólni, mint a Csík zenekar, vagy mint a Szalonna is a bandája, meg olyan dolgok lesznek, és mondjuk ennél a hard rockos, metálos dolognál sem fog úgy szólni, mint mondjuk egy Iron Maiden vagy egy Volbeat. Tehát, hogy az a problémám nekem ezzel, hogy mindenből egy kicsit rak bele, egészségesen megfűszerezve, hogy így mondjam, az AI, és ez a nagy katyvasz, ez igazából pont egy ilyen nagy semmit hoz létre.
0: Ugye elkészült az új dalotok, amit majd meg is fogunk a beszélgetésünk után hallgatni. De akkor nézzük meg, hogy egy húsvér alkotó hogyan is készíti el akár a legújabb dalát. Tehát, hogy ugye valóban a mesterséges intelligenciának köszönhetően ez néhány gomb kattintás, tehát ugye ez néhány kattintás, viszont ugye a való életben ez hosszas folyamat lehet, persze van olyan is, amikor valakiből úgy kigördül és kigurul az új dal, de van, hogy szenvedünk rajta, akár évekig is tarthat. Te milyen alkotó vagy, Lázár?
1: Én alapvetően eléggé szembe megyek szerintem a legtöbb dalszerzővel. Nálam mindig a zene készül el először, nyilván azért van, mert gitáros vagyok elsődlegesen, és én azt gondolom, hogy szerintem az a legjobb, és én azért nem szoktam soha egyetérteni azokkal, akik mindent megtanulnak a dalszerzésről, mindennek tudják a fokát, a változatait, minden akkordnak tudják a ezerféle dolgait, mert a zenének szerintem elsődlegesen az inspirációról kell szólni, az isletről, arról, hogy milyen érzéseket akarsz átadni, és ahhoz nem feltétlen szükséges szerintem mondjuk az a tudás, hogy tudjál 500 ezer dalt eljátszani bármelyik hangszeren, hanem sokkal jobban szükség van szerintem azokra az érzelmi csavarokra, amiket hallasz a fejedben, hogy egy dalt hogyan készítesz el. Én mindig e szerint megyek be a stúdióba. Ugye hál' Istennek azt kell, hogy mondanom, hogy most már 2021 óta a londoni Abbey Road-i stúdióban rögzíthetünk dalokat a gyermekkorom kedvenc producereivel, a George Shearinggel és a Tim Palmerrel, és amikor elmegyünk velük a stúdióba, akkor folyamatosan azon megy a gondolkodás, hogy ezek a dalok hogyan nyerjék el azt a hangzást, azt a hangszerelést, azt a minőséget, ahogy mi szeretnénk átadni az üzenetet. Én nagyon-nagyon nem értek egyet azokkal az emberekkel, akik azt mondják, hogy nem az a lényeg, hogy szól a dal, hanem az a lényeg, hogy milyen az a dal, miről, mit akar átadni. Szerintem akkor tudsz zenészként 10 év múlva is a tükörbe nézni, hogyha azt mondod, hogy igen, van egy dalom, amiben én hiszek, ott bemegy a dobos, addig ütiveri a dobot, amíg az tökéletes nem lesz, utána a basszusgitár ugyanezt csinálja, a gitár, a zongora, az egyéb hangszerek, és hát főleg az ének. Aminél pont az lesz szerintem mindig az embernek, mint alkotónak a győzelme, a mesterséges intelligencia fölött, és azt te, mint énekes, nagyon-nagyon jól tudod, hogy vannak azok a finom hajlítások, lélegzetvételek, dinamikai csúcspontok, visszaültetések, a daloknál mondjuk egy tombolós, nagy, erős refrén után, ha jön egy második versszak, ahol a zenekar is visszaül egy kicsit dinamikában, ezeket egy AI az életben nem fogja tudni soha megvalósítani, mert tényleg nincsenek érzelmei. Tehát mégiscsak egy robotról beszélünk, és emberként pedig ott van az a hiba faktor, hogy egy kicsit lecsúszik az ujjad a hurról, ott van az a hiba faktor, hogy nem úgy ütöli le a zongorista billentyűt, hanem gyengébben, de lehet, hogy pont emiatt és jön össze valami. A Dire Straits vagy a Beatles erre a két legjobb példa, ahol hallatszódik a felvételeken az emberi tényező. És bárkivel beszélgettem, szerintem nagyon-nagyon érződik az, hogy az rendesen belerakta az a zenész a szívét és a lelkét, és attól lett nagyon jó, nem attól, hogy tökéletes.
0: A Nappaliban továbbra is Lobó Szalóki Lázárral, a Dirty Slippers frontemberével beszélgetek, és ahogy ezt így mesélted, eljátszottam a gondolattal, hogy még talán lehet, hogy az elmúlt években vagy évtizedekben már arra törekedtünk, hogy minél tökéletesebb legyen egy hangfelvétel, minél tökéletesebb legyen az a tudás, amit belepréselünk, akár egy MP3-ba vagy egy dalba belepréselünk. Most lehet, hogy eljutunk oda, hogy pontosan azért, hogy felismerhető legyen, hogy ezt egy valódi húsvér ember, zenész, énekes készítette. Direkt benne fogunk hagyni szerinted most már hibákat is, hogy igenis mondhassuk el, hogy ez mögött mi vagyunk.
1: Ez egészen biztos, és ez külföldön már tendencia. Tehát én látom is a külföldi zenekarokon. Most például nem régen, egy pár hónap ezelőtt befutott egy Keo nevű zenekar Angliában, akik egyébként ezt a nirvánás, pörgyemes világot hozzák, és annyira ilyen agresszíven és dögösen szól a felvétel, és hallatszódik, hogy gerjed a gitár, hallatszódik, hogy agyonveri a dobot a stúdióban a dobosuk, és ez a zenekar az egyik pillanatról a másikra lett szupersztár státuszú Angliában, mert az emberek lejön, tehát az embereknek lejön az, hogyha egy agyonpolírozott olyan dalt kapnak, amiben sokkal fontosabb az, hogy sláger legyen, mint hogy átadjuk a hiteles érzelmeinket. Lejön az embereknek, hogy valami egyszerűen tényleg a közönség számára készült, úgyhogy ebből legyen egy rádiós siker, és keressen az ember vele nagyon sok millió forint jogdíjat, vagy lejön az, hogy igen, te át akarsz adni az embereknek egy üzenetet, és azt akarod, hogy az az üzenet egy közösséget formáljon, hogy az embereknek erőt adjon. És egyébként ez például Amerikában, meg Nagy-Britanniában nagyon brutálisan látszik már, és a másik, az meg a technikai dolga, hogy mi is olyan stúdióba járunk, és ezért imádjuk az Abbey Roadot, hogy ott ugyanazokon a mikrofonokon rögzítünk, amivel rögzített a Beatles, a Rolling Stones, a Lady Gaga, az Ed Sheeran a 60-as évektől kezdve. És egyszerűen valahogy, amit egyszer már jól kitaláltak, szerintem, akár stúdiótechnikailag, akár a hangszereket, az soha nem lehet a géppel helyettesíteni.
0: Hogy konkrétumokat is mondjunk, és egy konkrét dalon is bemutassuk, ugye már említettem, hogy az újdonságotokat majd itt is meghallgatjuk a Nappaliban. Mesélj nekünk erről a jó kis, hát nyárvégi dalról, nyári dalról. Te hogyan, hát, hogyan mutatnád be ezt a dalt?
1: Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy a Verdi the Summer Go az pontosan ugyanolyan Dirty Slippers dal, mint a Nyitva, aminek ugye Angliában Wide Open címmel jelent meg, és annak köszönhetjük a kinti lemezszerződésünket, hogy ez a dal is úgy készült el, hogy egyáltalán nem gondolkodtunk azon, hogy ezt játszani fogják-e a rádiók, vagy sem. És a lemezkiadónk, a Reaction gondolt egyet, október 23-án jön majd a zenekarnak a Blue Eyed Angel című legújabb dala egy videóklippel, és gondolkodott a kiadó, hogy akkor hozzunk ki egy olyan dalt, amit egyébként már egyszer, tehát már elérhető volt korábban a Spotify-on, ehhez már forgattunk 2024-ben egy videóklipet, amit egyébként játszottak itthon a zenetévék, és a kiadó újra kiadta idén nyáron, és a videóklipje bekerült a brit BSB TV-be, ahol egyébként a John Linton, aki olyan zenekarokkal dolgozik együtt, mint a Daughtry vagy a Nickelback, azt nyilatkozta erről a dalunkról, hogy hát a Dirty Slippers ez alapján, a dal alapján bekerülhetsz a Reading Fesztiválra, vagy a Glastonbury-be, vagy akár Anglia színeiben az Eurovízióra is, és akkor így néztünk, hogy úristen, hát ez tök durva, hogy ilyen visszajelzést kap egy dalunk, amiről nem is gondoltuk azt, hogy esetleg az jobban fog tetszeni az embereknek, mint a korábbiak, és utána a kiadó újra elküldte a brit és amerikai rádióknak, és nem tudom, egy hónap alatt ilyen 150-nél több lejátszásnál tart már most, és folyamatosan mutatják be új rádiók. Amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, az az, hogy olyan amerikai magazinok, mint a The Big Takeover nagyon dicsérték a dalt, vagy a Punkhead, vagy az Indie Scene. Ezt szintén a hallgatóknak mondom, hogy Angliában és Amerikában még nagyon működik a zenei újságírás. Ott tényleg reflektál a zenei szaksajtó arra, hogyha egy zenekar hoz egy új dalt, készít egy videoklipet, és most is egyébként miután beszélgettünk, a The Review Geek nevű angol újságnak fogunk interjút adni a zenekarral, ami nekünk tényleg egy ilyen hatalmas álom volt, hogy ne csak az legyen, hogy elmegyünk az Abbey Road-ra és készítünk egy lemezt, hanem látszik a zenekarnak az építkezése, hogy tényleg egyre többet járunk ki koncertezni. Most is november 12-én Glasgow-ban kezdődik az angol turné, ahol játszani fogjuk már természetesen ezt a Verdi the Summer Goat, ami egy nagyon punkos, pattogós, nagyon őszinte dal. Témájában egyébként a Bodrogközi Ritával és a George Schilling-el írtuk együtt az angol szöveget, az George-al, a magyar pedig a Ritával, mert elkészült ez a dalunk is egyébként magyarul. Szívtörő lett a magyar munkacíme, és ez a dal egyébként ugyanúgy szól az újrakezdésről, mint arról, hogy az emberek hogy tudják a mai modern világban a különböző szerelmi csalódásaikat feldolgozni, és gyakorlatilag ennek a metaforája az, hogy hová tűnt a nyár, ami egy kapcsolatnak az elmúlását és az életnek az újrakezdését egy nagyon fontos kapcsolat után, lezárása után ezt a témakört járja körbe.
0: Siker után a Dirty Slippers életében, amikor tényleg egy magyar zenekarhoz külföldről is visszajönnek azok a bizonyos reakciók, nemzetközi figyelmet kap, akkor például te, Lázár, zenészként, alkotóként, mi történik ilyenkor veled, benned? Örülsz, hátradőlsz, meghatódsz, vagy rögtön azt érzed, hogy itt bizony nem szabad megállni, hanem ebből tovább kell építkezni?
1: Én egy ilyen nagyon-nagyon éhes ember vagyok. Tehát, hogy én tipikusan az az ember vagyok, aki hogyha visszajön egy a zenekarról egy megerősítés, vagy visszajön egy olyan dolog, egy olyan visszajelzés, ami tényleg megható, és ez a legjobb szó rá tényleg. Vagy például az, ami most egy nagyon-nagyon nagy aktualitás a zenekar kapcsán, hogy azért az nem titok, hogy mi Magyarországon rendkívül nagyot szenvedünk a Suri turnéval. Tehát ezt a programot, a drogprevenciós küzdetésünket mi 2011-ben létrehoztuk, sem egyik kormánytól sem kaptunk rá, egy forint támogatást sem. És miközben tudjuk egyébként, hogy mikre mentek el 100 milliók, és gyakorlatilag azt látni, hogy Angliában egy top 10-es ifjúsági magazinban, a Northern Exposure-ben mi vagyunk a címlap olyan sztárok mellett, mint a Robbie Williams, vagy a Lottery Winners, vagy az Oasis, és utána felhív engem egy nagyon-nagyon-nagyon magas rangú parlamenti képviselő, hogy ő olvasta ezt a cikket, és szeretné meghívni Skóciába, futballakadémiákra, ifjúsági fesztiválokra, közösségi nagy városi fesztiválokra a Suri turné programot, hogy mutassuk be, majd ezt követően két nappal később Kínából kaptunk meghívást egy egyetemről, hogy vigyük ki a Suri turnét, miközben Magyarországon szenvedünk azzal, hogy valaki akár 3 forintot is adjon erre a programra. Azt ugye nagyon nem dívik hangsúlyozni, de most már el fogom mondani mindenhol a sajtóban, hogy 2011 óta a zenekarunk önerőből finanszírozza Európa egyik legnagyobb drogprevenciós kampányát, amivel egyébként még az a problémám, hogy nem áll mellé senki, hogy mi erre egyébként egy házárát ráköltöttük. És nem gondolom azt, hogy egyedül a Dirty Slippers zenekarnak lenne a küldetése a kábítószer ellen felszólalni. És ugye azt a szintén a kedves rádió hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy érdemes mögé gondolni, hogy bizonyos politikai dolgok, vagy bizonyos önkormányzatok, vagy pályázatok, vagy alapítványok miért nem támogatnak egy drogprevenciós programot.
0: És ekközben pedig ugye azt a kérdést is érdemes feltenni, hogy mondjuk akár ugye Kínát említetted, hogy ilyen messzire viszont egyrészt hogyan sikerült eljutatni a híreteket, másrészt pedig, hogy miért érdeke mondjuk más országoknak, hogy igenis menjetek és mutassátok be, hogy miről is szól ez a program.
1: És ráadásul volt egy olyan beszélgetésem, szintén egy magasan jegyzett brit politikussal, aki már nagyon-nagyon régóta ott ül az angol parlamentben, aki azt mondta, hogy oké, mi konkrétan kivisszük Angliába a suli turnét, de onnantól kezdve soha többet nem lát Magyarországon. Tehát miért van az, hogy a britek felismernek egy közép-európai kis zenekar programjában valami értéket, amit Magyarországon amúgy nem ismernek fel? És hogy egyébként, ha már felvidékről beszélünk, nekünk az egyik suli turné állomásunk a Seje János gimnáziumban és egyetemen volt, Révkomáromban. Hogy akkor ezek szerint már felvidéken is hamarabb felismerik ennek az értékét, mint itt az anyaországban. Azért erről lehetne írni egy PhD szakdolgozat.
0: És akkor viszont tényleg beszéljük meg, hogy milyen értéke is van, mert nyilván maga a gondolat, a suli turné melletti gondolat, hogy drogprevenciós előadás, ahol igenis mondjuk a zene is megjelenik, tehát hogy mi a feladatod, Lázár, ezzel a kezdeményezéssel?
1: Én onnan kezdeném nagyon-nagyon gyorsan összefoglalva, hogy én 14 éves voltam, amikor engem megkínáltak kokainnal, és ez mindez úgy valósult meg, hogy azok az emberek nekem akkor a példaképeim voltak, mint kis tinédzser, és kint álltak a szüleim egy koncerten, és ez a backstage-ben történt. Én akkor fogadtam meg, hogy én minden erőmmel a kábítószer ellen fogok küzdeni, és azt gondolom, hogy ma már sajnos annyi magyar előadó és külföldi előadó is népszerűsíti a szerhasználatot, hogy egyszerűen vérlázító. A suli turnénak pedig abban van az ereje, hogy oda megy egy rockzenekar, aki eljutott Amerikába, eljutott Angliába, eljutott 11 tucatnyi európai országba a zenével.

0: Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a gyerekek ne próbálják ki, és ne rontsák el az életüket, és amire egyébként különösen büszkék vagyunk, hogy amikor mi elkezdtük a suli turnét, akkor ezt általában a városvezetők, az intézményvezetők, iskolaigazgatók, vagy szülők kérvényezték a zenekartól, és amióta egyébként vannak azok a közösségi média oldalak, mint mondjuk a TikTok, azóta a gyerekek hívják az iskolát, és a gyerekek ajánlják barátaiknak, akik más intézményekbe járnak, és ők keresnek fel minket. Most így jött egyébként Komáromból meghívásunk, így jött Hajdúböszörményből meghívásunk, és ugye azért egy vége láthatatlan küzdelem ez, mert amire végig megyünk az országon, vagy a Kárpát-medencében, addigra az a 4 év folyam elballag, és jönnek helyre új gyerekek, és kezdhetjük előről.
1: A Nappaliban továbbra is Lobó Szalóki Lázárral, a Dirty Slippers frontemberével beszélgetek a suli turnéról, ami egy drogprevenciós előadás. Lázár, hogyan lehet megszólítani úgy a fiatalokat, és úgy arra biztatni őket, hogy kerüljék a szerhasználatot, és már rögtön a kérdésre is nemet mondjanak, hogy közben ne azt érezzék, hogy egy felnőtt áll felettük, aki meg akarja mondani. Tehát, hogy hogyan lehet megtalálni a gyerekekkel, a diákokkal a kapcsolatot és a kapcsolódást?
0: Mivel jól ismerjük egymást, és mivel a családom egyik része Felvidékről származik erre, ezért kíméletlenül őszintén fogok válaszolni. Nem vagyok híve semmilyen ilyen színházi beszédnek, úgyhogy megmondom teljesen őszintén. Én szerintem az egyik legőrültebb frontember vagyok, aki ugyanúgy viselkedek, mint amikor 16 éves voltam. Nem nagyon veszem tudomásul, hogy azóta eltelt 21 év az életemben, és oda megyünk a fiatalokhoz, és az ő hangjukon beszélünk. Tehát én nem statisztikákat mondok nekik az előadás alatt, hanem oda megyünk, és azonnal egy baráti, nagyon-nagyon laza hangulatot mutatunk nekik, és a legfontosabb az, hogy nem kioktatjuk őket. Ez az elmúlt 15 évnek a tapasztalata, hogy soha nem éreztetjük velük azt, hogy mi felülről beszélnénk, és lenézzük őket, vagy megvetjük őket. Nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk az évek során, hogy rengetegen tartanak drogprevenciót egyébként különböző szervezetek, és amikor oda mennek az 50-60 éves bácsik, és azzal kezdik, hogy a gyerekeknek semmit nem ér az élete akkor, hogyha kipróbálják a kábítószert, és ők nem értékes részei a társadalomnak, hát mi nem ezzel kezdjük, hanem elmeséljük azt, hogy a mi zenekarunkból is ki kellett rúgni valakit egyébként alkohol és drog problémák miatt, és hogy talán érdemesebb lenne nem ezt az utat végigjárni, hanem azt az utat, amikor tényleg eljuthatsz A-ból B-be, elérheted a céljaidat, elérheted az álmaidat, és erre a legjobb esélyed akkor van, hogyha nem kábítószerfüggő vagy. És ma már annyira menő lett és divat lett a kábítószer használat, és ugye megteszik azok a, hát szerintem minőségileg nagyon gyenge és kritizálható magyar előadók nekünk azt a szívességet, hogy ők egyébként a kábítószer használatra buzdítanak a színpadról, a nyakamat teszem rá, hogy ezek 10 év múlva sehol nem lesznek, és ezek a fiatalok addigra lesznek felnőttek, és látni fogják, hogy igazunk volt. És ez a legfontosabb, hogy mi nem egy más ember, vagy egy más közösség példáján mutatjuk be, hanem azt mondjuk, mi vagyunk a Dirty Slippers. Mi vagyunk az első magyar zenekar, aki Angliában rádiós lágerlistát vezetett. Én 19 évesen Amerikában stúdióztam, a zeném elvitt más kontinensekre, más országokba. Én el tudom nektek mondani, milyen érzés az, amikor Londonban angolok, spanyolok éneklik a dalaidat. El tudom mondani, milyen érzés bemenni Észak-Angliában egy egyetemi rádióba interjút adni úgy, hogy meghívnak téged, vagy látod a nevedet Britanniában, komoly szaklapokban. Az tényleg az embert jobb munkára, fejlődésre, olyan dolgokra biztatja, hogy igenis meg lehet csinálni Gyuláról, a kertvárosból azt, hogy elmész egy olyan piacra, ahol egyébként özönnyi, kiváló zenekar van, és mégis meg tudod találni a helyedet. Tehát az az egész suli turnénak talán, ha össze kellene foglalnom, az az egyetlen kompakt árszpoétikája van, hogy bármi lehetséges, mindent el tudsz érni akkor, hogyha fókuszált vagy, és mész előre a céljaidért és az álmaidért, és nem hagyod, hogy azok az emberek, akik zsizsegnek körülötted, és mondjuk az ő életük nem tart sehol, és valószínűleg nem is fog tartani sehol 10 év múlva sem, azok nem téríthetnek le az utadról.
1: És hát ugye te is nagyon elszánt vagy a zenében, és nem lehet

0: téríteni az útról, és ennek pedig látjuk is a pozitív hozadékát és az eredményét. Itt van az új dal, amit most már tényleg pillanatokon belül meghallgatunk. Hogyha egy üzenetet kellene átadni a hallgatóknak, hogy hogyan hallgassák ezt a dalt, Lázár, ezt már többször, azt hiszem, hogy így végigvittük mi így a beszélgetésben, de hogy pontosan azért teszem föl neked ezt a kérdést újra és újra, mert egyrészt mindig új dalt mutatunk be, másrészt pedig szerintem nagyon jól felvezeted, hogy a hallgató hogyan is dőljön most hátra, akár a székében, akár autóban, vezetés közben, és hogyan hallgassa meg az újdonságotokat, amit mindjárt be is játszunk.
1: Én azt tudnám kívánni, és tényleg a legnagyobb szeretettel, és a legnagyobb optimizmussal, hogy mindenki nyugodtan csavarja fel a rádiót, és engedje el az összes problémáját, és tudom, hogy csak még kedd van, de gondoljon mindenki arra a programra, amit szeretne megvalósítani, vagy gondoljon azokra az emberekre, akit szeret, nyugodtan adjon rá nagy hangerőt, és hallgassa úgy, és fogadja be ezt a dalt tényleg úgy, hogy mi ezt a legnagyobb szeretettel, a legjobb tudásunkkal készítettük, és nekik készítettük.
0: A Dirty Slippers újdonsága itt a Pátria Rádió Napaliában. Lobó Szalóki Lázárral beszélgettem, akinek köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én köszönöm szépen, hogy ismét egy jót beszélgethettünk, és ölelek mindenkit Felvidéken, és hamarosan érkezünk.

0: Most pedig kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Agócs Márton. Gyerekként David Attenborough akart lenni, aztán meghallotta az AC/DC dalait. Otthon a népzene vette körül, ő mégis a rock and rollt választotta. Hogy miért? Szászi Fanni interjújából kiderül. Elég, ha elvesszük a gyerektől a telefont. Hogyan védhetjük meg a kicsiket az internet veszélyeitől? A témának Vrabec Mária járt utána. Több ezer éves kövületek, több száz éves könyvek, pecsétnyomok és egyéb kincsek sorakoznak Orosz Őrs magángyűjteményében. Mi a valódi érték, és miért érdemes ezeket az értékeket nem csak megmenteni, de megmutatni is? Nyerges Csaba interjúja. Új szlovák gyereksorozat készül Molnár Csaba rendezésében. A forgatásról Kuklis Katalin riportját olvashatják. Ismét jelentkezik a Koperta rovat, ezeken kívül pedig találnak még alapban könyvrecenziót, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, recepteket, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

11 óra 55 perckor nem maradt más hátra, csak az, hogy hangmérnökünk Vasi és Olivia jókedvűen integesen, hogy bizony véget ért a délelőtt, és integet is önöknek, és én is búcsúzom önöktől. A nappali mai szerkesztő műsor vezetője Gasparik Maja. Köszönöm, hogy velünk töltötték a délelőtöt. Rádiózzanak velünk továbbra is. A legközelebbi viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A pozsonyi mentősök szakszervezete a mentőszolgálati bizottság szabályzatának módosítását kéri Kamil Saskótól. Szlovákia a PISA 2025 matematikai felmérésében az OECD átlag felett teljesített. Elloptak 4 Renoir festményt egy francia múzeumból. Lemondott az ukrán legfőbb ügyész a call centerek korrupciós ügye miatt. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. Teljes körűen együttműködik a rendőrséggel a tűzoltó és katasztrófa védelmi testülete a lefoglalt tűzoltóautó ügyében. A testület szerint minden szükséges dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátanak az ügy alapos kivizsgálásához, és fontosnak tartják, hogy ne szülessenek idő előtti következtetések. A belügyminisztérium közölte, büntetőeljárás indult az új tűzoltó technika beszerzésével, szállításával és üzembe helyezésével kapcsolatban. A sajtó szerint egy 46 millió eurós közbeszerzés miatt foglalták le és pecsételték le az egyik tűzoltóautót. A pozsonyi mentősök szakszervezete a mentőszolgálati bizottság átláthatóbb működését és szabályzatának módosítását kéri az egészségügyi minisztertől. Nyílt levelükben azt kifogásolják, hogy egyelőre nincs hivatalos információjuk sem az előkészített jogszabálymódosításokról, sem a szolgáltatók kiválasztásának tervezett módjáról, sem a bizottság működéséről. A szakszervezet szerint a döntésekbe azokat a szakembereket is be kell vonni, akik évek óta a mentőszolgálatnál dolgoznak. Kamil Saskó egészségügyi miniszter szerint a bizottság első alkalommal holnap ül össze, és valamennyi érintett ágazati szereplő képviselteti magát benne. Az ellenzék ugyanakkor attól tart, hogy az AGEL és a PENTA pénzügyi csoportok kerülhetnek többségbe, amit Saskó visszautasít. A matematikai kompetencia terén az OECD átlag felett teljesítettek a szlovákiai 15 éves diákok a PISA 2025 nemzetközi felmérésben. Olvasási és természettudományos kompetenciájuk ugyanakkor az OECD országok átlagától elmarad. A PISA eredményeit ma mutatják be Pozsonyban. Ez az első alkalom, hogy a felmérés eredményeit regionális rendezvényen ismertetik a közép- és kelet-európai, valamint a közép-ázsiai országok számára. Több mint 30 millió eurót szánna a szlovák vasúttársaság a GSR saját szlovákiai létesítményeinek takarítására, tisztítására és fertőtlenítésére. A két évre szóló szolgáltatás becsült értéke meghaladja a 15 millió eurót, és további két évre lehetőség van ugyanilyen összegű megrendelésre. A közbeszerzésben szeptember 11-éig várják az ajánlatokat, és a legalacsonyabb ár dönt. A vasúttársaság emellett csaknem 81 millió euró értékben villamos energiát is beszerezne a 2027-es évre. 3 évre munkavédelmi és biztonsági lábbeliket is vásárolnak az alkalmazottaknak, erre csaknem 7 millió eurót szánnak. Üdvözölte a zaporizsiai atomerőmű környékén létrejött helyi tűzszünetet Juraj Blanár külügyminiszter. A Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója által közvetített megállapodás lehetővé tette az aknamentesítés megkezdését és a sérült villamostávvezeték javítását. Blanár szerint ez fontos gyakorlati lépés a nukleáris baleset közvetlen kockázatának csökkentésében. Hangsúlyozta, a békés célú nukleáris létesítmények nem válhatnak katonai konfliktus célpontjává vagy eszközévé. Szlovákia továbbra is támogatja a NAU független és pártatlan szerepét a nukleáris biztonság fenntartásában. Szándéknyilatkozatot írt alá Robert Kalinyák szlovák és Vladislav Kosinyák kamis lengyel védelmi miniszter a két ország védelmi együttműködésének kialakításáról az Európai Unió SAFE programjának keretében. A megállapodás elsősorban a lőszergyártásra és a drónok elleni védelemre terjedhet ki. A lengyel miniszter szerint Szlovákia jelentős gyártási kapacitással, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a lőszergyártásra, támadás terén. Kalinyák szerint Lengyelország az európai haderőfejlesztés egyik éllovasa, és Szlovákia hozzá kíván járulni szomszédai biztonságához, valamint nagyra értékeli Lengyelország drónok elleni védelmi képességeit. Csak nem 9 millió euró értékben loptak Renoir műveket egy dél-franciaországi múzeumból. Két ismeretlen elkövető ma hajnalban tört be a Cagnes-sur-Mer-i Renoir múzeumba, ahonnan 4 műalkotást vittek el. Az egyik festményt azonban menekülés közben elejtették, így azt a rendőrség megtalálta. A múzeum riasztója 5 óra 48 perckor szólalt meg, a városi rendőrség pedig 5 perccel később már a helyszínen volt. A múzeumot Renoir már egykori otthonában alakították ki, és a festő több műve mellett személyes tárgyait is ott őrzik. A mostani eset kevesebb, mint egy évvel a Louvre-beli csaknem 90 millió eurós ékszerrablás után történt. Lemondott tisztségéről Ruszlan Kravcsenko, ukrán legfőbb ügyész az illegális call centerek ügyében kirobbant korrupciós botrány miatt. Az ukrán korrupció ellenes hatóságok szerint egy olyan hálózatot lepleztek le, amely pénzért védelmet biztosított telefonos csalásokat folytató call centereknek. A nyomozás részeként a hétvégén az ügyészség irodáit is átkutatták, és őrizetbe vették az intézmény egyik vezető munkatársát. Kravcsenko tagadja, hogy köze lenne a csaláshoz, lemondását politikai döntésnek nevezte. Emmanuel Macron francia elnök azt szeretné, ha az Európai Unióban egységesen betiltanák a közösségi oldalak használatát a 15 év alatti gyermekek számára. Macron arra kérte az Európai Bizottságot, hogy készítse elő az erről szóló uniós jogszabályt. Franciaország júliusban már elfogadott egy hasonló törvényt, de az Alkotmány Tanács augusztusban elutasította azt. Ausztrália tavaly év végén a 16 éven aluliaknak tiltotta meg a közösségi oldalak használatát, és több ország is hasonló intézkedéseket fontolgat. Harmadik Károly brit király megerősítette, hogy Harry herceg és felesége Meghan az Egyesült Királyságba való visszatérésük után sem töltenek be aktív szerepet a királyi családban. A pár továbbra sem használja királyi címeit, és magánszemélyként folytatja kereskedelmi és jótékonysági tevékenységét. A király által jóváhagyott levél szerint Harry és Meghan pénzügyi függetlenségét, valamint magánéletük védelmét továbbra is tiszteletben tartják. Sussex hercege és hercegnéje a múlt hónapban tért vissza Nagy-Britanniába, 6 évvel azután, hogy Harry megszakította kapcsolatait a királyi családdal és feleségével együtt az Egyesült Államokba költözött.
0: Sport. Zsigárdi László.
2: A magyar női kosárlabda válogatott 82-73-ra legyőzte a koreai köztársaságot a berlini világbajnokság harmadik fordulójában, ezzel csoport másodikként jutott tovább, és ma 17-45-től Japánnal csatázik a negyed döntőért. Ma este kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-2027-es idénye. Az alapszakasz nyitófordulójának 6 mérkőzésére kerül sor. A műsor 18.45-től FC Bruges, Aston Villa és AEK Athén, LASK Linz. 21 órától Real Madrid, Internacionale, Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City és Lille, Betis, Sevilla. A Bondár Anna Angelina Kalinina magyar-ukrán kettős 1 óra 57 perc alatt 2-6-6-4-2-6 arányú vereséget szenvedett a 9. kiemelt Erin Rotliff, Aldila Szucsadi, ausztrál-indonéz duótól, az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open női páros versenyének 8. döntőjében.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a napsütéses nyári időjárás változó erősségű zömében gyenge fátyol felhőzettel. A délies irányú légmozgás általában gyenge lesz, időszakosan élénkülhet meg kissé. Napközben ismét egyre nagyobb területen 30 fok köré fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet. Délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Kassa-Peresváros részében, a főúton a belváros irányába, valamint Kassán, a Herlianszkán, a Slovnaft töltőállomásnál. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban keddenként a múltba vesszük az irányt. 2005-6 slágere után a Paddő 2001-es Egy kicsit bulizgatunk című nagylemezéről csemegézünk. Végül a 90-es évekből játszunk három népszerű zeneszámot. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Jó szórakozást, szép délutánt kívánok!

A Megasztár 2004. októberében indult és 2005. áprilisában befejeződött második sorozatának győztese, Molnár Ferenc Karamell indította összeállításunkat a tévéműsorban megismert Szálok a dallal című szerzeményével. Maradunk 2005-ben. A folytatásban felidézzük a még Bebével felálló Back to Black, Te vagy az, akit a legjobban, a Hooligans, Nőben a boldogság, a Kis Judit, Judy és Kárpáti Zsolt alkotta a Groovehouse, Ébredj mellettem, a United lírai, Végső vallomás, valamint egy nemzetközi sztár, az Iránban született, Svédországban élő Arash, a magyar Balkán fanatikkal készült Tike-tike Kárdi című felvételét. Folytatódik könnyűzenei műsorunk, itt a Pátria Rádióban, 2005-ben járunk.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Összeállításunk eddigi perceiben 2005-ből szólt 6 zeneszám, Caramel, a Back to Black, a Hooligans, a Groovehouse, a United, valamint Arash és a Balkán fanatik előadásában. A Pátria Rádiót hallgatják, könnyűzenei műsorunkban keddenként a múltba ruccanunk ki. A következő blokkban a Falusi Marian és a 2023. május 20-án elhunyt Lang György alkotta Padödő, 2001-ben megjelent Egy kicsit bulizgatunk című albumáról csendül fel 4 dal, a címadó Egy kicsit bulizgatunk, a Jó nekem így, a Ma sem lehet és az Ennek sose lesz vége. Tisztelt hallgatóink, a Padödő énekel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Paddödő 2001-es Egy kicsit bulizgatunk című lemezéről forgott négy szerzemény. A címadó Egy kicsit bulizgatunk, a Jó nekem így, a Ma sem lehet, és az Ennek sose lesz vége. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk a múlt slágereivel és az évek során már feledésbe merült felvételeivel. További perceinkben a 90-es évekből játsszuk az Éva Neoton 1990-es Édentől keletre, a Sipos F. Tamással felálló Exotic 1991-es Hiába provokál, és a Napóleon Bulvár énekesnője Vince Lilla 1992-es Viva España című zeneszámát.

0: Három dal a 90-es évekből, az Éva Neotontól, az Exotiktól és Vince Lillától. Könnyűzenei műsorunkban a múltban jártunk, a múlt máig köztudatban lévő slágereivel és időközben feledésbe merült szerzeményeivel kedveskedtünk önöknek. Holnap visszatérünk a mába, napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal érkezem a déli hírblokkot követően.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei. A szlovák diákok matematikából az OECD átlag felett teljesítettek. Magyarország 10 orosz diplomatát utasít ki az országból. Napos, meleg időnk van országszerte. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A PISA 2025 nemzetközi felmérése szerint a szlovákiai 15 éves diákok matematikából az OECD átlag felett teljesítettek olvasásból és természettudományokból, viszont továbbra is elmaradnak attól. Matematikából a szlovák eredmény meghaladta a nemzetközi átlagot, míg olvasásból 448, természettudományból pedig 475 pontot értek el, szemben az OECD 461, illetve 482 pontos átlagával. Világszerte romlottak a tanulók eredményei, az OECD országokban matematikából átlagosan 9, olvasásból pedig rekordmértékű 14 pontos visszaesést mértek. Az OECD főtitkára Matthias Korman szerint különösen aggasztó az olvasási készség romlása, mivel a szövegértés a matematika és a természettudományok tanulásának is alapja. A Ján Kuciak és Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében a bíróság ma ballisztikai és vegyészeti szakvéleményeket ismertetett. A szakértők többek között a helyszínen talált töltényhüvelyeket és az áldozatok ruházatát vizsgálták. Az egyik szakvélemény szerint a lövést leadó fegyver mindössze 5 és 30 cm közötti távolságra lehetett Kuciak pólójától. A szakértők azt is vizsgálták, hogyan kerülhetett két lövedék ugyanabban a lövési csatornába a meggyilkolt újságíró mellkasában. A bíróságon szóba került az is, hogy Miroslav Marček korábban azt állította, a gyilkosság előtt megtisztította a fegyvert. A szakértő szerint azonban a fegyver átalakítása miatt rövid időn belül két lövés leadása is lehetséges volt. Szeptember 14-e és 18-a között ideiglenesen korlátozzák a vasúti közlekedést Pozsony és Bécs között. Az osztrák vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt naponta reggel 7 óra 50 perctől déli 12 óra 30 percig szünetel a forgalom a Pozsony, Kici és Parndorf közötti szakaszon. Magyarország 10 orosz diplomatát utasít ki az országból, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A budapesti külügyminisztérium szerint a diplomaták olyan tevékenységet végeztek, amely a bécsi egyezmény alapján elfogadhatatlan. A döntésről tájékoztatták Oroszország budapesti nagykövetét, az érintett diplomatákat pedig felszólították, hogy hagyják el Magyarországot. A külügyminiszter hangsúlyozta, az intézkedés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. A diplomáciai gyakorlatban az ilyen kiutasításokat gyakran a másik fél hasonló intézkedése követi. Moszkva egyelőre nem reagált hivatalosan a magyar bejelentésre. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint már szeptemberben sor kerülhetne Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselőinek háromoldalú tárgyalására. Az ukrán elnök szerint minél hamarabb sikerül megszervezni a találkozót, annál jobb. A bejelentésre azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök két megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner a hétvégén Moszkvában, majd Kijevben is tárgyalt. A Kreml tegnap szintén nem zárta ki a háromoldalú béketárgyalások újraindítását. Zelenszky emellett azt is közölte, hogy szeptember második felében szeretne találkozni Donald Trumppal. A megbeszélés egyik fontos témája az ukrán légvédelem megerősítése lehet, különösen az orosz drón és rakétatámadások miatt. Az izlandi külügyminisztérium bekérette az Egyesült Államok nagykövetét egy Donald Trump által a Truth Social közösségi oldalon közzétett térkép miatt. A térképen az Egyesült Államokhoz tartozó területként ábrázolták többek között Kanadát, Grönlandot, Izlandot, Közép-Amerikát és a Karib térséget is. Az izlandi külügy szerint a bejegyzés teljes mértékben helytelen volt. Az amerikai nagykövettel közölték, hogy Reykjavik elutasítja az ábrázolást. Trump korábban többször is arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie Grönlandot, amely Dániához tartozó autonóm terület. Ezek a kijelentések feszültséget okoztak Washington és Kopenhága között, és aggodalmat váltottak ki Európában is.
1: Időjárás.
0: Napos, meleg időnk van országszerte. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, délnyugaton és helyenként Besztercebánya megyében 30-35 fok is lehet. Csapadék nem várható, a szél többnyire déli irányú és gyenge marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban a Bajkalszkán, a Strokovec-tó közelében a kikötői híd irányába. Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött, emiatt az egyik forgalmi sáv jelenleg le van zárva. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabad szó, műves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullám hosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben a történelmi veszteségélmények az egyéni és társadalmi sérelmek feldolgozásáról hallhatnak. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Az ilyen klasszikus traumaelméletekben azt mondják, hogy a hallgatás nélkül, a meghallgató nélkül a trauma történet így bent ragad a traumatizálba, de az első lépés az a biztonságnak a helyreállítása, tehát egy olyan biztonságos közeg, ahol aztán ezek elmondhatóak, ha szükséges elmondani. Nem feltétlenül az kell, hogy most a traumatizált ember elmondja az ő történetét, mert az egyrészt, hogyha nem felszakíthatja a sebeket, amik éppen nyugvó ponton vannak, újra visszahozhatja azokat a rossz állapotokat, és tényleg nehéz is meghallgatni. Tehát erre is van egy csomó irodalmi példa, hogy meghallgatni a másikat, az nehéz. Létezik egy olyan, hogy a szemlélők traumája, hogy az emberek sok-sok helyzetben nem képesek arra, hogy az adott pillanatban mondjuk kiálljanak, odaforduljanak, de végignézik, hogy másokkal mi történt, és azt a rémületet, vagy lefagyást, vagy tehetetlenséget így tovább viszik magukkal. És akkor ezzel a legnagyobb létszámú csoporttal nem nagyon foglalkozik senki, mert nem is nagyon lehet.
0: Nem csak a sérelmek kibeszéletlensége, de a sérelmek súlykolása, a veszteségélmények makacs rögzítése is gátolhatja a trauma feldolgozását. Emlékeztet rádiónknak adott interjújában Mennyhírt Anna író, a Torinói Egyetem magyar tanszékének egyetemi tanára. A trauma kutatás nemzetközileg elismert szakértője szerint sok esetben nincs birtokunkban a történeti megrázkódtatások és társadalmi traumák feldolgozásának eszköztára. Ez pedig a különféle egyéb káros következmények mellett a sérülékenységünket is tovább fokozza, illetve a politikai manipulálhatóságunkat is növeli. Beszélgetésünkben mindemellett szó lesz a szemlélők traumájáról, a tanult tehetetlenségről, de a kivándorolt magyarok hazatéréssel kapcsolatos dilemmáiról is. A képzeletbeli vendégszékünkben Mennyhírt Anna író, egyetemi tanár, traumakutató. Üdvözlöm!
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Hát egy friss rendszerváltás után vagyunk, és egyre többen beszélnek arról, hogy ideje az elmúlt másfél évtized traumáiról is beszélni, nem mintha az utóbbi cirka 100 év ne bővelkedett volna feldolgozatlan traumákban. Vegyük csak Trianont, a világháborúkat, a holokausztot, a kommunizmust, 56-ot, az előző rendszerváltást, mármint hogy a 89-90-eset, és ezeknek a generációkon át öröklődő hatásait. Mennyit tett még ehhez hozzá a nemzetinek beállított rendszer?
1: Hát nagyon sokat, tehát most nagyon rossz állapotban van a magyar társadalom, a bizalmatlanság, gyanakvás, a nagyon nagy önbizalomhiány, tehetetlenség, a kooperációs készségek azok nagyon sérültek, a szabálybetartásra hajlamos emberek mondjuk úgy, hogy értelmetlen szabályokat kényszerültek betartani, és ez nagyon sokat rontott szintén a bizalmi szinten, és hát az intézmények pedig magukra hagyták az embereket, sőt, nagyon sok esetben szinte bántalmazó dinamikák alakultak ki, és emiatt a civil társadalom, az oktatás, az egészségügy minden területen az emberek egyre folyamatosan sérelmeket szenvedtek el, és ez egy általános nagyon rossz helyzetbe hozta a magyar társadalmat, és hát ennek a gyökerei azok a korábbi feldolgozatlan traumák, amik bizonyos mértékben védtelenné teszik a magyar társadalmat az újabbaknak a kivédésére.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Menyhért Anna író egyetemi tanár, a trauma kutatás nemzetközileg elismert szakértője Budapesten született 1969-ben. Kutatói pályája során az ELTE Trauma és Gender az irodalomban és a kultúrában kutatócsoportját vezette, majd 2016-tól az Amsterdami Egyetemen, később a bécsi Wiesenthal Holokauszt Kutatóintézetben, a CEU Demokrácia Intézetében, a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében és az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen dolgozott. Vezetője volt a CEU Transzdisziplináris Trauma Kutatások Nyári Egyetemének, ugyanezen címmel könyvsorozatot szerkeszt és a Kulturális Emlékezet Kutatói Tömörítő Nemzetközi Szakmai Szervezetben a Trauma és Emlékezet Kutatócsoport egyik vezetője. Vendégprofesszor volt a Firenzei Egyetemen. Másfél száznál is több tudományos publikáció szerzője, a 2000-es évek első felében a József Attila kör elnöke volt, az évtized másik felében az Európai Írószövetség alelnöki posztját töltötte be. Menyhért Anna neve a kisgyerekes szülőknek is ismerősen cseng, számos mesekötet szerzője, de írt sikerlistás életrajzi könyvet Erdős René költőről, Női Irodalmi Hagyomány című kötete pedig angolul is megjelent. Kutatásának központi témája a feldolgozatlan kollektív történelmi traumák hatása a magyar társadalomra. A Trianon trauma 20. századi továbbélése, a holokauszt emlékezet, a kivándorlás pszichológiai dimenziói és a digitális közösségi tér szerepe a trauma feldolgozásban. Ő vezette be a nemzetközi szakirodalomba a digitális trauma tanulmányok területet. Az általa megalkotott befagyott áramlatok fogalmát ma több országban használják a feldolgozatlan történelmi traumák elemzésére. Újító koncepciója a traumapátia, amit a másik traumájához való empatikus odafordulásként ír le, amely az apatikus viszonyulás helyett az aktív közösségi feldolgozást segíti. Szintén az ő fogalma a szemlélői bystander trauma, amely a szemlélő passzivitását, mint sokkot, lefagyást értelmezi. Közösségi oldalán poszt sorozatot indított társadalmi trauma feldolgozás és prevenció címmel. Jelenleg a Torinói Egyetem magyar tanszékének egyetemi tanára Bécsben él. Nos hát, ha már utaltam rá, hogy bizony külföldre költözött ön is, most hogy változás állt be, esetleg hazatér, vagy tervez ilyesmit?
1: Hát igen, ez volt az első kérdés, amit sokan feltettek, és nem csak nekem, a közösségi médiákban, amikor most a választások után, ugye a választás után Magyar Péter mondta is, hogy hazahívják a külföldre költözött magyarokat, és hát erre is nagyon sok reakció érkezett, ugye van, aki már ott letelepedett, a gyermekei iskolába járnak, van, aki fontolgatja, van, aki rögtön pakol, és akkor van, aki meg ilyen szervezett programokra, vagy munkalehetőségre vár. Ugye a migráció maga nem egy egyszerű élethelyzet, és pláne nem a magyarok számára, akiknek a kutatásaim szerint a nagyon nagy része nem a jobb munka, vagy jobb anyagi feltételek reményében költözött el Magyarországról, a Nyugat-Európába, hanem ebből a 16 éve alatt kialakult a NER által kialakított rendszernek a politikai nyomása miatt. Tehát erre számok is vannak, amelyek mutatják, hogy a magyaroknak az elvándorlása az nem az uniós csatlakozás után indult meg, hanem a NER közepe felé. Úgyhogy hát ami engem illet, én Torinóban dolgozom, Bécsben lakom, én azt nem érzem úgy, hogy annyira messze lenne Magyarországról, tehát szüleim Magyarországon élnek, illetve hát édesapám ugye kassai születésű és félig Komárnóban, Révkomáromban lakik, félig Budapesten, tehát én úgy közelnek érzem magam, hogy közel vagyok Magyarországhoz.
0: Egyébként beleolvastam a poszt sorozatába, és ott ezt a kérdést is taglalja, és megfogott, amit írt ezzel kapcsolatban, amit most is elmondott lényegében, hogy a magyar kivándorlók esetében sokkal inkább a menekülés gesztusa, ami beszédes és kiáltó, nem pedig az a fajta migrációs trauma, ami általában jellemzi a kiköltözőket, hogy idegen nyelvi közegbe kerülnek, és hogy ott meg kell felelni, és hogy honvágyuk van. Sokkal inkább egy abúzusként megélt menekülési traumát hordoznak magukban, ami hát ez is mélyen elgondolkodható, hogy még az a kulturális sok, még az az ár is megérte sokaknak, csak hogy Csak hogy elhagyhassák Magyarországot, és ez tragédia.
1: Hát én ugye nagyon sok ilyen blogot, közösségi média bejegyzést kezdtem el gyűjteni, azok mindenféle magyarok külföldön, vagy akár ilyen angol nyelvű ilyen expat migráns csoportokba a magyaroknak a bejegyzéseit, és nagyon sok arról szólt, hogy hogyan élték meg a kivándorlás előtti időszakot, és ez a szóhasználat kifejezetten szerepel benne, hogy abúzív a rendszer, hogy elfogyott a levegő, hogy az otthon már nem volt otthon, hogy a tehetetlenség az eluralkodott, és nagyon-nagyon sokan mondják, hogy és nincs jövő, tehát nem maradt egy jövőkép, és emiatt elmentek külföldre. És igen, ahogy mondja, a migrációs trauma, tehát inkább az egy kulturális sokk, amin azért így túl lehet lépni, és még hoz pozitív hozadékot is, mert az ember egy új közegbe feltalálja végül magát, egy nyelvet megtanul, megismeri a másik mentalitást. Ez egy ilyen általános dolog, ez sokakkal előfordul, de nem sokan érkeznek mondjuk a kifejezett mondjuk háborús menekülteket, vagy katasztrófa menekülteket leszámítva egy normál európai országból nem sokan érkeznek premigrációs traumából a kulturális sokba, hogy ezt így mondjam.
0: No, visszakanyarodva a témánkhoz, de még egy alkérdést engedjen meg, kérem. Kik tanulnak igen? A Torinói Egyetemen magyarul?
1: A Torinói Egyetemen 2 éve indult újra a magyar szak, aminek én lettem a vezetője, egy ilyen 25 éves szünet volt, de ezt ők valahogy sose adták föl, és ott elég erős az úgynevezett ilyen közép-európa szemlélet, tehát más országokkal ellentétben, ahol mondjuk a magyart a finnel kapcsolják össze egy ilyen ősi nyelvakonsági kapcsolat miatt, ők ebbe a közép-európai szemléletbe gondolták a magyart bekapcsolni, és ott ugye tanítanak szláv nyelveket, románt, van egy ilyen osztrák szemléletű német oktatás, és a magyar az hiányzott, és így vissza akarták hozni, és hogy kik tanulnak, hát érdeklődő diákok tanulnak. Én az óráimat ugye 3 nyelven tartom, tehát magyar, angol és olasz nyelven, úgyhogy sokan vannak, akik így alig tudnak magyarul, ők járhatnak nyelvórára is, de akkor például mondjuk irodalmat és sok trauma irodalmat is, akkor angolul tanulunk, vagy magyar regényeket olasz fordításba olvasnak ők, és akkor utána ezeket beszéljük meg. Illetve van egy másik tantárgyam a lingva, ami egy ilyen nyelvészet, kultúra, elmélet, kulturális ismeretek, és ott például ebbe a félébe a választásokhoz kapcsolódó politikai beszédeknek a retorikáját elemeztük a diákokkal, vagy ezeket a videófelvételeket, az Orbán beszédeket, Magyar Péter beszédeit, melyik hova kapcsolódik, milyen történeti korszakot idéznek meg, milyen irodalmi retorikát idéznek meg.
0: Ez érdekesen hangzik, de az is érdekes, és csak most gondoltam ebbe bele, hogy mármint, hogy a városnak, Torinónak ez a közép-európai agenciája, hiszen még a mi Kossuth Lajosunk is oda menekült, ott élt. Igen. A torini remete, ugye?
1: Ott halt meg Kossuth Lajos, van is emléktáblája, tehát van egy nagy affinitás a magyar nyelv, a magyarok felé egyébként alapvetően egész Olaszországban, tehát Olaszországban sok egyetemen tanítanak magyart, és Torinóban meg kifejezetten, tehát az észak-olasz régióban ez az egy hely van, és hát én nagyon, ez nagyon megtisztelő egyébként, tehát hogy én az olasz egyetem meghívására mentem oda, és ez egy nagy felelősség is, és úgymond egy kultúrdiplomáciai felelősség is, hogy ő ez egy olasz egyetemi pozíció, ez nem a magyar államtól származik, mint mondjuk sok másik helyen, hanem az olaszokban volt egy ilyen igény, hogy ez ott újra megjelenjen.
0: Most ez olyan érdekes, hogy majdnem, hogy egy külön beszélgetést is szánhatnánk ennek, de ha most már a traumáról kezdtünk beszélgetni, és hát ha már szóba került.
1: Amúgy, hogyha így javasolhatok, akkor esetleg lehetne egy olyan beszélgetés, ahol többen is vagyunk, akik más, tehát nem Magyarországon, magyar kultúrával foglalkozunk, hogyha ilyen is lehetséges, de...
0: Jó, oké, szívesen veszem az ötletet, illetve a tippet. No, de valóban visszakanyarodva a traumákhoz, és ha már Trianont említettük, kezdjük, hát mert ugye, hogy nem csak az elmúlt 16 év okozott traumákat, sőt, az elmúlt 100 évben bőven voltak, történtek sérelmek. Trianon emlékezetéről ugye törvény is szól,
1: igen.
0: Ami beszédes, tehát sok mindent elárul az elmúlt rendszer Trianonnal kapcsolatos emlékezet politikájáról, mert mintha ez nem, hogy nem segíti a feldolgozást, de még mintha nehezítené is.
1: Igen, tehát a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételnek hívják ezt a 2010. évi törvényt, tehát eleve a neve már az, hogy tanúságtétel, és nem törvény. És a tanúságtétel egyébként az egy hagyományosan, vagy úgymond más kontextusokban, például a holokauszt tanúságtétel archívumokba alapvetően egy trauma feldolgozó műfaj, ami arról szól, hogy valakik elmondják a trauma történetüket biztonságos körülmények között, tudva azt, hogy kihez beszélnek. Ehhez képest itt a tanúságtétel az én úgy értelmezem, hogy az a traumának a rögzítése, és ráadásul egy sérelmi dinamikában való rögzítése. Úgy fogalmaz az ez a törvény, hogy Trianon az egy kitörölhetetlen nyomot hagyott, amire mindörökké emlékezni kell, és ugye ez határozza meg a nemzeti összetartozást a határon túli régiókban élő magyarokkal, aminek egy csomó pozitív hozadéka is volt egyébként, tehát hogy ez egy ilyen nagyon kettős dolog, de az alapvető az, hogy a sérelem rögzítése definiálta az összetartozást, és ez nem vezet ahhoz, hogy ez a trauma ez feldolgozódjon, tehát mikor feldolgozott egy történeti trauma, akkor, hogyha már nem aktivizálható és nem tehető politikai manipulációt tárgyává, és az Orbán rendszer paralel azzal, hogy létrehozta ezt a nemzeti összetartozásról szóló tanúságtételt, elkezdte használni a Trianonnak a sérelmét, aktivizálni. A populista rendszerek egyébként is ezt gyakran csinálják, hogy egy korábbi identitás meghatározó traumát elkezdenek saját használatra kisajátítani, és így ebben a törvényben a feldolgozás az egyáltalán nem egy egyértelmű cél, a rögzítés a cél.
0: Ugye az embernek olyan érzése lehet, hogy amikor az ember jobban belegondol ebbe, hogy olyan, mintha a nemzeti összetartozás érzésének erősítése érdekében kifejezetten szükséges lenne a nemzeti trauma áttörökítése.
1: Igen, és ez egy nagyon érdekes kérdés, miért, és ezen is gondolkoztam, hogy valami olyan félelem lehet e mögött, hogyha megtörténik a feldolgozás, akkor esetleg megszűnik az összetartozást, azért mert, hogy nincsenek kidolgozott módok ebben a nagyon hosszantartó traumákat átélt társadalomban arra, hogy hogyan lehetne máshogyan összetartozni. Mik azok az aktív, kooperációs, nem sérelmi, szolidaritáson alapuló módok, amiket alkalmazni lehet ahhoz, hogy összetartsunk, hogy egymás segítsük. Tehát egyébként, ami azt szerintem a legalapvetőbben sérült itt az elmúlt 16 év alatt, az egymásért való kielesnek a képessége, a sorozatos kudarcok után, a sok-sok demonstráció, ami nagyon hosszú ideig nem vezetett sehova, és az emberek elkezdtek már lemondani róla, és elvezetett egy tehetetlenséghez, egy passzivitáshoz, egy reménytelenséghez, tehát ezek mind egy ilyen nagyon rossz állapotot váltottak ki, amit utána viszont a Tisza fellépése és a Tisza szigeteknek az összekapcsolódása azért elkezdett most már helyre tenni.
0: Most lehet, hogy nem lehet, hanem biztosan tabusértő a kérdésem, de hogy amikor Trianonnal kapcsolatban trauma közösségről beszélünk, akkor vajon kizárhatjuk-e teljes bizonyossággal, hogy ez nem tanult trauma-e? Tehát, hogy nem aféle inkább politikai megfontolások keltik újra és újra életre ezt a fajta trauma közösséget, és nem inkább egy, hogy is mondjam, inkább egy ilyen mítoszipar épül Trianon köré.
1: Abszolút szerintem így van, tehát pont ez, hogy újra és újra életben van tartva, tehát pont ezt, amit mondtam, hogy a diákokkal néztük a retorikát, hogy melyik korszakokhoz nyúl vissza, és mondjuk Magyar Péter az 1848 meg reformkor oda nyúlt vissza, az Orbán rendszer retorikája folyamatosan a Horthy korszakhoz nyúlt vissza, a revizionista időszakhoz, a két világháború között, és ez egyáltalán nem véletlen, tehát teljesen más attitűdök mozgatják a két korszakot, és a két világháború közti korszak az egy sérelmi retorikán alapuló korszak. És hát, hogyha így belegondolok, mert ugye én honnan nézem ezt kutatóként, hogy hol lehet megfogni. Tehát egyrészt az, hogy ezek a képzetek, amik a Trianon után, a közvetlenül az első világháború és Trianon után megjelentek, az a sérülés nagyon erős mindenhol, a Csonka Magyarország, az amputálás, a fantomfájdalom irodalomba, plakátokon, akkor ezek a versikék, amiket kötelező volt megtanulni az iskolába, Csonka Magyarország, nem ország, mindenütt ez a sebzett, sérült, csonka, képzett dominált, és ez Orbán rendszer ezt megidézte, ezt a sérülést. Tehát azért már ez egy, és egyébként az az érdekes, hogy már hogy a 70-es, 80-as években is még ez élő volt, és olyan fogalmak jöttek, hogy a seb nem begyógyult, hanem gennyesedett, üszkösödött, még tovább, tehát hogy ez egy sebként ott van, és ezt a sebet, ezt be kellene gyógyítani most már, és szerintem együtt kooperálva mindenkinek, aki ebbe érintett volt, az egész közép-európai régiónak ezekkel a sebekkel kezdeni kellene valamit.
0: Aztán van még valami, amit én kisebbségiként fűzhetek ehhez hozzá, ilyen személyes tapasztalatként, hogy amikor Trianont siratják Magyarországon, akkor leginkább a területet siratják, az embernek az az érzése, tehát nem feltétlenül az embereket, persze most sarkítok és nyilván, de azért lehet az embernek olyan benyomása, hogy a területeket siratják, és hát figyelmen kívül hagyják az azóta történteket, a 100 év társadalom történeti változásait, és azt képzelik, hogy ilyen posztár magyarok meg etnikai manökenek élnek a határon túl, és nem veszik figyelembe azokat a változásokat, amik előálltak közben. És akkor a kérdés az, hát, hogy... De nem akartam szavába vágni.
1: Igen, tehát, hogy utána azért mondjuk a szlovákiai magyarság számára nagyon sok más trauma is érkezett, és azok már különböző traumák voltak azoktól, amelyeket utána mondjuk a magyarországi magyarság érted. De akkor, hogy mi is lehet a párbeszéd alapja, hogy sérelmek párbeszéde, az nem fog előre vezetni, hanem valamilyen közölés, de nem ez a kisajátító nemzeti oldalt, kisajátító összetartozás, sérelmi összetartozása alapuló, mert ez nem párbeszéd és nem együttműködés, tehát én teljesen ebben abszolút egyetértek, hogy itt ezek más csoportok. Én pozitív példának egyébként azt is az egyik posztban tudtam írni, Bécset tudom hozni, ahol lakom, ahol nagyon sok magyar lakik, és ez így nem ez a szempont, hogy ki mint magyar, ki honnan érkezett, hogy melyik régióból, melyik városból, és ugyanez érvényes a más náció is. Egyébként Bécsben a napokban fogadták, vagy Ausztriában az új kisebbségi törvényt, ami most megnevez 6 autonóm népcsoportot, azokat a nyelveket is megnevezi, amin ezek a népcsoportok beszélnek, és ez most egy 50 év után egy újítása ennek a törvénynek. Tehát, hogy azért vannak eszközök egy modern államnak a kezébe arra, hogy ezzel így valamit kezdjen törvények szintjén is akár.
0: És hát még annyit, hogy ugye szó sincs arról, hogy az ember semmibe venni a trauma jelentette fájdalmat, vagy a Trianon kiváltotta fájdalmat, és hogy ezt megkérdőjelezné, de hogy épp az, hogy lehet ez valóságos, de ha valóságos, akkor ezzel mit lehet kezdeni? És ha már valóban Trianonról traumáról kezdtünk beszélni, de kiterjeszthetjük az elmúlt 16 év traumáira is, hogy mi lenne a módja a feldolgozásuknak, illetve kaphatnának-e valamiféle intézményes kereteket, vagy ez a folyamat kaphatná-e valami intézményes keretet, vagy hátteret?
1: Hát ez nagyon jó lenne, hogyha a társadalmi traumafeldolgozásnak is lenne egy valamiféle intézményi struktúrája. Tehát én most már egy hónapok óta ezen gondolkodom, hogy ezt hogyan lehetne nagyon jól megvalósítani, mert hogyha az egész trauma témát nézzük, akkor ugye itt négy dologról van szó. Az egyik az az ellátás, tehát a pszichológia és pszichiátria, akik így mondjuk éppen abban a pillanatban mondjuk poszttraumás stresszavaruk van, akkor őnekik ellátásra van szükségük. Aztán van a traumatudatos hozzáállás, ami a társadalom számos területén nagyon fontos, hogy ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, tehát hogy az oktatásba, az egészségügybe, akár még a rendészetbe, jogalkotásba, tehát annak az ismerete, hogy egy előző trauma az aktivizálható, és bizonyos helyzetekbe ez előjöhet, és akkor esetleg még tovább sérti azt, aki már amúgy is traumát szenvedett el, illetve hogy ehhez milyen viselkedések kapcsolódnak, és hogy hogyan teremthetjük meg azoknak a biztonságát, akik traumatizáltak. Tehát mondjuk alapvető, hogy nem őt kérjük arra, hogy mondja feltétlenül a történetét, hogy abból mit tanulhassunk, mert az neki nem feltétlenül lesz jó. És ezt mondjuk már most az új szociális minisztérium nagyon erősen elkezdte előzni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy traumatudatos attitűdöt vár el az újságíróktól is, akik mondjuk beszámolnak a bántalmazásokról. És akkor a harmadik része az mondjuk a történeti traumák, de ez a negyedik az a kollektív trauma, a társadalmi traumatizáció, és ennek jelenleg nincsen egy kidolgozott eszköztára, hogy ezzel így mit lehetne kezdeni, hogy a történetére épülő társadalmi traumáknak milyen megoldása lehet, és ezzel kezdtem én foglalkozni, hogy itt egyrészt egy koncepcionális hátteret az elmúlt nem tudom, tizenvalány évben már elkezdtem erre kidolgozni, és hogy milyen gyakorlati szinteket lehetne ehhez hozzárendelni, vagy milyen jó gyakorlatokat lehetne más országokból megtanulni, hogy mit tudnak ezzel kezdeni másutt.
0: És van erre valami pozitív példa? Előbb már utalt részben Ausztriára, bár ott ugye nem feltétlenül történelmi traumákról.
1: Igen, tehát hogy egyébként nem biztos, hogy ezt ki kell erre hegyezni, de hogy ez egy traumafeldolgozó dolog, hogy van neki egy járulékos traumafeldolgozói oldala, de mondjuk szerintem a magyar viszonylatban érdemes legalábbis eleinte ezt kimondani, hogy mondjuk azért érdemes szolidaritás erősítő tréningeket bevezetni a gyakorlatba, mert a magyar társadalom az bizalom, önbizalom hiányos, szolidaritási készség hiányos az elmúlt időszakok miatt. De csak úgy enélkül is egyébként van egy csomó olyan dolog, ami segítheti ezt a traumafeldolgozást. Amúgy vannak jó példák, tehát ez az egyik volt, ez a bystander kérdés. Az én kutatásaim ugye arról is szóltak, hogy a társadalmakban hogyan öröklítődnek át a társadalmi traumák. Tehát, hogy miért van az, hogy olyan hosszú ideig ezek élők maradnak, és én oda jutottam, hogy bár senki a szakirodalomban erről még nem beszél, de létezik egy olyan, hogy a szemlélők traumája, hogy az emberek sok-sok helyzetben nem képesek arra, hogy az adott pillanatban mondjuk kiálljanak, odaforduljanak, de végignézik, hogy másokkal mi történt, és azt a rémületet, vagy lefagyást, vagy tehetetlenséget így tovább viszik magukkal. És akkor ezzel a legnagyobb létszámú csoporttal nem nagyon foglalkozik senki, mert nem is nagyon lehet, mert nekik nincs memoárjuk, vagy tehát ők se nem áldozatok, se nem elkövetők, de ott voltak, és viszik ezt tovább magukkal, és alapvetően azt gondolom, hogy Magyarországon most nagyon sokan ilyen szemlélővé váltak, viszik ezt a terhet, és ők nem az ellátórendszerbe tartoznak, és nem is olyanok, akiknek most friss traumájuk van esetleg, hanem csak azt megnézték, jó állapotban vannak egészségileg mentálisan, de mégis ott van benne bennük ez a lenyomat, és ezzel lehetne valamit kezdeni. És akkor erre például van, nem pont erre, de én a Covid alatt voltam egy ilyen online tréningen, ahol egy úgynevezett 5D módszert tanítottak, amerikai módszert, és az amerikai, kínai származású amerikaiak kezdték el, mert abban az idő, tehát a Covid alatt sok atrocitás érte a kínai származású amerikaiakat, mondván, hogy ez egy kínai vírus, és ők vitték oda, és akkor kialakították ezt az 5D tréninget, ami hát arról szól, hogy ha valaki lát egy atrocitást mondjuk az utcán, akkor hogyan tud úgy beavatkozni, hogy ez számára biztonságos legyen, hogy mi az, amit lehet tenni, és akkor az ember, ez egy ilyen ívek, hogy bystander intervenció, tehát hogy ilyen egy szemlélő intervenció tréning, és akkor hát ez a D-k, ezek ugye angolul vannak, de hogy lehet az, hogy elterelni a dolgot, hogy valami teljesen más, mondjuk ha lát az ember konkrét példa, ez, hogy egy atrocitást az utcán, az első, hogy nem avatkozik bele, hogyha nem biztonságos, de hogyha úgy éli meg, hogy azért be lehet avatkozni, akkor el lehet terelni a helyzetet, ami teljesen mással, tehát meg lehet kérdezni, hogy hány óra van, aztán lehet szólni valaki másnak, akár rendőrnek, aztán lehet dokumentálni, de ott nagyon fontos, hogy mondjuk akit bántalmazást ért, annak az arcát, azt ne tegyük közzé egy ilyen dokumentációba, mondjuk egy videóba, és aztán lehet olyat is tenni, hogy utána odafordulni ahhoz, akit bántásért. Ez nagyon fontos, és ez talán a legkönnyebb megtenni, legbiztonságosabb, és ott abban a helyzetben nagyon sokat tud tenni, mert az, akit bántás ért, az nem fogja úgy érezni, hogy mindenki elfordult tőle, hanem meg fogja érteni, hogy van, aki őt meghallotta, az ő sérelmét tudomásul vette, és hát ez lenne ennek a traumapátiának mondjuk egyik az alap eleme is. Uh-huh. És hát az utolsó az, hogy direkt valaki beavatkozik, akár fizikailag is, de ez csak azoknak, akik mondjuk erre képesnek érzik magukat, vagy ki vannak képezve.
0: Nos, folytatjuk a beszélgetést Mennyhért Anna íróval, egyetemi tanárral, traumakutatóval. Amit elmondott, az érvényes mondjuk egy utcai inzultus esetén, de mondjuk egy politikai elnyomó rendszerben, ugye ott a hallgatás, az megint másképp, vagy a szemlélés megint másképp tételeződik, mert tudjuk, hogy sokan Facebook posztok miatt ütötték meg a bokájukat, és nagyon nehéz volt kilépni abból a bénult állapotból. Mi történik, vagy mi történt azokkal, akik egy elnyomó társadalomban néztek végig eseményeket?
1: Hát ugye mondjuk visszatérve ehhez az 5D-hez, azért ott is elmondják, hogy a mai amerikai viszonyok közepette nem biztos, hogy az a jó lépés, hogy az ember rendőrt hív, mert hogy lehet, hogy abból még eszkalálódik a dolog, és nem lesz jó kimenetele, de ez csak egy zárójel, hanem hogy igen, tehát hogy Magyarországon már nagyon sok mindentől féltek az emberek, mert egzisztenciális következményei voltak annak, hogyha akár egy Facebook posztra tett like-nak is, és erre mondom azt, hogy ezeket a szolidaritási készségeket, a kiállási készségeket, ezeket célzottan tanítani kell. Tehát például a holland iskolákban ilyen projekteket csinálnak a gyerekek, mint amit 12 éves korban, hogy ilyen modellezik azt a helyzetet, hogy mi van akkor, hogyha az iskolájuk melletti parkba egy nagy bevásárlóközpontot akarnak építeni a megkérdezésük nélkül, és akkor ők ezt nem értenek egyet, mit tudnak tenni. Tehát ez egy tanulható dolog, hogy mit lehet tenni az osztrák iskolába, ahol mi ugye Hollandiában laktunk, és utána Ausztriában, tehát ezeket mind onnan gyűjtöttem. Osztrák iskolába 8-9 éves gyerekeknek a testhatárokat nagyon határozottan tanítják, hogy az az ő teste, és más nem nyúlhat hozzá, csak az ő engedélyével. Tehát van egy csomó ilyen elem, amiről nem is tudjuk, hogy hova vezet, de benne van az oktatásban, de alapvetően erősíti ezeket a készségeket, hogy ezek már a kezdetén ezek ne fordulhassanak elő, hogy értelme legyen, hogy a tüntetések hatékonyak legyenek, a tiltakozások hatékonyak legyenek, az együttérzés, a szolidaritás hatékony legyen.
0: Ugye itt a feldolgozásról beszélünk, de ugyanilyen joggal beszélhetnénk, és kell is, hogy beszéljünk a prevencióról, a megelőzésről, ami talán még keményebb diónak tűnhet, legalább így elsőre, hogy ennek van valamiféle eszköztára, vagy mitől hatékony a prevenció? Milyen működési módjai vannak a megelőzésnek?
1: Hát a prevenció, azok prevenciós programok lennének, vagy kellenének, ahol ezeket az elemeket tudatosítva, képzések, készségfejlesztés, ismeretterjesztés, gyakorlási szituációk, civileknek, felnőtt oktatási tréningek, egy csomó embernek van olyan tudása, ami ezeknek a készségeknek a fejlesztéséhez vezet, csak mondjuk így nincs így összefoglalva egy ernyő alatt, hogy ezeknek mi lehet az eredménye abban, hogy ne fordulhasson többet elő, hogy ilyen hosszú ideig tart egy ilyen korszak, mert már az elején egy csomó minden látszott, csak nem voltak arra eszközök. Egyébként ugye én még ezek mellett, amit most soroltam, én két dolgot szeretnék csinálni, ha lesz rá módom, akár pályázat révén, vagy valamilyen más módon. Gyerekek számára a történeti traumákkal foglalkozó videójátékokat szeretnék csinálni egy amerikai mintára, ahol egy nehéz korszakokkal olyan közegbe tudnak foglalkozni, hogy egy kicsit megérezhető, hogy ez mondjuk egy másik népcsoportnak mit jelentett az amerikai indiánoknak, mit jelentett a fehér telepeseknek a beérkezése. Ez egy nagyon-nagyon távoli korszak, de mégis azok a tapasztalatok, azok átkerülnek a mai gondolkodásba. Ez az egyik. A másik meg, ami nagyon fontos lenne, az egy ilyen emlékezetpolitikai törvény, egy sokoldalú, sok szempontot figyelembe vevő új törvény, ami szétszállazza a felelősségi szinteket, ad egy nyelvet ehhez, ennek a megnevezésé, Magyarországnak a történelmi szerepét tisztázza, a kisebbségekhez való

0: És az pedig azért nem áll elő, mert traumatizált a társadalom, és akkor
1: igen,
0: már körbe is értünk.
1: Nagyon nehéz, de ezért találtam ki ezt a traumapátiát, hogy nem az apátia, hanem az empátia, és hogy ne úgy kezdjünk el társadalmi traumákkal foglalkozni, hogy a saját traumáinkkal foglalkozunk, mert ott van az a kockázat, hogy visszaesünk ebbe a sérelmi retorikába, és nem nincsen kivezető út, hanem próbáljuk meg egy érzékenyítéssel megérteni, hogy mikor valaki más traumatizált, vagy olyan helyzetbe kerül, ahol bántalmazzák, az milyen lehet, és akkor utána, mint egy ilyen oltás, már kifejlődnek ezek a készségek, és ezeket meg lehet csinálni jó gyakorlatokkal, tréningekkel, de akár irodalmi műveken keresztül, vagy azoknak a feldolgozásán keresztül. Tehát én tanítottam, hogy a trauma elméleteket sok kontextusban, de az egyik volt a szociális munkásoknak, és ott ugye nekik alapvetően az egy fontos tudás, hogy mikor majd kikerülnek a munkahelyekre, ott nagyon sok traumatizált emberrel találkoznak. Azt érteni kell, hogy az micsoda, és ezt egyrészt elméleti síkon csináltuk, másrészt mondjuk néztünk olyan filmeket, vagy olvastunk olyan könyveket együtt, amik ezeket a nehéz tartalmakat átadják, és akkor ehhez nekem van egy metodikám, hogy mondjuk hogyan próbáljunk meg eleve elkezdeni elolvasni nehéz könyveket, mert sokan azért nem olvassák el, mert az túl fájdalmas, túl nehéz, nem tudják, hogy kell, hogyan tudunk elolvasni mondjuk a sorstalanságot, hogy azokat tudomásul vegyük, hogy más emberek történetét, azt nekünk kell, ez a mi felelősségünk, hogy meghallgassuk. Lehet, hogy egy kicsit optimista vagyok, vagy naív, de én ezekben a kis szituációkban, mondjuk tanítási szituációkban, ezekkel csoportokkal úgy látom, hogy működik, és például van olyan kanadai példa is, ahol hasonlóan a traumafeldolgozó, de ott klinikai program, terápiás program, de ott is oktatási része kezdik. Mert hogyha már az emberek megtudják, hogy ez micsoda, hogy ennek milyen tünetei vannak, hogy ezek a tünetek nagyon sok embernél hasonlóak, és ezek mit okoznak a PTSD, akkor már az már beindíthat egy spontán gyógyulási folyamatot. És akkor ebbe a kanadai programba utána először végcsinálják ezt a programot, akit alkalmasnak gondolnak rá, tehát hogy jól van, és akkor utána már nem mindenkinek kell például konkrét terápia. Tehát ez tök publikálták ezeket az eredményeket.
0: Ha már szóba került a fájdalom, ugye ez is egy ördögi körnek tűnik, hogy ugye nehéz megszólalnia annak, akit abúzus ért, de ahogy utalt rá, annak is nehéz szembesülni az abúzust elszenvedett fájdalmával, aki csak tudomást igen, szerezne róla. Így viszont akkor a párbeszéd hogy jön létre, ha nehéz elmondani is a bajt, és nehéz meghallgatni is a bajt?
1: Igen, tehát szerintem nem feltétlenül az kell, hogy most a traumatizált ember elmondja az ő történetét, mert az egyrészt, hogyha nem felszakíthatja a sebeket, amik éppen nyugvó ponton vannak, újra visszahozhatja azokat a rossz állapotokat, és tényleg nehéz is meghallgatni. Tehát erre is van egy csomó irodalmi példa, hogy meghallgatni a másikat, az nehéz. Ugyanakkor meg az ilyen klasszikus traumaelméletekben azt mondják, hogy a hallgatás nélkül, meghallgató nélkül a trauma történet így benn ragad a traumatizálba, de az első lépés az a biztonságnak a helyreállítása, tehát egy olyan biztonságos közeg, ahol aztán ezek elmondhatóak, ha szükséges elmondani. Mert nem biztos, hogy lehet, hogy ezzel most nagyon szembe megyek mindenkivel, de hogyha egy érzékenyítési folyamat beindul, akkor lehet, hogy nem az a lényeg, hogy valaki még sérülékenyebb legyen azáltal, hogy közé teszi a történetét, és sokan, akiket nem is ismer, erről tudomást szereznek, hanem ha létrejön egy olyan alapvető, nem tudom, struktúráltság, konstelláció, nyelv, hozzáállás, hogyha valaki, a traumatudatos attitűd, hogyha valaki csak ezt mondja, hogy neki mondjuk volt ilyen élménye, akkor már a többiek tudják, hogy ez mivel járhatott. Vagy lehet, hogy nem is kell mondani. Mert már van egy olyan empátiás készség, vagy egy olyan odafordulás, hogy ez nem szükséges, nem az a lényeg.

0: Hogy, mert ez más, mint a felelősségre vonás, vagy a szembenézés, amikor olyan dolgokat ki kell mondani, amikor konkrétan valakik felelősek olyan tettekért, ami nagyon sok embernek kárt okozott, az egy másik dolog.
1: Ha, amikor valaki mégiscsak hát rászánja magát, vagy enged a kérésnek, és elmondja az őt ért fájdalmát, vagy a sérelmét megosztja, akkor aki őt hallgatja, figyeli, és kérdezi, annak mekkora a felelőssége voltak éppen?
0: Hát nagy felelősség az is, hogy tehát van például Ember Máriának az egyik ilyen holokauszt memoárban egy részlet arról, hogy miért hallgatnak az áldozatok, miért hallgatnak traumáról, és úgy mondja, hogy mert akkor átszakad egy gát, és akkor nem lehet megállítani a sírást, vagy a lelkiállapot, tehát hogy nagy a felelősség, mert hogy aki elkezdi mondani, az átlépett egy határt, mondjuk amit addig nem lépett át. Igen. És pláne, hogyha ez a publikus szférában történik, hogy nem ellenőrzött körülmények között, és akkor a szerencsés eset az, hogy valaki tényleg empátiával, meg jó indulattal fordul a másik felé, és jó indulattal hallgatja, és segíteni akar, és szerintem ilyen esetben csak a legalapvetőbb az, hogy azt mondja, hogy hallom, amit mondasz, hogy, és ez nem volt rendben, és az már így segít.
1: Most nem tudom, mennyire figyeli a Magyarországi, hát figyeli nyilvánvalóan történéseket. Uh-huh. Indul egy ilyen közösségi archívum, ha tetszik, Váradi utca
0: és Tamás.
1: Több ilyen is van. Egy ilyenről tudok, ami készül, ahol hát az elmúlt 16 év traumáit szeretnék feldolgozni úgy, hogy az emberek megosztják velük, a szociológusokkal a tapasztalataikat, élményeiket. Ez a fajta, ebben a keretben működhet a traumafeldolgozás?
0: Hát én nem tudom, hogy a traumafeldolgozás az arról szólna, akinek volt ez a története is, hogy őt milyen visszajelzést kap, hogyha beküldte a történetét, vagy azzal mi fog utána történni, azt ki fogja olvasni, tehát ez jól értem, ez egy kutatási célra van ez, tehát így megírják a történeteket, de vannak mások is, ahol valamilyen online felületen megjelennek, például van ez a neves névtelenek, elmúlt 16 év, és akkor bizonyos óvatosság, egy metodika, a tiszta határok, hogy tudják az emberek, hogy mire számíthatanak, hogy ki fogja látni a történetüket. Az nagyon fontos. Ebbe az utóbbiban szerintem ez így tiszta. Az előbbiben meg csak a kutatók látják, hogyha én ezt jól értettem, az bizonyos értelemben biztonságos.
1: Végül is mélységekig nem ismertem meg a projektet, csak ez jött szembe első uh-huh. körben, hogy van már ilyen kezdeményezés. Egyébként mennyire uh-huh. bizakodó most, hogy a április 12-e óta induló új időszak, mennyire lehet ennek ilyen táptalaja, vagy mennyire adhat lendületet a feldolgozásnak?
0: Én nagyon bizakodó voltam az elejétől is, tehát én azért kezdtem el ezt a posztsorozatot is, mert úgy láttam, hogy nagyon komoly változások lesznek, és hogy nagyon sok mindent tesznek azért, hogy képessé tegyék a társadalmat arra, hogy ellenállóbb legyen. Én így gondolom.
1: Többször szóba került a beszélgetésünkben a traumapátia fogalma, ez az ön nevéhez kötődik. Körüljártuk már, de beszélhetne róla, hogy végül is mi ennek a lényege, ennek a fogalomnak, illetve koncepciónak?
0: Tehát ezt akkor kezdtem el ezen gondolkodni, mikor ezeket már az említett amerikai videójátékokat elemeztem, hogy milyen folyamatok zajlanak le az emberben akkor, hogyha egy másik történeti korszak és egy másik csoportnak a traumáját megismeri, hogy mi az a miben tud ez segíteni, milyen készségeknek a fejlesztésében tud segíteni, hogyha mondjuk lejátszom egy videójátékot, ahol azt látom, hogy mondjuk a második világháború alatt japán származású amerikaiakat ilyen táborokba gyűjtöttek össze, és csak azért, mert ugye egy ellenséges országnak az, de már amerikai állampolgárok voltak, tehát hogy nekik oda el kellett menni, ott milyen atrocitások érték őket, mit vesztettek el, és akkor ezek a játékok ilyen kamasz szereplőket kell, tehát akkor kamasz szereplőként kell játszani, és iskolásoknak szólnak, és azt néztem, hogy mennyire érdekes, hogy egy ilyen történeti empátiát fejlesztenek ki, és megértik ezáltal a történeti korszakot úgy, hogy azokkal az elhallgatott érzelmi tartalmakkal is szembesülnek, amik mondjuk a történelemkönyvekben nincsenek benne, tehát hogy tanuljuk ezt a sok háborút, meg mikor, mi, de hogy az az embereknek mit jelentett, az soha nincs ott, hanem egy ilyen tananyaggá változik, és akkor én itt vezettem be ezt a fogalmat, ezt a traumapátiát, tehát egy olyan hozzáállás, amikor a másiknak a traumáját megértve fejlődik a saját szolidaritási készség, és ez egy erősítő, kohézió erősítő folyamattá válik.
1: Aztán van még egy rendre visszatérő kifejezés, vagy hát egy ilyen megjelölés, a tanult tehetetlenség, hogy, hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve hogy visszafordítható-e, hogy ez mennyire nyomja rá a bélyegét a folyamatokat.
0: A kísérletekben is visszafordítható volt, tehát ez a 70-es években voltak ilyen pszichológiai kísérletek, először kutyákkal, aztán emberekkel, a kutyák azok ilyen kis elektromos sokokat kaptak, és nem tudtak előre egy elbújni, és akkor egy idő után már nem is próbálták meg. Az embereknek pedig úgy volt, utána embereken is kipróbálták, hogy egy ilyen nagyon kellemetlen zajt kellett hallgatni, és akkor voltak ilyen kapcsolók, és azt mondták nekik, hogy ki lehet kapcsolni, de nem lehetett. És akkor egy idő után már nem próbálták kikapcsolni, mert ugye az jött át, hogy nem fog sikerülni. És szerintem Magyarországon nagyon sokan ebben az úgysem fog sikerülni állapotban vannak, mert nagyon sok mindent megpróbáltak, és nem sikerült, és nem sikerült, és nem sikerült, és akkor ez a tanult tehetetlenség, és ennek is vannak történeti gyökerei. És ez együtt jár egy ilyen bizalmatlansággal, gyanakvással, a kooperációs készségeknek a sérülésével, tehát gyakorlatilag mindennel, amit elmondtunk, egy passzivitással, apátiával, depresszióval is akár, sérülékenységgel, és hogyha az embereknek olyan közegeket teremtenek maguknak, mert nem az, hogy ne kik, hanem az emberek maguknak. Ha az embereknek megengedik azt, hogy olyan közegeket teremtsenek maguknak, ahol ők aktívak lehetnek, nem egy ilyen kontrollvesztett, kvázi traumatizált állapotba tehetetlenül kiszolgáltatottan vannak, hanem aktivizálhatók az összes ilyen képességük, amiket egymásnak átadhatnak, akkor szerintem visszafordítható, hogyha van értelme, ha tudják, hogy van értelme.
1: És akkor a végén ilyen összegzésképpen, mert talán ez a legfontosabb kérdés, hogy miért kell feldolgoznunk a traumáinkat? Mit okoznak a kibeszéletlen sérelmek?
0: Hát mindazt, amit így eddig erről beszéltünk, tehát ilyen nagyon nagy lelki terhet, mentális terhet, akár azt mondanám, hogy a képességeknek a romlását, az, hogy ki mire képes, mire érzi magát képesnek, hogyan tud kooperálni, hogyan áll ki a másikért, hogyan, mennyire kitett politikai manipulációnak, másfajta manipulációnak, mennyire tud bízni másokban, önmagában, mennyire érzi magát biztonságban, hogyan tud pozitívan csatolódni másokhoz, hogyan húzza meg a határait biztonsággal, ez mind összekapcsolódik ezzel.
1: És akkor valóban a legvégére, ott a távoli Torinóban a magyar, illetve ott az olasz diáknak mond valamit, ami traumatizált életünk?
0: Igen, érdeklődéssel kísérik, nagyon érdeklődnek, tehát az első, amit írtam, hogy a választások után a Torinói Egyetemnek van egy ilyen kulturális lapja, az Otto, milyen 80-100 ezer elérése, mert 80 ezer diák van ott, és a választásokról csináltak velem egy ilyen írásos interjút, ami megjelent olaszul és angolul is, és azt mondták, hogy rekord nézettségük volt, tehát nagyon érdekli az olaszokat a Magyarország, de egy bizonyos értelemben nagyon mások, mert ott akármilyen bürokratikusan nem rendben levő mondjuk az olasz ügyintézés, van egy alapvető bizalom, hogy azért majd valahogyan meg fog oldódni, és Magyarországon szerintem ez elveszett, ez a bizalom, hogy valahogyan majd meg fog oldódni, és ennek kellene visszajönnie.
1: Mennyhért Annának köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm, nagyon köszönöm.

Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 86. adásának ismétlését hallották. Menyhért Anna író, a Torinói Egyetem magyar tanszékének tanára, a traumakutatás nemzetközileg elismert szakértője volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A Szabad Szóműves Páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Vasi Esó Lívia és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

A szerdai nappali vendége Braunsteiner Glória, a Nagyszombati Egyetem teológiai karának dogmatika professzora, a gregoriánének avatott szakértője, oktatója és előadója. 30 éve hunyt el Talamon Alfonz író. Hizsnyai Tóth Ildikó valaki már gimnazista korától baráti kapcsolatban állt vele, személyes emlékeink keresztül idézzük fel alakját és azt az utat is, amelyen a fiatal Talamonból író lett. A legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében rádiónk egykori munkatársa, Csanaki Eleonóra újságíró és előadó művész idézi fel legemlékezetesebb nyári utazásait, és mesél arról is, milyen élményt jelentett számára 2012-es indiai útja. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, 9 óra után várom a hallgatókat a nappaliban a Pátria hullám hosszain.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei. A szlovák diákok matematikából az OECD átlag felett teljesítettek. Magyarország 10 orosz diplomatát utasít ki az országból. Napos, meleg időnk van országszerte. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A PISA 2025 nemzetközi felmérése szerint a szlovákiai 15 éves diákok matematikából az OECD átlag felett teljesítettek olvasásból és természettudományokból, viszont továbbra is elmaradnak attól. Matematikából a szlovák eredmény meghaladta a nemzetközi átlagot, míg olvasásból 448, természettudományból pedig 475 pontot értek el, szemben az OECD 461, illetve 482 pontos átlagával. Világszerte romlottak a tanulók eredményei, az OECD országokban matematikából átlagosan 9, olvasásból pedig rekordmértékű 14 pontos visszaesést mértek. Az OECD főtitkára Matthias Korman szerint különösen aggasztó az olvasási készség romlása, mivel a szövegértés a matematika és a természettudományok tanulásának is alapja. A Ján Kuciak és Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében a bíróság ma ballisztikai és vegyészeti szakvéleményeket ismertetett. A szakértők többek között a helyszínen talált töltényhüvelyeket és az áldozatok ruházatát vizsgálták. Az egyik szakvélemény szerint a lövést leadó fegyver mindössze 5 és 30 cm közötti távolságra lehetett Kuciak pólójától. A szakértők azt is vizsgálták, hogyan kerülhetett két lövedék ugyanabba a lövési csatornába a meggyilkolt újságíró mellkasában. A bíróságon szóba került az is, hogy Miroslav Marček korábban azt állította, a gyilkosság előtt megtisztította a fegyvert. A szakértő szerint azonban a fegyver átalakítása miatt rövid időn belül két lövés leadása is lehetséges volt. Szeptember 14-e és 18-a között ideiglenesen korlátozzák a vasúti közlekedést Pozsony és Bécs között. Az osztrák vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt naponta reggel 7 óra 50 perctől déli 12 óra 30 percig szünetel a forgalom a Pozsony, Kici és Parndorf közötti szakaszon. Magyarország 10 orosz diplomatát utasít ki az országból, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A budapesti külügyminisztérium szerint a diplomaták olyan tevékenységet végeztek, amely a bécsi egyezmény alapján elfogadhatatlan. A döntésről tájékoztatták Oroszország budapesti nagykövetét, az érintett diplomatákat pedig felszólították, hogy hagyják el Magyarországot. A külügyminiszter hangsúlyozta, az intézkedés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. A diplomáciai gyakorlatban az ilyen kiutasításokat gyakran a másik fél hasonló intézkedése követi. Moszkva egyelőre nem reagált hivatalosan a magyar bejelentésre. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint már szeptemberben sor kerülhetne Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselőinek háromoldalú tárgyalására. Az ukrán elnök szerint minél hamarabb sikerül megszervezni a találkozót, annál jobb. A bejelentésre azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök két megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner a hétvégén Moszkvában, majd Kijevben is tárgyalt. A Kreml tegnap szintén nem zárta ki a háromoldalú béketárgyalások újraindítását. Zelenszky emellett azt is közölte, hogy szeptember második felében szeretne találkozni Donald Trumppal. A megbeszélés egyik fontos témája az ukrán légvédelem megerősítése lehet, különösen az orosz drón és rakétatámadások miatt. Az izlandi külügyminisztérium bekérette az Egyesült Államok nagykövetét egy Donald Trump által a Truth Social közösségi oldalon közzétett térkép miatt. A térképen az Egyesült Államokhoz tartozó területként ábrázolták többek között Kanadát, Grönlandot, Izlandot, Közép-Amerikát és a Karib térséget is. Az izlandi külügy szerint a bejegyzés teljes mértékben helytelen volt, az amerikai nagykövettel közölték, hogy Reykjavik elutasítja az ábrázolást. Trump korábban többször is arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie Grönlandot, amely Dániához tartozó autonóm terület. Ezek a kijelentések feszültséget okoztak Washington és Kopenhága között, és aggodalmat váltottak ki Európában is.
1: Időjárás.
0: Napos, meleg időnk van országszerte. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Délnyugaton és helyenként Besztercebánya megyében 30-35 fok is lehet. Csapadék nem várható. A szél többnyire déli irányú és gyenge marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Kóti előtt Holics felől érkezve egy személyautó az árokba hajtott, az egyik forgalmi sávot lezárták, a forgalmat rendőrök irányítják. Kis utca újhely előtt Csaca felől érkezve torlódás alakult ki, a menetidő körülbelül 20 perccel növekedett. Vezessenek óvatosan. Jó.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őket Erebes. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Különösen fontos volt az idei tanévnyitó a Dunaszerdahely melletti Hodos községben, hiszen egy olyan korszakban, amikor a falusi kisiskolák egymás után zárnak be és harcolnak a létjogosultságért, a helyi iskola nem csak bővülni tudott, hanem nevet is kapott. Kiről és miért nevezték el az iskolát, hogyan bővítették az épületet, és miként tudja egy kisiskola felvenni ma a versenyt a városi intézményekkel? Ennek jártunk utána. Ott voltunk a nemeshodosi tanévnyitón. Először a falu polgármesterével, Balódi Lászlóval beszélgettem. Nevet kapott a hodosi alapiskola. Hosszú folyamat volt ez. Milyen érzés most?
2: Röpke 8 év. 2018-ban adtuk be a kérvényt. Hihetetlen mennyi obstrukcióval, mennyi nem odaillő kérdéssel kellett megküzdeni. 2026-ot írunk szeptember 1-jét, és hivatalosan mondhatjuk azt, hogy Hodos alapiskolája most már Kmety Mihály alapiskola, vagy hát szlovákul alternatíva, základnáskola Michala Kmetya. Nagyon jó érzés. Folytatása annak a gondolatnak, amit már több helyen elmondtam, hogy Hodosban útszintén tanultuk, ismerjük, tiszteljük, becsüljük a nagyjainkot. Tehát itt gondolok Széchenyi, Petőfi, Kossuth, út egyéb, de mink egy különálló úton kezdtünk el haladni Hodosba, és 2010-től, amit a polgármester vagyok, én úgy gondoltam, hogy meg kell adni a nagyjainknak a emlékét a következő generációknak is, és ez már a többszörös ilyen nagy név, az azt jelenti, hogy Hodosba a 16 év alatt van nekünk Varga Tibor arénánk, van Kardos Aladár, sportcsarnokunk van, Patolcs Lajos tér, most már 2 héttel ezelőtt van Varga Ildikó utcánk, és most meg már Kmety Mihály alapiskolánk is. Nagyon jó érzése. Nyilván az lesz a jó, hogyha minél több olyan ember találunk a községbe, akik letették a közösbe a munkájukat, és így valahogy meg tudjuk tisztelni.
1: A megnyitó során mondtál egy érdekességet, hogy 400 éve folyik oktatás a községben. Ez igaz?
2: Hát, hogy igaz-e, én csak azt tudom visszamondani, amit elolvastam a Hodosról szóló újonnan kiadott könyvből. Ez a könyv ebben az évben jelent meg, és akik a szerzői voltak, az a Dunaszerdahelyi Múzeum igazgatója, és a Séjei Archívnak a volt igazgatónője, tehát abszolút szavahihető emberek, és gondolom, hogy azt, amit beleírtak a könyvbe, azt valahol meg is találták, tehát ennek nyoma van, és ebben a könyvben olvastam azt, hogy 1626-ban van első írásos nyoma annak, hogy Hodos községbe pedagógiai tevékenység folyt, tehát mivel most meg 2026, akkor pontosan 400 éve.
1: Miért pont Kmety Mihályról neveztétek el? Ugye előbb említetted, hogy több teret, utcát, helységet neveztetek már el lakókról, egykori lakókról, azokról az emberekről, akikre büszkék vattok itt Hodosban. Az alapiskola miért Kmety Mihály nevét kapta?
2: A megnevezéseknél próbálunk egy kicsit a szakmai oldalukat is megnézni ezeknek a nagyjainknak, és Kmety Mihály volt itt a Dunaszerdahelyi járásban tanfelügyelő, iskolaigazgató, tanár, tehát egész életét a pedagógiai tevékenység töltötte meg, és hát gondolom, hogy őnál kompetensebb személyt nem találtunk volna iskola névre.
1: Nem csak nevet kapott az iskola, hanem új épületet is felavattatok. Erről mit érdemes tudni?
2: Elsősorban, ha valaki megkérdezné, hogy mibe került és miből volt finanszírozva, tehát ez a hozzáépítés, ez közel 130 ezer euróba került, és semmilyen hitel, kölcsön, vagy valami támogatás, vagy pályázat, ezt ön részből, tehát ön pénzből építette fel, alakította ki Hodos községe, és ha valakit még konkrétabban érdekel, akkor van törvény értelmében olyan, hogy fejlesztési alap, tehát azok a építkezések, amik a község területén folynak, akkor azok a építetők vagy építők mindig befizetik a Hodos községnek a fejlesztési alapba illő illetéket, és abból a pénzből, amit összegyűjtöttünk, abból építettük fel ezt a új alapiskolát.
1: Milyen funkciója lesz az új termeknek, amelyek most átadásra kerültek?
2: Érdekes módon oldottuk meg, tehát nem akartuk a gyerkőcök gyermeköt két külön épületbe elszakítani egymástól. Az volt a cél, hogy a gyerkőcök maradjanak egy közös épületbe. Azért a meglévő épületből kihoztuk a tanári, tehát a tanárokat, és kihoztuk a éttermet, és valójában ez a hozzáépített rész, tehát a étterem és a tanári, és a étterem és a tanári helyére átalakítottuk, és odahoztuk be az újonnan alakított ötödik osztályokat. Tehát most így azt lehet mondani, hogy egy helyen maradtak a diákok a iskolán belül.
1: Mik a további tervek és célok az iskolával, vagy a hodosi oktatással kapcsolatban?
2: Tervekre inkább azt mondanám, hogy mindig léptünk valamit előre, tehát volt itt egy óvoda komplett átépítése, volt egy alapiskola fölépítése, most egy alapiskola kibővítése, de mindig, amikor ez megtörténik, akkor kell hagyni egy kis felfutatási időt, amíg a diákok, a szülők, a tanárok ezt a új rendszert megszokják, megtanulják, majd aztán lesz időn gondolkozni, hogyan tovább, csak most szokjanak bele ebbe a új rendszerbe. Nem elvetendő gondolat az se, hogy tehát akik itt élünk, akkor látjuk, hogy Hodos milyen gyors ütembe fejlődik. Tehát nyilvánvaló, hogy jövőre vagy két év múlva megint csak arról fogunk beszélni, hogy jött be a községbe új családokon belül több gyermek, és most ők ide fognak járni, nem ide fognak járni, ide fognak járni, akkor ez igényel-e új osztályokat, vagy kell-e bővítés, ezt majd adhok, megmutatja a jövő.
1: A Hodosi Kmety Mihály alapiskola névadójának fia, József Kmety is rádiónk mikrofonja elé állt. Milyen érzés, hogy iskolát neveztek el az édesapjáról?
3: Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, ugyanúgy az egész családunk, hogy faluban a polgármester úr önkormányzat ezzel a tradícióval folytassa faluba a bizonyos létesítményeknek a megnevezését, úgy, mint hogy többféle otthon tevékenykedő személyek után nevezett el tereket, utcákat, és most a édesapám után azt a iskolát, aki az első tanítók között tartozott. Itt a faluban 1948-ban kezdett itt Hodosban tanítani, és egész élete végéig itt tevékenykedett.
1: Milyen ember volt az édesapja? Milyen embernek ismerték őt a faluban?
3: Nagyon-nagyon segítőkész. Mindenki, aki fordult hozzá, igyekezett segíteni, és tényleg a mottoja az volt, hogyha nem tudsz segíteni, akkor ne árts. Ő faluba tevékenykedett, mint tanító, utána a járási hivatalban, mint tanfelügyelő, utána a járási nemzeti bizottságnak a titkára volt, úgyhogy mindig mindenben a falu lakosságának nyitva volt nálunk ajtó, és mindenben, amiben lehetett, segített.
1: Ön szerint minek köszönhető, hogy ennyi év után is így emlékeznek, ilyen tisztelettel emlékeznek rá?
3: Mindenki, aki ismerte, és akik még élnek, sőt azoknak a gyerekeik is tudják, hogy ő iránta mindig lehetett fordulni, és tényleg a faluért élt, ugyanúgy a iskolaagyon kívül a sportban, a kultúrában is bekapcsolódott, hisz abban időben 40-es évek végén, 50-es évek elején se autó, se televízió, semmi ilyen nem volt, úgyhogy hogy ez a élet, ami most talán soknak hiányzik, a fiataloknak, ez a faluban működött, és ő egyik főszereplője volt ennek a életmódnak.
1: Milyen érzéssel fog elmenni itt az iskola mellett, hogyha már tudja, hogy az édesapja nevét viseli?
3: Ez a folyamat egy ideje már húzódik, úgyhogy ez már 8 éve húzódik, úgyhogy nem tiszta újdonság, de mivel ma lett oficiálisan átadva, és a minisztériumban is nem rég jóvá hagyva, úgyhogy nagyon büszke érzése tölt el, hogy elmegyek itt a iskola mellett. Édesanyám is pedagógus volt, sokáig itt a mellettünk lévő óvoda igazgatója volt, úgyhogy ilyen pedagógus családból származunk, és én is itt lakok Hodosban, úgyhogy elég gyakran járok itten.
1: Akkor a család gyökerei azok abszolút ide köthetőek.
3: Igen, itt születtünk, és én, meg a bátyám is itt is lakunk, és itt tevékenykedünk. Én a sportban, én vagyok jelenleg meg alapítója is, meg jelenleg az asztali tenisz klub elnöke, országos, sőt nemzetközi szinten ismert klub, ahogy 9-szeres országos bajnokok vagyunk, úgyhogy egyik csúcsklub vagyunk itt Szlovákián, ami asztali teniszt illeti.
1: Igen, hát Hodos híres, ismert az asztali tenisz klubjáról. Hogy lehet azt az, hogy ennyire erős lett Hodosban az asztali tenisz?
3: Az asztali tenisz is megvannak a hagyományai. Nem egy ilyen hirtelen föllángolás, hogy egy év alatt vagy két év alatt valamit csinálunk, aztán abba hagyjuk. Itt is a 60-as évek, ott is a édesapámnak nagyon nagy szerepe van a sportszervezet alakulásába is. Futballklub, asztali teniszklub, és a bátyám is, meg utána én is a 90-es évek elejétől folytassuk ezt a tevékenységet mostanáig. Itt 60 éves múltja már van a asztali tenisznek is, és utolsó 11 évben 11-szer voltunk a döntőben, abból 9 bajnoki cím és 2 második hely lett. Úgyhogy ez a utolsó 11-12 év, tényleg a csúcson vagyunk.
1: Hát ezt gratulálok, és ezek szerint folytatódik a hagyomány, amit az édesapja elkezdett, hogy a közösségért tevékenykednek továbbra is a családban.
3: Igen, ezt szeretnénk mink is, ezt csináljuk, bátyám is, hogy ő már egy kicsit öregebb, de én sem vagyok ma mai gyerek, de folytassuk ezt a munkát, ezt a örösséget, amit ő itt elkezdett ebbe a faluba. Egyrészt avval, hogy itt is lakunk, és a kultúra, a sport, a szervezetek munkájába besegítünk és támogassuk.
1: Domsic Erikával, az iskolai bizottság elnökével a névadás hosszas folyamatáról és a falusi kisiskolák helyzetéről beszélgettünk. Hosszadalmas folyamat volt az iskola elnevezése. Ha jól tudom, akkor 8 évig tartott ez a folyamat. Miért húzódott el ilyen sokáig, és hogyan sikerült végül elérni, hogy nevet kapjon a Hodosi Alapiskola?
4: Igen, 8 évvel ezelőtt, mikor nyitottuk az új iskolát, akkor szerettünk volna új nevet adni az iskolának, de a kérelmünket elutasították, mivel azt mondták, hogy a kisiskolánk nem ér el olyan eredményeket, hogy ez alapján megkapjuk, és mondták, hogy majd újból adjuk be. Mi utána kétszer még beadtuk a kerületi iskolaügyre, de sajnos mind a kétszer nem választ kaptunk, és ebben az évben újból megpróbáltuk, de egyenesen a minisztériumba adtuk be a kérvényünket, és a minisztériumba Ravasz Ábel urat megkerestük, hogy mondja el a kötelező menetet, mit kell csinálni, és ezért a Ravasz Ábel segítségével minden dokumentumot kitöltöttünk, beadtuk a kérelmet, és így ebben az évben, ahogy tudod, sikerült, és júniusban a minisztériumba megvédtük ezt a nevet, egy prezentációval a szlovák iskola is, és a magyar iskola is. Utána pedig augusztus végén a kezünkbe kaptuk a Csesznénázov és a tiszteletbeli nevet mindkét nyelven.
1: Ez egy kisiskola, ugye egy kisebb község kisiskolája. Mit érdemes tudni, vagy milyen helyzetben vannak így kisiskolaként a többi iskolához képest itt Hodosban?
4: Nekünk óriási szerencsénk van, mert én majd 30 éve itt vagyok Hodosban, és az előző vezetőséggel is együtt dolgoztam. Tóth Pista polgármester úr nagyon támogatta mind a két iskolát, a szlovák iskolát, a magyar iskolát is, tehát régen is működött mind a két iskola, és utána, miután a Balódi László lett a polgármester úr, úgy szintén mind a két iskolát támogatta, tehát nekünk ennyivel egyszerűbb, de viszont anyagilag nem egyszerű a községnek, mert kevés támogatást kapunk, és ezért a falunak mindig hozzá kell tenni, anyagilag támogatnak bennünket, és az egész vezetőség, a Hodos község kormányzata mellettünk áll, úgy a szlovák iskola mellett, mint a magyar iskola mellett, és ezért talán nekünk egyszerűbb a helyzetünk a többi kisiskolával szemben, mert azt szeretnék, hogy a mindkét iskola működjön. Ennek példája az, hogy most nyissuk először mindkét iskolán a két ötödik osztály, egy szlovák iskolába és magyar iskolába is, ami nagyon ritka Szlovákiában, mert inkább csukják be a kisiskolákat, és egy-három fog működni, vagy teljesen megszüntetik a kisiskolákat, ami szerintem nagyon nem jó a gyerekeknek, mert ezek a kisgyerekek nagyon szeretnek közénk jönni, mert a iskoláink azok családiassak, és itt ezekkel a gyerekekkel, mindegyikkel külön tudunk foglalkozni. Nagyon összetartó kollektíva van a szlovák iskolában, a magyar iskolában is, és nagyon szeretnek a tanítónénik is, a szülők is, és a gyerekek is ide járni.
1: Mi lehet a megoldás, hogy jobb legyen így általánosságban a helyzet a kisiskolák számára?
4: Szerintem az, hogy a szülők, elsősorban a szülők higgyenek nekünk, és ne gondolják azt, hogy ha beviszik egy nagyiskolára, hogy ott a gyerek többet és jobb képesítést kap, de szerintem először is nekünk a szülőket kell mindig megszerezni. Tehát megmutatni nekik, hogy mit tudunk, hogyan tudunk tanítani, és az jó, hogy jöjjenek közénk, és nézzenek meg bennünket, mert annélkül, hogy nem lássák, és nem tudják, hogy mit dolgoznak a tanítónénik úgy a szlovák iskolában, mint a magyar iskolában, annélkül nagyon nehéz, könnyű kritikát mondani addig, míg nem jönnek oda. De nagyon sok szülő már megbánta, hogy bevitték szerdehelyre, és sokan visszahoznák most is a gyerekeket, és mindenki nagyon örül annak, hogy végre lesz 5. osztály, hogy legalább 5 évet itt lehetnek mindkét iskolában.
1: És a Hodosi iskola ezt hogyan próbálja megmutatni, elérni, úgymond népszerűsíteni önmagát, mind a mellett például, hogy most ugye nevet is szereztek, talán ez az egyik lépés, egyik fontos lépés, de mind a mellett hogyan próbálják elérni ezeket a célokat?
4: Elsősorban óriási lehetőséget kaptunk, hogy beléphettünk a kurikuláris reformba, nem az első évben, nem az első között, de második évben belépett a szlovák iskola is, magyar iskola is, tehát a gyerekeket próbáljuk játékos módon tanítani, nagyon sok akciót szervezünk a gyerekeknek, rengeteg kirándulást, föllépéseket, anyák napja, karácsonyi ünnepség, mikulási ünnepség, gyermeknap, kirándulás, ebben az évben a gyerekeket több helyre elvittük, nem csak egy kirándulás, egész hét, utolsó júniusi hét arról szólt, hogy a gyerekekről, tehát family park, tűzoltók, gyereknap az udvar, tehát rengeteg akcióval, és főleg az, hogy a tanítónénik a legfontosabbak ebben a szerepben, a tanítónéni az, aki megfogja a gyereket. Tehát én mindig azt mondom, hogy ott kezdődik az igazi pedagógia, mikor egy tanár, tanítónéni megfogja a gyerek kezét, és szeretettel néz rá, és szeretettel mosolyog, és hívja az iskolába.
1: Suska Szilvia iskolaigazgató az új tanév kihívásairól mesélt nekünk. Megkezdődött az új tanév. Milyen érzések kavarognak most önben?
5: Hát vegyes érzéseim vannak, de egyébként inkább pozitív, mert ugye nagyon sok jó dolog történt most nálunk az iskolánkban, ugyanis önmagában egy tanévnyitó és egy fontos, különleges dolog egy közösség életében, de mi most nem csak sima tanévet nyitottunk, hanem egyszerre 3-4 dolgot is ünneplünk, ugye azt is, hogy a falu vezetése épített egy új épületszárnyat, nyitunk 5. évfolyamot, új nevet kapott az iskolánk, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt most mindent véghez tudtuk vinni.
1: Igen, itt az előző beszélgetésekben is elhangzott, de erről érdemes sokat beszélni, ugye, hogy egy kisiskoláról van szó, amelyik, hogy általában a kisiskolák itt, a szlovákiai magyar kisiskolák sok esetben küszködnek. A Hodosi iskola ennek ellenére el tudott érni most sok mindent. Hogyan látja az iskola helyzetét?
5: Nem egyszerű a helyzetünk, mert ugye mindenhol tanuló létszám hiány van, és nekünk itt van 1 kilométerre Dunaszerdahely, ahol az 5-6 nagyiskola, magyar és szlovák nyelvűk, és egy épületben vagyunk a szlovák iskolával, ami szintén picikét konkurencia, bár nálunk ez is egy kicsit specifikus ez a helyzet, ugyanis nagyon jó az együttműködés a két iskola között, és hát van veszély ennek, és vannak kihívások, de szerencsére olyan kollektíva áll mögöttünk, annyira jó tanítónak, kedvesek, lelkesek, akikkel szuper együtt dolgozni, és azt veszem észre, hogy évről évre el tudjuk nyerni a szülőknek a bizalmát, és már egyre kevesebb gyerkőcöt iratnak Szerdahelyre, és a szülők is rájönnek arra, hogy mennyi előnye van egy kisiskolának.
1: Hány diák van itt Hodosban, és hogyan oszlik el a szlovák és magyar diákok aránya?
5: Ebben a tanévben összesen ilyen 70 gyerkőc van, két iskola együtt. Picit több a szlovák iskola tanulói létszáma. Mi vagyunk 30, a nők ilyen 36-37-en.
1: És miről fog szólni ez az idei tanév?
5: Folytatjuk, amit az előző években elkezdtünk, most már harmadik éve vagyunk belekapcsolódva a kurikuláris reformba. Nagyon jók a visszajelzések, tanítónénik nyitottak, pozitívan állnak a tananyaghoz is, a gyerkőcökhöz is, a szülők is nagyon-nagyon pozitívak. Ugyan arra fektetjük a hangsúlyt, amit az előző tanévekben is, hogy a gyerekeket megtanítsuk a kritikus gondolkodásra, hogy felfedezzenek, hogy önállóan gondolkodjanak, rengeteg játékos módszert alkalmazunk, továbbra is szeretnénk, hogyha jó lenne az együttműködés a szlovák és a magyar iskola között, szeretnénk együttműködni a faluban a többi szervezetekkel, és szeretnénk csak folytatni azt, amit eddig elkezdtünk, és aminek pozitív visszajelzései vannak.
1: Milyenek a mai diákok?
5: Hát a mai diákok szerintem ugyanolyanok, mint mi voltunk kiskorunkban. Lelkesek, aktívak, kíváncsiak, szeretnek mozogni, rengeteg a mozgás kell nekik, nagyon nagy a mozgásigényük, sokat kell foglalkoztatni őket, már nem lehet úgy, mint régen, hogy leültetjük a gyerekeket, és 45 percig ülnek egy helyben, hanem úgy kell felállítanunk a tanítási órákat, hogy sok-sok játék legyen, mindenki meg legyen mozgatva, tudjanak csapatban dolgozni, együttműködni, kérdezzenek bátran, és ez a lényeg, hogy jól érezzék magukat az iskolában.
1: Csak Hodosból járnak ide diákok, vagy a környező falvakból is?
5: Vannak a környező falvakból is, Dunaszerdahelyről is vannak, úgyhogy egyre többen beiratják ide a gyerkőcöt, sőt, most hallottuk, hogy pár iskola itt a környéken bezárt, és onnan is jöttek át tanulók hozzánk.
1: És hogyha össze kéne foglalni, hogy milyen a hodosi alapiskola, akkor mit lehetne elmondani?
5: Hát az a mottunk, hogy kisiskola, ahol nagy csodák történnek, úgyhogy ez a kisiskola, ez azért is fontos, mert ugye családias, mindenki ismer mindenkit, a szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, úgyhogy a kisiskolának ezért is rengeteg pozitív előnye van, rengeteg előnye van ilyen kisiskolának, és pozitívan állunk a jövő elé.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hodosi Kmety Mihály alapiskola névadó ünnepségéről és az ünnepélyes tanévnyitóról készült riportunkat hallották. A megszólalók sorrendben Balódi László polgármester, József Kmety a névadó család képviselője, Domsics Erika az iskolai bizottság elnöke, valamint Suska Szilvia iskolaigazgató voltak.

0: Az örökségről legtöbben úgy gondolkodunk, hogy lakást, házat vagy megtakarítást jelent, pedig előfordulhat, hogy nem csak vagyont, hanem bizony tartozásokat is öröklünk. De mi történik ilyenkor? Valóban kötelesek vagyunk-e kifizetni az elhunyt hiteleit és adósságait, vagy van lehetőség visszautasítani az örökséget? Mai jogi rovatunkban ezekre a kérdésekre keresük a választ dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük a leggyakoribb kérdéssel, igaz-e, hogy örökölhetünk-e tartozást valaki után?
1: Az örökségről sokan elsőként és joggal azt gondolom úgy vélekednek, hogy ingatlan, pénz vagy megtakarítás az, amit örökölhetnek. Viszont valóságban az öröklés az nem csak ajándék, hanem része lehet olyan vagyon is, amihez kapcsolódik tartozás, hitel, vagy elmaradt számlák, vagy akár egyéb kötelezettségek is, akár rezsiköltségek. Ezért az egyik legfontosabb kérdés mindig az, hogy mit öröklünk valójában, és milyen felelősséggel jár ez az örökség. A haláleset után hagyatéki eljárás indul, ez nem kétség. Ennek az a célja, hogy megállapítsuk, hogy mi tartozik az elhunyt vagyonába, kik az örökösök, hogy milyen arányban örökölnek, és vannak-e olyan tartozások vagy követelések, amelyeket figyelembe kell venni az a hagyatéki eljárás során. A hagyatéki ügyet a bíróság által meghatározott vagy megbízott közjegyző, szlovákul notár vagy szudni komisszár intézi. Tehát nem arról van szó, hogy a család megválaszthatja azt, hogy ki az, aki letárgyalja a hagyatékot, mint ahogy ezt látjuk is a amerikai filmekben, hogy jön egy ügyvéd vagy közjegyző, aki felolvassa a végrendeletet, hanem a szlovák jogrend szerint a bíróság maga az, aki szétossza ezeket az ügyeket, ugyanúgy, mint ahogy egyébként, ha a keresetet adunk be a bíróságra, akkor a bírók között osszák szét ezeket az ügyeket, nem választhatjuk meg a bírót sem. És gyakorlatilag a bíróság nevében jár el ez a közjegyző, úgyhogy bírósági komisszárként, tehát bírósági hatóságként jár el. A hagyatéki eljárás során össze kell gyűjteni az elhunyt vagyontárgyait, például az ingatlanait, a bankszámláit, a gépjárműveit, üzletrészeket, értékpapírokat, személyes vagyontárgyakat, de ugyanúgy a tartozásokat is, ami lehet banki hitel, fogyasztói kölcsön, közüzemi tartozás, adótartozás, vagy akár magánszemélyekkel szembeni kötelezettség.
0: Ki örököl ilyenkor?
1: Hát attól függően, hogy a törvény vagy egy esetleges magándöntés vagy végrendelet alapján örökölnek-e, attól függően kell meghatározni az örökösöknek a körét. Ugyanis az öröklés ugye történhet végrendelet alapján is, vagy a törvényes öröklési rend szerint. Ha az elhunyt érvényes végrendeletet hagyott hátra, abból kell kiindulni, hogy ő ezeket a vagyontárgyait és a kötelezettségeit természetesen is kire hagyta. Ha nincs végrendelet, akkor a törvény meghatározza az örökösök körét és a sorrendjét. A közeli hozzátartozók nyilván előbb szerepelnek ebben a listában, mint a távolabbi rokonok. A végrendelet viszont lehetőséget ad arra, hogy az ember előre rendezze halála esetére, kire mit szeretne hadni. Ez különösen akkor lehet fontos, hogyha az örökhagyónak akár élettársa van, vagy mozaik családja van, vagy több házasságból vannak gyermekei, és ilyenkor akár a konkrét vagyontárgyakat is, például ingatlant, vagy üzletrészt, vagy megtakarítást különböző személyekre tud hagyni, és ez nem osztódik. Nagyon nagy változások várhatóak egyébként az új polgári törvénykönyvben ebben a részben. Ezt merem előrevetíteni, mivel politikai érdek van elfogadni és megváltoztatni ezt a részét a törvénynek. Nem beszélve arról, ugye, hogy 1964-ből van a polgári törvénykönyvünk, szóval, hogy a már jelzett mozaik családokkal sem számít, meg élettársi kapcsolattal sem számít a mostani törvény, ami a örökösödést illeti, tehát, hogy nagy valószínűséggel ez meg fog változni. Előrevetítem, és ez szerintem benne fog maradni a tervezetben, hogy akár örökösödési szerződést is fogunk tudni majd kötni, az én véleményem erről, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ez. Én még mindig hiszek a végrendeletnek a erejében, de alapvetően, ha nincs ilyen, vagy nincs szerződés, vagy nem lesz szerződés, ha már ez lehetséges lesz, akkor a törvény egyértelműen meg fogja mondani, hogy ki és milyen sorrendben tudja megörökölni a vagyonunkat.
0: Mi a helyzet a tartozásokkal? Megörökölhetjük az elhunyt tartozásait?
1: Ha gyorsan szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen, de egy valamit tudatosítani kell, hogy az örökösödéssel együtt bizonyos tartozások is átszállnak az örökösre, ez egyértelmű. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az örökös korlátlanul felelne az elhunyt minden adósságáért. Egy alapelvet, vagy a legfontosabb alapelvet, amit ezzel kapcsolatban be kell tartanunk, az az, hogy a tartozásokat az örökös csak az általa megszerzett örökség értékei fogja megörökölni, és eddig az értékig felelértük. Más szóval, hogy az örökösnek nem az a célja, hogy az örökség elfogadásával rosszabb pozícióba kerüljön, mint annak előtte, és a saját vagyonából fizesse ki az elhunytnak az összes tartozását és adósságát, hanem az, hogy a legalább olyan pozícióban maradjon, mint az örökség előtt, és hogy ne szenvedjen kárt másnak a felelőtlen viselkedéséből. Nem tudom, hogy mennyire voltam érthető, de lehet, hogy egyszerűbb lesz, hogyha elmagyarázom egy példával. Ha például öröklünk egy 20 000 euró értékű aktív vagyont, akár egy festményt, vagy egy autót, viszont az örökhagyónak volt 35 000 eurónyi értékű tartozása, akkor mi csak a 20 000 euró értékig felelünk, tehát azt az aktív vagyon értéket veszik ilyen esetben számba, amit megörökölünk. A következő, vagy a fölötte levő 15 000 euró értékű tartozás pedig nem érinthet minket. Tehát, hogyha tudjuk bizonyítani, hogy ezt már kifizettük, a 20 000 eurónyi tartozást, akkor a következő 15 000 euróban, hát köznyelvileg mondva, pehje van a hitelezőnek. Ha több örökös van, akkor természetesen

0: kötve a hitelre, milyen ingatlan biztosítja a hitelt, vagy van-e adóstárs, vagy akár kezes, mert ez merőben meghatározza azt, hogy lesz rendezve a további tartozás. Ha az elhunyt mondjuk egyedüli adós volt, de a hitel mögött jelzáloggal terhelt ingatlan áll, akkor az örökösnek nem elég azt néznie, hogy örökölt egy lakást, azt is meg kell vizsgálnia, hogy mekkora tartozást terheli, vagy számára fizethető ez a tartozás a továbbiakban, vagy akár érdemes-e neki más megoldást vállalni, akár az ingatlan eladásával.
1: Van lehetőség visszautasítani az örökséget, legyen akár pozitív vagy negatív örökség, tehát ott tartozás, vagy pedig valami, amit kapunk, tehát hogy visszautasítható-e az örökség?
0: Ahogy azt mondtam, nem vagyunk kötelesek más életpozícióba kerülni egy örökség által, így a válaszom röviden igen, visszautasítható. Ha az örökös úgy látja, hogy az örökség több terhet jelentene számára, mint előnyt, meghatározott időn belül visszautasíthatja az örökséget. Nagyon fontos viszont az, hogy az örökséget nem lehet úgymond darabokra válogatni. Nem lehet azt mondani, hogy az ingatlant elfogadom, de a hitelt vigye valaki más. Az örökséget minden jogával és kötelezettségével együtt lehet elfogadni, vagy visszautasítani, tehát hogyha visszautasítom az örökség passzív részét, tehát az adósságot, akkor vissza kell, hogy utasítsam a teljes öröklési lehetőségemet. A visszautasításról szóló nyilatkozatnak komoly döntésnek kell lennie, amelyet nem lehet csak könnyelműen megtenni, illetve megvan a formája is, hogy milyen formában, a közjegyzőnél, akár jegyzőkönyvben, vagy írásos formában kell megtenni. A gyakorlatban célszerű előbb minél pontosabban feltérképezni a hagyatékot, tehát hogy milyen aktív vagyon van, tehát mi az, amit pozitív értelemben hagyaték elfogadásával elkönyvelhet magának az örökös, illetve hogy milyen passzív vagyonról lehet adott esetben szó, milyen tartozások vannak, van-e vita akár az örökösök között, van-e lehetőség arra, hogy valamilyen bejelentett tartozást megtámadjanak, vagy megtámadjunk, és mekkora lehet az örökségnek a valós tiszta értéke, tehát hogy amikor az aktív vagyont a passzív, vagy aktív vagyontól a passzívat leszámoljuk.
1: Mik a legnagyobb tévhitek az örökösödéssel kapcsolatban?
0: Hát a legeslegnagyobb szerintem az, hogy csak vagyont lehet örökölni, tartozást nem. Végül is erről szól ez a mai adás. Ez egy nagyon téves felvetés, és nem így van. Tartozást is ugyanúgy meg lehet örökölni, ahogy mondtam, korlátok között, tehát hogy nem örökölhetünk nagyobb tartozást, mint amilyen aktív vagyont öröklünk. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy végrendelettel bármit megoldhatnak, vagy kitagadással bármit megoldhatnak, de egyrészt megtámadható jogi cselekedetekről beszélünk. Másrészt pedig a végrendelet írásánál tudatosítanunk kell pár olyan szabályt, aminek a be nem tartása akár a végrendelet teljes egészének vagy bizonyos részeinek az érvénytelenségét okozzák. Ilyen például az egyenesági leszármazottaknak a kötelező örök része, amit nem tudunk felülírni, ha csak nem tagadjuk ki az egyenesági leszármazottunkat, de ez még a kiskorúak kérdésénél nem is áll fönn. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha nem jelennek meg egy hagyatéki eljáráson, és akkor majd nem is örökölnek semmit. Az, hogy valaki nem jelenik meg a hagyatéki eljáráson, az nem egyenlő azzal, hogy mondjuk lemondott volna az örökségéről, és az is egy nagyon nagy tévhit egyébként, hogy elég, hogyha a családban mi megbeszéljük az öröklés sorrendjét, meg szabályait. Amennyiben ez nem a hagyatéki eljárás keretein belül történik, tehát nem az örökösök egyeznek meg, maga egy elbeszélés otthon a családban, még az örökhagyóval éltében nem formál semmilyen jogot, semmilyen vagyonra, vagy kötelességre, illetve a végrendeletet sem tudjuk szóbeli formában fölülírni, tehát hogy muszáj, hogy a törvény által előírt kereteken, illetve formai elemeket betartva történjen a végrendelkezés.
1: Mire érdemes mindenképpen odafigyelni hagyatéki eljárás előtt vagy után?
0: Elsősorban érdemes

0: már a halál beállta utáni rövid időn belül összegyűjteni az elhontnak iratait, ha közeli hozzátartozóról van szó. Gondolok itt bankszámla kivonatokra, hitelszerződésekre, biztosításokra, tulajdonlapokra, gépjármű iratokra, akár vállalkozással kapcsolatos dokumentumokra. Ha van végrendelet, akkor haladéktalanul ezt jelezni kell a közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárást folytatja le. Ha pedig a tartozásokról, vagy bármilyen tartozásról tudunk, azt sem érdemes elhallgatni, mert később sokkal kellemetlenebb helyzetbe kerülhetünk, és akár egy bírósági tárgyaláson találhatjuk magunkat. Másodszorban az örökösnek célszerű, vagy örökösöknek célszerű, hogyha kommunikálnak egymással. Sok hagyatéki vita nem a jogi szabályok bonyolultságából ered, hanem a bizalmatlanságból, sértettségből, vagy hiányos információkból. Ez is nagyon fontos. Nem árt, hogyha az örökösök leülnek egymáshoz, még a hagyatéki tárgyalás előtt egy asztalhoz, és megegyeznek arról, hogy milyen formában szeretnék elrendezni a vagyont. Ami még nagyon fontos lehet, hogy ha van jelentős tartozás, vagy külföldi vagyon, vagy vállalkozás, vagy akár több ingatlan, akkor érdemes ezeket tüzetesen átbeszélni a többi örökössel is, és elébe menni egy esetleges pernek, hogyha akár az egyik vagy a másik fél az nem feltétlenül van képben a vagyoni helyzettel, és már a tárgyalás előtt aktív vagyon, illetve tiszta vagyont meghatározni, hogy végül is ki az, és milyen mértékben lesz örököse úgy az aktív, mint a passzív vagyonnak.
1: Jogi rovatunkat hallották ezúttal is dr. Ulekla Ildikóval.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia matematikából az OECD országok átlaga felett teljesített. Az Európai Bizottság szerint Andrej Babis potenciális összeférhetetlenségi helyzetben van. Estére többnyire derült, vagy gyengén felhős idő várható. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Szlovákiának nincs oka szégyenkezni a PISA 2025-ös eredményei miatt, jelentette ki František Ružička, az OECD főtitkár helyettese Pozsonyban. Elmondása szerint Szlovákia matematikából az OECD országok átlaga felett teljesített, természettudományokból pedig javulást ért el. A szlovák diákok ugyanakkor az olvasási készség terén továbbra is az OECD átlag alatt vannak. A 15 éves szlovák tanulók átlagosan 448 pontot értek el, miközben az OECD átlaga 461 pont volt. Ružička szerint az olvasási készség javításában a szülők szerepe is kulcsfontosságú, már egészen fiatal korban. Úgy fogalmazotta, az olvasás valamennyi további tudásterület kapuja. Tomáš Drucker oktatási miniszter szerint az eredmények egyszerre jelentenek visszajelzést és biztatást. Szlovákia oktatási rendszere komoly problémákkal küzd, de a PISA eredményei azt mutatják, hogy lehetséges a javulás. Azok, akik kevésbé bíznak másokban, később nagyobb eséllyel hisznek összeesküvés elméletekben. Ugyanakkor a kapcsolat fordítva is működhet. Erre jutott a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Pszichológiai Intézetének új kutatása. A szakemberek szerint a bizalmatlanság és az összeesküvés meggyőződések egyfajta ördögi kört alkothatnak. Ha valaki úgy látja, hogy mások titokban manipulálnak vagy ártani akarnak neki, számára nehezebbé válhat a környezetében élők bevetett bizalom. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy valaki azért hisz összeesküvés elméletekben, mert magányos vagy társadalmilag elszigetelt. A tanulmány szerint ezért az ilyen meggyőződésekkel rendelkező emberekkel folytatott beszélgetésekben nem feltétlenül a meggyőzésnek kell lennie az első lépésnek. A kutatók szerint előbb a bizalmat érdemes kialakítani, meghallgatni a másikat, kérdezni és nyitott párbeszédet folytatni. Az Európai Bizottság szerint Andrej Babis cseh miniszterelnök potenciális összeférhetetlenségi helyzetben van, és az Agrofert vállalat csoport részvényeinek egy februárban létrehozott vagyonkezelői alapba helyezése nem oldja meg kellőképpen a problémát. A bizottság ezért ideiglenesen felfüggesztette bizonyos az Agroferthez tartozó vállalatoknak járó támogatások kifizetését. A cseh állami mezőgazdasági intervenciós alap szerint az intézkedés mintegy 3,18 millió eurót érint. Az Európai Bizottság legfeljebb 6 hónapra függesztheti fel az eljárást, amelyet szükség esetén Csehországgal egyeztetve további 3 hónappal meghosszabbíthatnak. Az összeférhetetlenségi helyzet rendezése korában Petr Pavel államfő egyik feltétele volt Babis miniszterelnöki kinevezéséhez. Bayer Juditot választotta a független közmédia testület elnökévé ma az országgyűlés. A közszolgálati média függetlenségének védelmével megbízott testület 9 helyéből 6-ot töltöttek be. A parlament a szakmai szervezetek által jelölt Bayer Judit mellett Kollár Árpádot és Sükös Miklóst is 2 évre választotta meg tagnak. A kormánypártok jelöltjei Bálint Viktor, Hargitay Miklós és Szabó György 4 évre, de legfeljebb az új országgyűlés megalakulásáig kaptak mandátumot. Az ellenzéki pártok által javasolt jelöltek nem kapták meg a szükséges támogatást. A testület tagjainak megválasztásához a képviselők 2/3 szavazata kellett. Yitzhak Herzog izraeli államfő szerint a brit kormány által tervezett, az izraeli telepeseket érintő szankciók beavatkozást jelenthetnek Izrael közelgő parlamenti választásaiba. Herzog úgy fogalmazott, ha Nagy-Britannia kereskedelmi korlátozásokat vezet be a Cisjordánián található izraeli telepek ellen, az szerinte súlyos hiba lenne, és a történelem rossz oldalára kerülne. Az izraeli elnök szerint a szankciók a palesztinoknak is árthatnak, mivel üzleti lehetőségeket és munkahelyeket veszíthetnek el. Megoldásként nem a szankciókat, hanem a párbeszédet és az együttműködést szorgalmazta. A brit kormány közben jelezte, olyan intézkedéseket készít elő, amelyek kifejezetten a Cisjordánián található a nemzetközi jog szerint illegálisnak minősített telepek bővítését célozzák. London ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem általános bojkottot tervez az izraeli termékekkel szemben. A lépésekre az izraeli telepesek palesztinok elleni támadásainak fokozódása, valamint a cisjordániai telep bővítések erősödése közepette kerülhet sor.
0: Időjárás.
1: estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet 8 és 20 fok közé süllyed, gyenge délnyugaton, délkeleti széllel. Holnap reggel napos, többnyire derült időre ébredhetünk. A hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kúti előtt Holics felől érkezve egy személyautó az árokba hajtott, az egyik forgalmi sávot lezárták, a forgalmat rendőrök irányítják. Kis utca Újhely előtt Csaca felől érkezve torlódás alakult ki, a menetidő körülbelül 20 perccel növekedett. Vezessenek óvatosan. Jó.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Tavaly ősszel még az is kérdéses volt, hogy lesz-e egyáltalán Sziget Fesztivál 2026-ban. A rendezvény alapítója, Gerendai Károly ekkor tért vissza, és mindössze néhány hónap alatt kellett új tulajdonosi hátteret teremteni, összeállítani a programot, valamint újra gondolni a fesztivál jövőjét. Az idei Sziget végül kedvező szakmai és közönség visszhangot kapott, a látogatottság és a bevétel azonban elmaradt a tervektől. Arról, hogy ebben a helyzetben sikeresnek nevezhető-e ez az év, miért maradtak távol a külföldiek, és merre vezethet a Sziget útja? Gerendai Károlyt, a fesztivál alapító tulajdonosát kérdezem. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
3: Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Néhány héttel vagyunk a fesztivál után. Milyen mérleget tud levonni az idei Szigetről, így visszatekintve a néhány héttel ezelőtti rendezvényre?
3: Hát ahogy a beharangozóban is elmondta, tulajdonképpen kettős mérleggel tudunk számolni. Az egyik oldalról nyilván most az volt a célunk, hogy megpróbáljunk egy olyan szigetfesztivált szervezni, ami megalapozhatja a későbbi évek sikerét, és újra a stabilitás irányába elmozdít minket, mert hogy ugye amikor átvettem a fesztivált, akkor sajnos egy évek óta egyre jobban halmozódó veszteséggel kellett szembenézni még a korábbi tulajdonosnak, és ezért volt, hogy végül úgy döntött, hogy kivonul erről a piacról. Itt most a tervünk az volt, hogy egyik oldalról, ha lehet, csökkentsük a veszteségeket, a másik oldalról pedig olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, ami valamilyen módon kijelölheti azt az irányt, amitől azt remélem, hogy végre újra stabilizálódik a szabtában és a fesztivál léte. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amiket sikerült végrehajtanunk, azok szerintem elég jó visszajelzéseket kaptak mind a média, mind a látogatók oldaláról. Ezért bizakodó vagyok, hogy ezzel talán sikerül elmozdulnunk abba, hogy a következő évben már több látogató érkezik majd a fesztiválra. Természetesen itt még további mindenféle terveink vannak arra, hogy ehhez mit kell tenni, hogy ezért, ha lehet, akkor újra növeljük a látogatottságot. A másik részről viszont sajnos az, amivel számoltunk, hogy most idén mennyi embert várunk, azt nem sikerült elérni azt a nézettséget, vagy látogatottságot, ezért az üzleti részében nagyobb lesz a tervezetnél a veszteség. Ugyanakkor mi eleve terveztünk veszteséggel még a 2026-os évben, ezért is volt, hogy próbáltam olyan befektetőtársakat találni, akik segítségével egy tőkeemeléssel most megteremtettünk egy alapot arra, hogy legyen miből finanszírozni a veszteségeket. Az a nagy kérdés, és még ebből a szempontból zajlik az elszámolás, hogy végül ez a befektetett tőke, ez elegendő lesz az idei veszteségek fedezésére, illetve az ennél is nagyobb kérdés, hogy nyilván a következő évekre, hogyha további fejlesztéseket szeretnénk, akkor ahhoz meg tudjuk-e teremteni valahogy majd azt a fajta anyagi hátteret, ami ehhez még szükséges. Ebben most a következő hetekben, hónapokban azért számos tárgyalás vár még rám, úgyhogy ezért nem tudok erre most még egyértelműen bármit mondani. Ugye a cél az, hogy minél előbb elérjük azt, de azért ez szerintem egy 2-3 éves cél legalább, hogy hogy a közönség tartsa el újra a fesztivált, és üzleti alapon is sikeresen tudjon működni, de ehhez kell egy jelentős nézőszám növekedés, és azon belül is elsődlegesen a határokon túlról látok lehetőséget erre a növekedésre, hiszen a magyar látogatók száma az most is elég magas volt, nem hogy csökkent volna, hanem még nőtt is az idei évben, miközben a magyar piac mérete meg lehetősen véges, tehát itt már nem látok benne nagy tartalékokat. Amit tendenciaként láttunk, az az, hogy az elmúlt nagyjából 5 évben egy elég radikális csökkenés volt a nemzetközi jegyeladásokban, és ezt a folyamatot kell most megfordítanunk, és valahogy visszaépítenünk a nemzetközi látogatók körében és a vonzerejét a fesztiválnak.
2: Hogyha most a látogatószámról kicsit még többet beszélünk, vagy beszélgetünk, ugye ön úgy fogalmazott, hogy 400 ezer látogatóval számoltak idén, végül körülbelül 350-360 ezeren érkeztek. Mi okozta leginkább ezt az elmaradást? Ugye éppen az előbb említette, hogy külföldről jöttek kevesebben. Mi lehetett az oka, hogy idén kevesebben érkeztek?
3: Hát ennek nem egy konkrét oka van szerintem, hanem több minden együttesen okozza ezt az elmaradást. Ebből talán ami a legjelentősebb probléma az az, hogy eleve ugye majd 4 hónappal késve tudtunk belekezdeni csak a szervezésbe, ami azt is jelentette, hogy tehát ha valaki jártas valamennyire a fesztivál szervezésben, akkor azt tudni kell, hogy általában rögtön a fesztivál után, mint ahogy ezt most meg is tettük idén, már van egy első körös jegyértékesítési akció. Általában ebben az első körben szokott elfogyni, ilyenkor ugye a legkedvezőbb áron lehet rögtön még az friss élmények tudatában jegyet vásárolni a következő évre, és most is nagyjából a tervezett jegyeladásoknak ilyenkor egy ilyen 20%-a körüli összeg, vagy egy szám szokott már gazdára találni. Ez ugye elmaradt az elmúlt évben, és csak novembertől tudtuk elkezdeni mind a jegyértékesítést, mind egyáltalán a szervezési folyamatokat. Ez azt gondolom, hogy okozhatott egy jelentős kimaradást, bár nem tudjuk, hogy mennyien voltak, akik később ezek közül ugyanúgy megvették a jegyüket, de ha valaki közben nem várt arra, hogy lesz vagy nem lesz sziget, hanem mondjuk valami más rendezvényre megvette a jegyét, akkor valószínűleg azt már elbuktuk, mint potenciális látogatót. A másik probléma az az, hogy azért ugye most tulajdonképpen ennek a magyar gazdaság ugyan örül, de az, hogy a forint jelentősen megerősödött, ez ugye azt is eredményezte, hogy a határokon túlról érkező látogatók számára a rendezvény tulajdonképpen megdrágult nagyjából 10-15%-kal, hiszen ők euróban mérik az árakat, és az, hogy a forint megerősödött, ettől hirtelen volt egy olyan drágulás, amivel mi nem tudtunk tervezni vagy számolni. Ez is okozhatott valamennyi problémát, az is okozhatott problémát, hogy azért, bár ez azt gondolom, hogy elsődlegesen inkább a hazai látogatóknál, hogy ugye az elmúlt nagyjából most már egy hónapban tapasztalható elég szélsőséges időjárás, amit mi Magyarországon itt megéltünk, aszály, szárazság, rendkívüli hőség, egyéb dolgok, ezek olyan módon befolyásolták itt a közhangulatot, hogy sajnos az embereknek inkább egy ilyen katasztrófa tudata alakult ki, amiben ugye spórolni kellett az árammal, a vízzel, mindenfélével. Ilyenkor nem az jut eszébe bárkinek, hogy jaj, de jó, akkor menjünk el egyet bulizni, hanem ilyenkor az emberek inkább próbálnak abban gondolkodni, hogy mit tudnak tenni azért, hogy valahogy egy picit kisebb bajnak éljék meg azt, amit a környezeti változások okoznak számukra, úgyhogy én úgy érzem, hogy ezek mind összeadódnak ilyenkor, és hát ezeknek mindnek volt valamekkora szerepe abban, azon túl, hogy nyilván az is egy fontos szempont, hogy azzal, hogy későn tudtunk belefogni a rendezvény szervezésébe, ez ugye azt is eredményezte valamennyire, hogy nem tudtunk olyan programot sem szállítani, amit ideális esetben szerettünk volna.
2: Ugye az imént már említette, hogy több volt a magyar látogató, miközben a külföldiek száma tovább csökkent. Hogyan változott meg ezáltal a sziget közönségének az összetétele? Mely külföldi országokból érkeztek a legtöbben?
3: alapvetően a szigetnél az elmúlt években jellemzően az volt, hogy nagyjából ilyen fele-fele, de egy kicsit nagyobb arányban, mondjuk ilyen 55-45 arányban vannak a külföldi látogatók a magyar látogatókhoz képest. Ez az elmúlt években ugye csökkent a külföldi látogatószám, és mivel nem csökkent alapvetően a magyar, ezért az arány javult, és most már 53-47-re a magyarok vezetnek, vagy hogy mondjam, tehát most már magyarok vannak többségben a fesztiválon. De ez még mindig azt jelenti, ugye, hogy azért összességében sok tízezer külföldi látogató látogat ide erre a rendezvényre a világ minden tájáról. Most is konkrétan 112 országból voltak látogatóink, és a legtöbben a hollandok voltak, aztán az angolok, utána nagyjából volt versenyben németek, franciák, olaszok, de volt néhány olyan nemzet, ahol még nőtt is egyébként a látogatottságunk, tehát például itt a környező országokból, akár Szlovákiából is, akár Romániából, Lengyelországból, a volt jugoszláv országokból még valamilyen növekedést is tapasztaltunk, csak nyilván itt a bázis számok nem mindegyek, tehát az, hogyha mondjuk korábban eladtunk 400 jegyet, mondjuk nem tudom, Szerbiában most meg 500 jegyet adtunk el, akkor az lehet mondani, hogy egy 20%-os növekedés, csak voltak olyan nagy piac, mint Hollandia, Anglia, ahol akár tízezres nagyságrendben is adtunk el jegyeket, és hogyha ott esik vissza 20-30%-ot ez eladás, az azt jelenti, hogy több ezer fővel csökken a látogatottság.
2: Melyik volt egyébként látogatottság szempontjából az idei legerősebb nap, és mi vonzotta leginkább a közönséget idén?
3: Hát a legerősebb napunk látogatottságban az rögtön az első, ez a keddi napunk volt, ahol ugye két olyan előadó sztár is volt a nagy színpadon, Zara Larsson és Sommer, akik mind most elég aktuális és eléggé népszerű előadók ahhoz, hogy sok ember bevonzanak, de hasonlóan látogatott volt a második nap is a 21 Pilots fellépésével, és azt tudom mondani, hogy sajnos még mindig elsődlegesen azért azt látjuk, hogy a jegyeladásokat, főleg a napi jegyeladásokat az aktuális fellépő ismertsége, népszerűsége határozza meg, miközben én személy szerint abban hiszek, hogy nekünk egyre inkább azt kell valahogy elérjük, és azt kell megmutassuk a világnak, hogy egyébként mi minden pluszt kapnak még ezeken a nagy előadókon kívül a szigeten, mert azért azt látni kell, hogy ezek az előadók más fesztiválokon is ugyanúgy föllépnek, tehát önmagában azért nem fognak Angliában, vagy Franciaországban, vagy bárhol fölülni egy repülőre, vagy akár a közelebbi országba beülni egy autóba, és idejönni emberek, hogy azokat az előadókat, akiket mondjuk az ottani fesztiválokon is megnézhetnek, azokat itt nézzék meg. Tehát nekünk azt kell megmagyarázni az embereknek, hogy miért érdemes inkább itt megnézni ezeket az előadókat, mert mi minden mást kapnak még mellé, mi az, amitől összességében nyaralás élményben, kulturális élményben, egyéb dolgokban a sziget számukra olyan pluszt tud adni, ami a többi fesztiválhoz képest vonzóbbá teheti ezt a fesztivált.
2: Mi lehet az az egyedi sziget élmény, ami a zenei programon kívül egyedivé teszi egy külföldi számára, vagy az elmúlt években, évtizedekben egyedivé tette egy külföldi számára a Sziget Fesztivált?
3: Hát a Sziget alapvetően a legtöbb más európai vagy a világ más fesztiváljaihoz képest egyrészt kulturálisan sokkal sokszínűbb kínálatot nyújt, mind a zenei kínálatában, és ugye nagyon sok fesztivál van, aki egy-egy konkrét műfaj köré szerveződik. Van elektronikus zenei fesztivál, rock zenei fesztivál, ilyen fesztivál, olyan fesztivál. A szigeten mindenféle, mind zenei műfaj, mind egyéb kulturális műfaj, a kortárs cirkusztól a színházon, a táncszínházon át a filmekig, a performanszokig, nem tudom, nagyon sokféle dolog van, eleve ugye közel 60 program helyszínünk van, ez egyik oldalról egy nagyon más eleme a szigetnek, mint a legtöbb fesztiválnak, a másik időtartamában is a legtöbb fesztivál egy hétvégét tart, ugye a sziget legalább 5 napot, de akár a plusz ilyen 0.-1. napokkal akár egy hetet is tart, amitől ez jobban egy nyaralás élményé válik, illetve fontos szempont az is, hogy ez Budapesten van egy olyan világvárosban, ahol össze lehet kötni azt a fajta turista élményt, amit egy ilyen világváros tud adni a fesztivál élménnyel, de ezen túl is azt gondolom, hogy a szolgáltatásaiban, a vendéglátás minőségében, az egyéb dolgokban is eléggé előtt a versenytársaitól. Az is egy érdekesség, hogy ugye itt nem külön kempingekben lehet csak valahol a fesztivál területén kívül lakni, hanem ott bent ugye egy szigeten zajlik, azért is ez a neve a fesztiválnak, a Duna közepén, és minden ott egy ilyen ideiglenes városban történik ezen a szigeten. Az, hogy folyamatosan, tehát nincs az, mint sok más fesztiválon, hogy mondjuk valamikor véget ér a fesztivál egy este, nem tudom, éjfélkor, és aztán másnap délután folytatódik, hanem itt folyamatosan 24 órán keresztül, vagy akár 168 órán keresztül zajlanak az események. Tehát sok-sok minden van, amiben azt lehet mondani, hogy a sziget a mai napig egyedi ezen a rendezvénypiacon. Csak sajnos az elmúlt években a kommunikáció nem erre fókuszált, hogy ezt mutassuk meg, hogy mi mindenben más a sziget a versenytársaihoz képest, hanem arról szólt a kommunikáció, hogy kik a sztár fellépők, amiben viszont ugyanolyan volt a sziget, mint a többi fesztivál, hiszen jellemzően ugyanazok a sztár fellépők lépnek föl a nagy fesztiválokon.
2: Ugye arról már többször is beszéltünk a korábbiakban, meg ebben a beszélgetésben is elhangzott, hogy ugye tavaly késve tudták csak elkezdeni szervezni az idei rendezvényt, aminek meg volt a hatása például a zenei programot illetően. Ennek alapján most, hogy idén már időben el tudták kezdeni szervezni a 2027-es szigetet, milyen zenei vagy tematikus irányban változhat a sziget 2027-ben? Mik a tervek, célok?
3: Alapvetően itt olyan terv, hogy most zeneileg tematikusan változzon, ilyen nincs. Tehát mi továbbra is egy sok műfajú és mindenféle igényt kielégítő fesztiválban gondolkodunk, ahol természetesen arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb neveket megszerezzük, akik elérhetők ebben az időszakban, hiszen mégiscsak ők érdeklik a leginkább a közönséget, és ők a leginkább a vonzó mágnesek gyakorlatilag, hogy kik azok a nevek, akiket megnézhetnek majd itt élőben a zeneszerető közönség. Itt a probléma az, ami egy világtrend, nem csak nálunk, hanem mindenkinél probléma, hogy ezzel párhuzamosan viszont a legnagyobb nevek egyre kevésbé akarnak fesztiválokra menni. Ennek több oka is van, vannak ilyen prózai okai, hogy egyszerűen több pénzt kereshetnek a szólókoncertekkel, mert ott az a modell, hogy ott a bevételnek egy jelentős százalékát megkapják, hiszen rájuk adják el a jegyet. Egy fesztiválon ugye nem egy konkrét előadóra adjuk el a jegyet, és ráadásul nagyon sok minden mást is ki kell fizetni belőle, a többi előadót is, a teljes infrastruktúrát és minden egyebet, ami egy szólókoncertnél nincs így, hiszen ott csak kibérelnek egy már létező valamilyen helyszínt. Úgyhogy ez is ilyen szempontból egy nehézségünk, hogy emiatt nem tudunk olyan összegeket kínálni az előadóknak, ami megéri neki, hogy ne szólókoncertre menjen inkább. A másik részről pedig ráadásul egy szólókoncerten minden róla szól, tehát ott az ő színpadképe van, az ő hangtechnikája, az ő stábja, az ő, tehát ott azért neki egy komfortos helyzet. Ezzel szemben egy fesztiválon van egy színpad, egy adott technika, amin mindenki ugyanazon játszik, nagyjából ugyanazzal a színpadképpel, tehát én azt gondolom, hogy sajnos érthető módon az igazán nagy sztárok egyre kevésbé vágynak arra, hogy ők a fesztiválon léphessenek föl, és ne inkább egy szólókoncert keretében találkozzanak a közönségükkel, és ez azt eredményezi, hogy a közönség azt látja, hogy a legnagyobb sztárokat inkább máshol tudom megnézni, és ott elköltik a pénzüket azokra a koncertekre, és kevesebb marad arra, hogy esetleg amíg mindig egyébként népszerű és izgalmas előadókra is jusson még pénzük, hogy akkor azokat meg a fesztiválokon nézzék meg.
2: Mikor várhatóak az első nevek a jövő évi fesztivál fellépőit illetően?
3: Hát az egyeztetések azok már zajlanak, de ez sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát most is van olyan előadó, akivel már most arról tárgyalunk, hogy rövidesen valószínűleg meg is fogunk tudni egyezni velük, de azt mondta a menedzsmentjük, hogy ők csak januárban akarják majd bejelenteni a jövő évi fellépéseiket, ezért még ha meg is egyezünk akár néhány héten belül, akkor is csak januárban mondhatjuk el. Tehát ez nem csak rajtunk múlik, de azért nekünk az a célunk, hogy amint lehet el tudjuk kezdeni meghirdetni a fellépőket, mert a közönségnek is nyilván abban, hogy mit választanak, melyik fesztiválra mennek inkább, azért ez még mindig egy fontos szempont. Úgyhogy én abban bízom, hogy ilyen egy-két hónapon belül el tudjuk kezdeni már majd kommunikálni a jövő évi fellépőket. Az, hogy mikor áll össze a teljes fellépő névsor, az valószínűleg csak a jövő év első negyedévében lesz, hiszen jellemzően nagyjából ilyen február-márciusra szokott körülbelül kialakulni a végső program minden fesztivál esetében.
2: A jegyértékesítés viszont már elkezdődött, ahogy ön is már korábban említette. Milyen látogatószámot és pénzügyi eredményt kell 2027-ben elérni ahhoz, hogy a Sziget hosszú távú jövője valóban biztosítva legyen?
3: Hát ez nyilván nem csak azon múlik, hogy egyébként mennyi látogató lesz, hanem azon is, hogy mennyi szponzort tudunk találni, lesz-e adott esetben akár valamilyen állami segítség is, amit kaphatunk, mert hogyha csak a fellépő, vagy csak a belépőkből kell finanszírozni a rendezvényt, akkor nyilván egy jelentős növekedést kell hozzá elérnünk, hogy vagy pedig a költségeket kell jelentősen csökkentenünk, de én ezt nagyon nem szeretném, én azt szeretném, ha tovább tudnánk fejleszteni a Szigetet, és még vonzóbbá tenni, mert az szerintem a hosszú távú sikernek a kulcsa. De én most azt tudom mondani, hogy még ugye nem tartunk ott, hogy konkrét költségvetési tervvel rendelkezünk a következő évre, pont a jövő héten lesz az ezzel kapcsolatos első leülésünk a kollégákkal, hogy így megtervezzük a jövő évi kiadásokat, meg egyáltalán meghatározzuk azokat a fő irányokat, hogy mi akarunk változtatni. De azt tudom mondani, hogy az biztos, hogy legalább ezt az idénre tervezett 400 ezeres látogatottságot, ezt kell majd tudjuk produkálni ahhoz, hogy lássuk azt, hogy van valami olyan jövőképünk, ami miatt hihetünk abba, hogy előbb-utóbb tényleg stabilizálódik újra a rendezvénylétre, vagy valamilyen egyéb más forrásokban kell tudnunk nagyot lépni előre, hiszen az, hogy mondjuk most már hosszú évek óta semmilyen állami támogatást nem kap a Sziget Fesztivál, az is lehet, hogy egy olyan értelemben újra gondolható dolog, hogy én ugyan nagyon hiszek abban, hogy nekünk piaci alapon kell tudni sikeresen működni, de azért azt közben látni kell, hogy a magyar államnak, meg a fővárosnak így is sok milliárdos bevétele van ebből a rendezvényből, és tényleg a vállalkozók, az állam, a mindenféle a közszféra, az ennek jelen pillanatban számos előnyét látja nekünk, mint vállalkozóknak, akiknek a végén az üzleti kockázatot kell vállalnunk, ez nekünk jelent most csak terhet, és egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy talán az is egy reális forgatókönyv lehet, hogy azt mondani, hogy ezeket a kockázatokat legalább részben, ha nem is nagy részben, de vállalják hát azok is, akiknek ebből előnyei vannak, és ne az legyen, hogy mindenki csak örül neki, hogy ő milliárdokat keres a Szigeten, még meg közben milliárdokat bukunk.
2: Az elmúlt percekben Gerendai Károllyal, a Sziget alapító tulajdonosával beszélgettem az idei évről és a fesztivál jövőjéről. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm, minden jót!

0: Szeptember 11-én a pozsonyi jazz napokon lép fel Szebényi Dániel, magyar jazzzenész, énekes és zongorista. A nyitó esten Peter Lipa, Gabo Jonás, Lubomír Gaspar és Simona Hulajová mellett ad koncertet a Metropolban. Erről az eseményről és készülő új lemez bemutató koncertjéről is beszélgetünk Szebényi Dániellel, aki itt van velünk a vonalban. Szia, Dani!
1: Szervusz, köszönöm ezt a gyönyörű felkapott, és hogy csatlakozhatok.
0: Örülünk, hogy itt vagy, és hallunk téged. Komáromban már lehetett téged látni, hallani az elmúlt hónapokban, időszakban többször is. Szinte már rendszeresen adsz koncertet, de koncertesz téle már Pozsonyban, vagy éppen a pozsonyi jazznapokon korábban?
1: Nem, a pozsonyi jazznapokon én nézőként voltam jelen egyébként, egy pár évvel ezelőtt. Ugye a komáromi koncertekről meg azért annyit meg kell említeni, hogy a Méhes Villinél minden egyes alkalom egy külön ajándék, amikor el tudunk tölteni egy kis időt együtt, és tudunk muzsikálni. Egyszerűen olyan jó hangulatú az a hely, hogy nem lehet oda nem elmenni mindig. És bármikor, amikor megyünk valamerre, vagy csak úgy felmerül, akkor útba ejtjük, mert csodás emberek egy csodás helyen, és kihagyhatatlan.
0: A pozsonyi koncerted az ugye pénteken lesz, és gyakorlatilag ez a pozsonyi jazznapok előfutárának is tekinthető esemény lesz. Mivel készülsz erre a koncertre, illetve kivel lépsz majd fel ezen a koncerten?
1: Ugye alapvetően ez egy szóló koncertnek indult. Elkezdtem csinálni egy, hát én szóló szetnek hívom, ilyen mindenféle loopokat bejátszok, hogy viszek magammal egy laptopot, és akkor arra feljátszok dolgokat, aztán visszajátsza nekem a gép, és akkor arra tovább én rájátszok, és úgy igazából az volt a célom, hogy egyedül meg tudom-e teremteni magamnak azt a milliót, amiben úgy jól érzem magam a színpadon, és jól érzem magam muzsikálás közben, mert én nagyon sok emberrel szeretek együtt játszani, mert az nagyon szórakoztató, amikor sokan csinálnak egyszerre keveset, és az egészből lesz egy szép sokaság, és egy szép szövet, amiben csak úgy bele lehet dőlni zenészként, az nagyon nagy ajándék, és kíváncsi voltam, hogy ezt úgy meg tudom-e csinálni, és hát a végeredmény természetesen teljesen más lett, mint ahogy azt én elképzeltem, de egyébként számomra egy abszolút nagy kihívás ez, meg egy nagyon élvezhető kihívás, szóval ez ennek indult, és mivel az estének a koncepciója ez a duó koncertek, ezért ehhez a szethez én elhívtam Usztics Dani barátomat, aki egyébként a zenekaromnak is a basszusgitáros, ő egy basszusgitáros kolléga, aki fantasztikusan játszik, egy fantasztikus basszgitáros, és nagyon nagyon érdekes lesz, mert egyszer már játszottunk egy ilyen fesztivált nyáron, akkor nagyon spontán módon, most azért készülünk rá, és hát nagyon jó pillanatok voltak akkor is, és nagyon várom, amikor, mert egy ilyen helyen azért nagyon közel tudunk lenni az emberekhez, nagyon közel tudunk lenni, és egyből kapjuk a reakciót, a visszajelzést, szóval nagyon-nagyon várom.
0: Ugye hasonló a millió például a komáromi helyszínen is, ahol többször is felléptél már az elmúlt időszakban, hogy közel van a közönség, és talán Komáromban jobban is ismernek téged ennek köszönhetően, de ugye úgy általában egy elismert jazzzenész vagy, aki a világ számos pontján lépett már fel a világ legtehetségesebb zenészeivel, nem csak itt, idehaza, illetve Magyarországon. Több zenekartagja is voltál az elmúlt időszakban, egy ideje pedig szólóformációddal is turnézol. Hogyha valaki véletlenül nem ismerné a zenédet, akkor hogyan írnád le, hogyan mutatnád be neki szavakkal is, ugye, nem zenével?
1: Hát először is azt mondanám, hogy jöjjön el, hallgassa meg, és mondja el nekem, hogy milyen, mert én nem tudom, de az biztos, hogy van benne rock zene, pop zene, egy kis blues, egy kis soul, és egy nagy adag fúziós jazz rock, meg egy kis progresszív rock, meg egy kis elektronika. És akkor így összeáll egy olyan sokszínű valami, ami az összes hatás, ami engem valaha ért. Az. Hát ahogy ez a muzsikusoknál van, hallgatjuk a zenét, csináljuk a zenét, és mert például lesz október végén egy lemezbemutató, de hát az egy öttagú zenekari anyag, ami egy kultikus német fesztiválon került rögzítésre, Az egyfajta zene, de ez a szóló, ez egy kicsit másfajta zene, akkor azért, amikor elmegyünk vagy elmentünk a Mohini Day-el muzsikálni, az fúziós jazz rock és a Mohininek a zenéje, amikor meg csak zongorával játszom, meg csak zongor. Szóval, hogy annyiféle fajta dolog van, nehéz választani, ezért az ilyen koncertekben megpróbál az ember mindent belesuvickolni egybe.
0: Na de a szavak mellett majd azért a beszélgetés végén bemutatjuk, vagy lejátsszuk az egyik dalodat is, na de ne ugorjunk ennyire előre. Tekintsük egy picit most inkább visszafelé, hogy telt az idei nyár, ugye több koncertet is adtál, például a Kovászki meg a Vegával is felléptél, tehát ez azt jelenti, hogy zenekarokkal is zenész, nem csak szóló koncerteket adsz.
1: A Kovályikkal az volt ez egy érdekes egybeesés volt, valamikor tavaly november elején én átmentem a Kovályhoz, hogy megmutassam neki az egyik készülő dalomat, mert kíváncsi voltam, hogy mit mond. És akkor ott azért mutogattam neki egy-két ötletet, hogy miket csináltunk. És volt egy ilyen kis demo, amit már úgy dédelgettem egy ideje, és nem nagyon mertem neki megmutatni, mert amikor csináltuk, akkor egyből éreztem, hogy ez leginkább egy Kovalszki meg a dal. Csak hát ugye megírtuk Hegyi Gyuri és Sakmak Vivi szerzőtársammal a szöveget, a zenét, a mindent, tehát hogy ezt úgy kb. Készen mutattam meg neki, és azt mondta, hogy annyira megtetszett neki, hogy akkor ezt nagyon szeretné, hogy ebből dal legyen, ez lett ez a Prodorion című dalocska, és ennek folyamányaként még készítettünk még egy dalt, aminek az a címe, hogy Csónak. És a nyáron én úgy csatlakoztam a Kovalszki meg a Vegához a kiemelt helyszíneken, hogy ezt a két dalt elénekelhettem velük, és elmehettem ezekre a helyekre, mert az egy nagyon szép, pont voltam a Győri Audi arénában indult az egész, ott elmentem, és ott felszaladtam arra a dalra hozzájuk, és ott, ahogy így kimentem, és kintről néztem a közönségből, az egy hihetetlen érzés, hogy az ember ír dalokat 8-10 évvel ezelőtt, és ezek lenyomatokká válnak a történelembe, és 8-10 év múlva is emberek éneklik, és ez egy igazán kivételezett és szerencsés helyzet, szóval nagyon-nagyon hálás vagyok az életnek, már csak emiatt a napér is, meg amúgy is.
0: Na de ez mellett neked idén Presser Gáborral, vagy idén is volt emlékezetes fellépésed Presser Gáborral is.
1: Az MVM az tavaly volt, nem?
0: Igen, azt arra is utaltam, hát hogy idén is, az tavaly volt, na de idén a parlament előtt is felléptél
1: vele, ugye? Igen, május 9-én, az meg egy fantasztikus élmény volt, neked írom a dalt eljátszani együtt.
0: Nem kevés ember
1: ennyi
0: előtt.
1: Emberrel. Tehát, hogy hát azért úgy mondom, hogy ennyi emberrel, hát az, amikor megszólal, és mindenki egy emberként. Szóval valami van abban a dologban, amikor azt mondják, hogy az univerzum az rezgés, és frekvenciák, és mindenféle ilyen tudományos dolog, amit nálam erre sokkal szakavatottabb emberek nagyon szépen el tudnak mondani.

0: fesztivál. Azt hiszem, hogy ez most már az 51. év, ez talán, vagy az 51. edition, vagy ezt hogy mondják, hogy ezt jól tudom, ugye?
1: Igen, igen.
0: Azt hiszem. Tehát, hogy mindegy, a zenekarommal volt lehetőségünk elmenni Németországba is, ahol a 35. Blues Baltica fesztiválon játszhattunk. És ennek a fesztiválnak az a különlegessége, hogy hát a kiemelt koncerteket a német közszolgálati rádió, a Deutschlandfunk, aminek van, vagy nem tudom, 4 millió. Tehát sok. Az én fejemnek mondtak egy olyan számot, ami mindenképpen soknak számít, hát nem tudom, hogy ez a világban mit jelent, de a Deutschlandfunk rögzítette. És meg is keverte. Tehát a német hangmérnökök keze munkája által készült egy olyan kiadvány, amit aztán elküldtek. Belehallgattam, és akkor az ott úgy érezhető volt, hogy olyan pillanatok vannak, amit nem nagyon lenne érdemes nem publikálni. Szóval valahogy volt valami mágia abba, hogy ugye helyettes dobossal mentünk, nem nagyon volt időnk felkészülni, az egész egy ilyen nagy őrült rohanás volt, kirepülés Hamburgba, hangszerekkel, utána, és mindenképpen nagyon új nekem így, hogy a saját nevem alatt egy ilyen kanyart megcsináljunk, szóval az egésznek volt egy számomra nagyon mágikus töltete, ami aztán érződik is nekem a koncerten, és persze vannak benne hibák, meg vannak benne nem úgy sikerült dolgok, de egyre inkább gondolom azt, hogy a hibákat igenis fel kell vállalni, és ez a sterilizált, végtelenség editált, mindent kijavított, teljesen szabályos dolog, ez nem az az út, amin én szeretnék járni, vagy én vagyok, vagy ezt nem tudom, hogy mondjam, és valahogy ez egy ilyen, hát a nagy szavakat kerülve, de egy ilyen kijelentés, hogy 2026-ban igenis mi szeretnénk élő koncertlemezt megjelentetni, ahol öt krappek muzsikát, amit felvettek, ott helybe kevertek, ott helybe írtak ki, analóg módon, és ezek vagyunk mi, és ezt tudjuk mi, és ezt szeretnénk megmutatni, és a hibáinkkal együtt vállaljuk fel azt, hogy kik vagyunk, a jó és a rossz pillanatainkkal együtt vállaljuk fel azt, hogy kik vagyunk, és nem csak a jó oldalunkat akarjuk mutatni mindig, hanem inkább a valóst. És nekem ez az anyag, ez a következő lépés az e felé haladásban, az e felé menésben, mert meg többek között az is, hogy az egész nyáron, ahogy néztem így a mindenféle közösségi médiában, mindenhol ilyen AI által generált plakátok jönnek szembe, amit egyrészt értek, mert hát könnyebbség és persze elérhetővé válik nagyon sok minden, de akkor én meg inkább kézzel írok, és felrakom, és akkor így csinálom meg, és akkor az olyan, amilyet én tudok, és én bevállalom, hogy ha valamihez nem értek, az a grafika, a poszterek elkészítése, viszont az információ, és így is ki lehet rakni, és így is meg lehet osztani, szóval szerintem legyünk bátrak, és vállaljuk fel a hibáinkat, és aztán, hogyha felvállaltuk a hibáinkat, akkor meg utána éljük az életünket.
1: Igen, nemrégiben a közösségi médiában egy papír a tollal írtad fel a plakát helyett a lemezbemutató koncertet, információit. Igen. És egyébként mire számíthat az, röviden, mert néhány percünk maradt csupán, mire számíthat az, aki elmegy a lemezbemutató koncertedre Budapesten?
0: Megszólal ugye az a felállás, aki játszik az anyagon. Ugye azt tudni kell, hogy a Szabolcsi Bence Fészek gitározik, az Usztis Pepe gitározik, az Usztis Sanyi gitározik, és alapvetően egyébként Gerőny Matyi a bandának a dobosa, de ezen a bulinő igazoltabb távol volt, ezért Szumper Ádám Ákos, aki egyébként Komáromban is ott volt, ő dobolt a bulin. És ez az igazság, hogy ez a zenekar bemutatja ezt az anyagot, és akkor utána majd még nagy meglepetést nem árulok el, de hát nyilván szeretném, hogyha mindenki, aki a produkciónak a tagja ott lenne, és akkor cserélgetünk hangszereket, mármint azok.

0: akik ugyanazon a hangszeren játszanak. Meg egy ilyen hatalmas jam sessionbe szeretném, hogy torkoljon a végére a dolog, ahol minden megtörténhet, és bármi ér, ahogy az nálunk szokott lenni. Szóval így is. Ezt tudom mondani.
1: És Pozsony után jössze még felénk?
0: Én nagyon szeretnék majd Komáromba menni még ősszel, meg van szó, legalábbis érkezett érdeklődés az ország keleti részéből is, majd meglátjuk.
1: Addig is, szeptember 11-én, tehát Szebényi Dániel jazzzenész, zeneszerző, énekes és zongorista nyitja meg a pozsonyi jazznapokat, tehát ott is megtekinthető majd a koncertje. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben. Nem csak a pozsonyi koncertről, hanem a budapesti lemezbemutató koncertjéről, most pedig meg is hallgatjuk Szebényi Dániel tavaly megjelent Ballad of the Bastards című dalát. Dani, neked további sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a vonalban.
0: Én köszönöm, hogy veletek lehettem. Sziasztok!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico lemondásra szólította fel a főügyészt. Az Európai Bizottság szerint Andrej Babis potenciális összeférhetetlenségi helyzetben van. Estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök lemondásra szólította fel Máros Zsilinka főügyészt. Fico szerint Zsilinka akadályozza az államba és a jogállamba vetett bizalom helyreállítását, és tevékenysége szerinte erősen ellenzéki irányultságú. A kormányfő azt állítja, hogy a főügyész korábban nem lépett fel megfelelően a SMER politikusaival szembeni büntető eljárások idején, miközben jelenleg szerinte túlzottan aktív a kormánypártokhoz kötődő személyes ügyeiben. Fico szerint a kormány tisztában van azzal, hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé Zsilinka egyszerű leváltását. A miniszterelnök szerint ezért a főügyésznek önként kellene távoznia. A Progresszív Szlovákia célja, hogy a jövő évi választások után elindítsa a szlovák közigazgatás átfogó reformját. Erről Michal Šimečka, a pártelnöke beszélt, miután egyeztetett a szlovákiai önkormányzatok három országos érdekképviseletével. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi rendszer nem működik megfelelően és változásra van szükség. A reform többek között a finanszírozást, az önkormányzatok hatásköreit, a közszolgáltatásokat és a területi felosztást érintené. A PS szerint erősebb és kiszámítható több finanszírozásra, valódi önkormányzati hatáskörökre és hatékonyabb területi rendszerre van szükség. Az önkormányzati szervezetek szerint a reform középpontjában elsősorban a polgárok számára nyújtott jobb és hatékonyabb közszolgáltatásoknak kell állniuk. Az Európai Bizottság szerint Andrej Babis cseh miniszterelnök potenciális összeférhetetlenségi helyzetben van, és az Agrofert vállalatcsoport részvényeinek egy februárban létrehozott vagyonkezelői alapba helyezése nem oldja meg kellőképpen a problémát. A bizottság ezért ideiglenesen felfüggesztette bizonyos az Agroferthez tartozó vállalatoknak járó támogatások kifizetését. A cseh állami mezőgazdasági intervenciós alap szerint az intézkedés mintegy 3,18 millió eurót érint. Az Európai Bizottság legfeljebb 6 hónapra függesztheti fel az eljárást, amelyet szükség esetén Csehországgal egyeztetve további 3 hónappal meghosszabbíthatnak. Az összeférhetetlenségi helyzet rendezése korábban Petr Pavel államfő egyik feltétele volt Babis miniszterelnöki kinevezéséhez. Bayer Juditot választotta a független közmédia testület elnökévé ma az országgyűlés. A közszolgálati média függetlenségének védelmével megbízott testület 9 helyéből 6-ot töltöttek be. A parlament a szakmai szervezetek által jelölt Bayer Judit mellett Kollár Árpádot és Sükös Miklóst is 2 évre választotta meg tagnak. A kormánypártok jelöltjei Bálint Viktor, Hargitay Miklós és Szabó György 4 évre, de legfeljebb az új országgyűlés megalakulásáig kaptak mandátumot. Az ellenzéki pártok által javasolt jelöltek nem kapták meg a szükséges támogatást. A testület tagjainak megválasztásához a képviselők 2/3 szavazata kellett. 12 ország jelentette be, hogy korlátozná az izraeli telepekről származó termékek kereskedelmét. A kezdeményezésben Nagy-Britannia, Kanada és Franciaország mellett többek között Dánia, Finnország, Írország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és Svédország is részt vesz. A kormányok szerint az intézkedésekre az izraeli telepesek palesztinok elleni támadásainak fokozódása, valamint a ciszjordániai telepbővítések miatt van szükség. A 12 ország szerint az izraeli intézkedések veszélyeztetik a két állami megoldás lehetőségét. Közös nyilatkozatukban ugyanakkor hangsúlyozták, hogy elismerik Izrael biztonsági érdekeit, és fellépnek az antiszemitizmus ellen is. A céljuk egy olyan politikai rendezés támogatása, amelyben Izrael és egy önálló demokratikus palesztin állam békében és biztonságban élhet egymás mellett.
0: Időjárás.
1: Estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet 8 és 20 fok közé süllyed, gyenge, délnyugaton, délkeleti széllel. Holnap reggel napos, többnyire derült időre ébredhetünk. A hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kúti előtt Holics felől egy autó az árokba hajtott, az egyik sávot lezárták, a forgalmat rendőrök irányítják. Pozsonyban a D4-es autópályán Pozsony-Beszterce felé, valamint a Kikötői hídon az Aranyhomok felé is 10 perces a várakozás. Rovinka és Bazin Pozsony felőli bejáratánál szintén körülbelül 10 perces a menetidő növekedés, Galgócnál pedig a D1-es autópálya felől 20 percet kell várakozni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám.
2: 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Szövegköz Aszmár Líviával.
4: Most egy lebomlási folyamatnak vagyunk a részei és a résztvevői, és nem egy építkezési folyamatnak, de az én felelősségtudatom az azt sugallja, hogy ettől függetlenül kell működnöm, ettől függetlenül kell csinálni azokat a dolgokat, amiket csinálok, és ettől függetlenül nem kell engednem annak a csábításnak, hogy hagyjam menni a dolgokat a maguk útján, ami engem illet. Tehát addig fogom a kertemet ápolni, és a mondataimat addig fogom kalapálni, ameddig tudom. Akkor is, hogyha ennek semmi értelme nincs, meg különben sincs sok értelme, de amikor látom, hogy ez mennyire pusztulékony, vagy mennyire elpusztítható, akkor sem tudom ezt feladni. És ez szerintem hozzátartozik a kultúra megőrzés és a kultúra építés nagyon fontos folyamatához, ami ellentétes irányokat is mutathat, mint a birodalmak felemelkedése és elsüllyedése.
5: Kedves hallgatóink, Nádas Pétert hallották. A részlet eredetije a Saját erdő című rendhagyó portréfilmben hangzott el, amely 2023-ban került a mozikba. Orsós László Jakab koncepciója alapján rendezte Kárpáti György Mór. Gyártója a Laukon Film Group, forgalmazza a Cirkó Film, amelynek ezúton is köszönjük a közlés engedélyezését. 2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter. A hírt a család kérésére tesszük közzé, és ezúton kérjük az olvasókat és a sajtó munkatársait további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni. Ezek a sorok kerültek ki aznap 11 óra 32 perckor Nádas Péter Facebook oldalára, és terjedtek onnan tovább magyar nyelvterületen és a világ sajtóban is. Hiszen Nádast nem csupán a magyar irodalom legjelentősebb alkotói közt tartjuk számon, hanem egyike azon keveseknek, akik világhírűvé váltak. Nádas Péter neve évek óta az irodalmi Nobel-díj esélyesei között szerepelt. Nádas Péter nem lesz már irodalmi Nobel-díjas szerző. Marad viszont egy megkerülhetetlen név, ha valamiért dióhéjban összefoglalni szándékoznánk a 20. és a 21. század magyar irodalmát. Hogy mit jelent a személye és a munkássága a magyar irodalom egészére nézve, már életében meg annyi kisebb és nagyobb terjedelmű dolgozat, szakmai vita, dokumentumfilm vagy egyszerű magánbeszélgetés tárgyát képezte, és ha valami szinte bizonyossággal kijelenthető, ezután sem lesz ebben változás. Sok munkát hagyott az itt maradottakra, azáltal, hogy halott barátai közé távozott. A mai műsorban két megszólalót kérdezek Nádas Péterről, előbb monográfusát, Bazsányi Sándor irodalomtörténészt, kritikust, írót, majd Görözdi Juditot, a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének Nádas kutatóját.

0: Bazsányi Sándor irodalomtörténész, kritikus, író. A testének temploma, erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában, valamint a Nádas Péter a Bibliától a világló részletekig című monográfia szerzője, aki évtizedek óta kutatja Nádas életművét és méreható elemzéseivel segíti az értelmezést. A Könyves Magazin podcastjában azt mondta Valuska Lászlónak, hogy az emlékiratok könyvétől kezdve lett Nádas olvasó. Ez azt jelenti, hogy 17 évesen olvasta? Mit ad egy kamasznak Nádas?
1: Hát egy kamaszt elsősorban zavarra rejti Nádas prózája, legszembeszökő, vagy a leghomlokzatibb tulajdonságaival is. A mondatok hosszúsága, a nyelvezetének a sűrűsége, és az, hogy nem olyan egyszerűen és egyértelműen nevezi meg, ragadja meg a mondatban megcélzott tartalmakat, értelmeket, jelentéseket, vágyakat és egyebeket, mint ahogyan mondjuk egy 17 éves kamasz megfoghatta azt a korosztályának szánt könyveiből. De hát éppen ez a stimuláló, felcsigázó, vonzó, erotizáló helyzet az, ami ebben az életkorban az ilyesmire érzékeny lelkeket eltalálja. Hát valahogy így történt.
0: Csordás Gábor, a legjelentősebb Nádas szövegek szerkesztője, mondta azt, hogy az emlékiratok a 20. század legnagyobb magyar alkotása. Ön mit gondol erről a kijelentésről?
1: Hát ezt mikor mondta Csordás Gábor, az a kérdés?
0: Azt hiszem, hogy 2017-ben, legalábbis a világról részletek már megjelent akkor, amikor portréfilm készült, és
1: akkor
0: ott hangzott el.
1: Akkor mindenképpen a mondatnak úgy kell hangoznia, hogy az egyik legnagyobb alkotása a 20. századi magyar irodalomnak. Nem. Mégiscsak pontosan mondat, hiszen a párhuzamos történet a 2005-ben jelent meg, tehát az már 21. század. Tehát akkor teljesen rendben van a mondat. Így igaz, ahogy Csordás megfogalmazta.
0: Ez most így a Nádas életművre értve, vagy szélesebb spektrumot figyelve?
1: Hát én a szélesebb spektrumot is mondanám, azzal a megszorítással, hogy ilyen tulajdonságokkal és ilyen témaválasztással és a témaválasztásnak ilyen fokú kidolgozásával, bejárásával nem igazán találkozhatunk a 20. században. Tehát eljött egy olyan pillanat a 80-as években, ahol megjelent egy olyan érzékenységű író, aki kellő határozottsággal és ugyanolyan szükséges tapintattal meg tudta szólaltatni azokat a kényes témákat vagy tartalmakat, amiket kritériából vagy ideológikus, normatív megszokásokból eddig nem érintettek. Tehát ami a János Evangéliumból vett mottóban is szerepel, ugye az ő testének templomáról szól vala. Tehát, hogy mondjam, úgy beszélt Nádas ebben a könyvben a testről, a test használatának, a test megélésének a szabadságáról, ahogyan korábban nem sokan beszéltek. Tehát tényleg olyan komolyan vette a testet, mintha belépne egy templomba, ahol az emberi értelmet meghaladó, vagy legalábbis próbára tevő minőségekkel találkozik az ember, és ezt komolyan kell venni. Hát Nádas komolyan vette, és az olvasói is komolyan vették, Csordás Gábor is köztük volt, és ő is komolyan vette, és ezért mondhatta teljes joggal ezt a dicsérő és érvényes mondatot.
0: Az imént visszakérdezett, úgyhogy akkor most én is rákapcsolódom erre a kérdésre, hogyha kiterjesztjük ezt az intervallumot Nádas Péter haláláig, akkor ez a válasz már megváltozik? Az ön válasz?
1: Hát megváltozik, mert igen, hát többes számba került, tehát jelentős könyvek, tehát a 20. század utolsó harmadának és az ezredforduló környékének és a rákövetkező egy-két évtizednek a legjelentősebb könyveit Nádas írta. Ez persze egy igazságtalan kiemelés, mert hogy sok jelentős könyv született, de, hogy mondjam, az a léptékválasztás az emberről, a történelemről, a létezésről való beszédnek a radikalizmusa és spektruma, az szerintem elég egyedülálló Nádas esetében.
0: Mi most így idáig nagyjából az 1986-os évre fókuszáltunk, ebben az évben jelent meg az emlékiratok könyve, illetve Eszterházy Péternek a Bevezetés a szép irodalomba című műve. Önnek van erre pontos definíciója, hogy mi történt pontosan ebben az évben? Mi ez a magyar irodalomnak, a prózafordulatnak, a posztmodernnek? Mert hogy ezt különböző féleképpen szoktuk körülírni, és akkor fűzzük bele ebbe Nádas nevét is, hogy mi ő ezáltal az 1986-os évben végrehajtott tette által a magyar irodalomnak.
1: Igen, tehát ugye ezek azért, hogy mondjam, ilyen tolvajnyelvi kategóriák, irodalomtudományos vagy irodalomtörténeti kategóriák, vagy prózafordulat, meg posztmodern, meg ilyesmi. Ezek jól használható kifejezések, de idővel, hogy mondjam, lekopnak magukról a művekről, ahogyan a művek tovább élnek az olvasói lelkekben, tudatokban, hagyományban. Tehát szerintem most már világos, hogy nem szükségesek ezek a kifejezések ahhoz, hogy lássuk ennek az időszaknak a termését, illetve ennek a próza termésnek, vagy epikai termésnek azokat a nagyszerű darabjait, amik tényleg ezekben az években születtek. Tehát ezek ez a 85-ben jelent meg a Sátántangó, Krasznahorkai Lászlótól egy évvel korábban könyvformájában megjelent Mészöly Miklósnak a Megbocsátás című késeinek nevezhető kis regénye, aztán a rákövetkező évben, tehát a 85 után 86-ban megjelent ez a két könyv, Eszterházynak ez a szertelen, vastag szöveggyűjteménye, a Bevezetés a szép irodalomba, és Nádasnak ez a monumentális, egy lélegzetet végigfuttató műve, az Emlékiratok könyve. Tehát, hogy milyen szavakkal lehet ezt illetni, hát én most hadd fogalmazzak úgy egy kicsit poétikusan, hogy ez a magyar epikának, a modern magyar epikának egy kitüntetetten fontos évtizede volt, egyfajta aranykorszerűség. Amiről mondom, szerintem már bőven itt az ideje, hogy levakarjuk ezeket a fogalmakat, hogy posztmodernnek, prózafordulat, meg ilyesmi. Kár volna ilyen korszakhoz kötött kifejezésekkel karanténba zárni, hiszen Nádas regénye nyilvánvalóan kapcsolatba hozható akár Ágoston Ballomások című regényével, ha szabad most ezt így nevezem ezzel a műfaji kategóriával, vagy Bethlen Miklósnak az önéletírásával, vagy Móricz nagy lelki tusakodásokat ábrázoló regényeivel, Németh László Iszonyával, Füst Milán a feleségem története című regényével, és így tovább. Tehát, hogy hirtelen egy ilyen nagyon jelentős hegyláncba csatlakozott be Nádasnak ez a regénye, ami nem csak a magyar irodalmi epikai modernség hegyláncát jelenti, hanem mondom egészen akár Ágoston Vallomásokjáig húzhatjuk ezt a vonalat.
0: Hogyan korszakolná a nádasi életművet? Lehet egyáltalán korszakolni?
1: Hát lehet korszakolni, de felesleges korszakolni, mert ő maga is korszakolt, tehát egy nagyon tudatos szerzővel állunk szemben. Ugye ő 1962-ben megírta a Biblia című kisregényét, vagy hosszú elbeszélését, és utána ebben a zsánerben működött, amit nevezhetünk klasszikus kisepikai változatnak. Aztán ezt ezzel a poétikával, ezzel a klasszikus, az olvasót különösebben nehéz kihívások elé nem állító, ám de olvasói vágyait maximálisan kielégítő poétikával akkor szakított, amikor úgy érezte, hogy ezt a nyelvet le kell cserélni, mert érvénytelenné vált, mert egy olyan korszakban már nem szól érvényesen, amelyet számára az 1968-as csehszlovákiai beavatkozás jelentett. Tehát azt mondta, hogy ez egy olyan generációs, korszakos, mentális sok volt, ami után át kellett szerkesztenie a tudatát, át kellett szerkesztenie az írásművészetét, és akkor kezdett el, tulajdonképpen Mészöly Miklós mellett volt már ekkor Kisorosziban, úgynevezett kísérletező, kockáztató, az olvasót, kihívások, feladatok, nehézségek elé állító prózát írni. Ugye ez a Leírás című elbeszélés kötetébe tartoznak ezek a darabok, vagy az Egy családregény vége című regénye is nagyjából ennek a, ahogyan ő mondja, redukcionista poétikának a jegyében íródott. Aztán nagyon hamar rájött, viszonylag hamar rájött, hogy ő ennél jóval szaftosabban, érzékibben, kifejtősebben akar beszélni az ember létezéséről, környezetéről, szociális, pszichikai állagáról, és ez már az Emlékiratok könyve című regény megírásának az időszaka. Ugye ekkoriban szakított a megveszekedetten redukcionistának megmaradó Mészőjjel. Ezek életrajzi tények, Kisorosziból Gombosszegre költözött, és ez már egy, most már ezt nevezhetjük, akkor egy harmadik periódusnak az életművében. Ennek a végeredménye a 86-ban megjelent Emlékiratok könyve, de hát erről is beszél, hogy már az utolsó években, a megjelenését megelőző 2 évben már elkezdte írni a párhuzamos történeteket, mert úgy gondolta, hogy ő már nem elégedett a számára túl artisztikus, túl poetizált emlékiratok könyve nyelvével és elbeszélésmódjával, és egy sokkal nyersebb, direktebb epikát kezdett el írni a párhuzamos történetekkel. De ez sem az lett, mint amire számított, vagy ahogyan gondolta eleinte. Ugye jött egy újabb töréspont 93-ban a szívinfarktusa és a klinikai halála, és akkor is azt mondja, hogy újra kellett gondolni a párhuzamos történeteknek a szerkezetét és az egész látás és ábrázolás módját. Azt a pozíciót, ahonnan ő beszélni, elbeszélni akar. Tehát ez egy újabb váltás. És aztán én azt gondolom, hogy ez a fajta radikalizmus már tovább nem vihető, és ennél a radikális politikánál és antropológiánál és történelemfilozófiánál és még sok minden egyébnél, tehát ennél a fajta a párhuzamos történetekkel jelölhető minőségnél utána már megmaradt. Ezt tulajdonképpen műfaji változatokban aztán újra és újra hangszerelte a párhuzamos történetek után következő műveiben, illetve ugye nagy váltásnak szokás még nevezni. Én akkora nagy váltásnak nem nevezném, de minden esetre ilyenre még nem volt példa, hogy nagy epikai művet írjon egyes szám első személyben a saját önéletrajzi énje nevében. Ez a Világló részletek című emlékirat szerűség, önéletírás, vagy memoár, és ugye ennek egy sajátos tovább vitele a Halott barátaim című könyve, ahol a későbbi időkről beszél, szintén emlékező önéletrajzi elbeszélőként, ahol ugye Mészöly Miklósról, Polc Alánról és Eszterházi Péterről ír elsősorban. Meg persze magáról, a hozzájuk való viszonyáról. De ez nem jelent olyan radikális poétikai fordulatot, mint mondjuk az emlékiratok könyv és a párhuzamos történetek közötti fordulat. Vagy mondjuk a leírás redukcionista poétikája, meg a emlékiratok dúsabb, szaftosabb, érzéki poétikája között. Vagy mondjuk, és akkor vissza a történet elejére, a Biblia és a hozzá hasonló korai kisepikai munkák hagyományos, klasszikus, modernista prózaképletéhez képest volt nagy váltás a leírás és az egy családregény vége redukcionizmusa, de ezt már elmondtam, csak most visszafelé is felsoroltam ugyanezt a történetet, vagy végigkövettem ugyanezt a történetet. Tehát nagyjából ezeket a periódusokat, vagy változásokat, fordulatokat lehet megkülönböztetni, ha nagyon akarunk megkülönböztetni, de hát ezt nádas mondom, tudatos szerző több eszéjében, aszpoetikus, műhelypoétikai eszéjében ezeket szépen elmondta.
0: A lélek emlékezete nélkül a test nem érthető, írja a saját halálban. Radnóti Sándor pedig azt mondja, hogy 3 nagy monstrumban a Világló részletek az emlékezés könyve, valamint az emlékiratok könyve és a párhuzamos történetek a test könyvei. Most lehet, hogy ez egy ilyen profán összerántása a kettőnek, de hogy a Világló részletek hathat visszafelé az időben korábbi művekre?
1: Minden új könyv után a megelőző könyveket egy kicsit másként olvassuk. Tehát azok a sejtések, azok a rebbenékeny érzetek, hogy itt lehet, hogy saját magáról is beszél az egyik vagy másik regény szereplője, bőréből bújva nádas, az a Világló részletek után ez a sejtés egy kicsit megvastagodik az olvasóban. Tehát nagyon sok fikciós regény szereplő megtalálja a maga párhuzamos megfelelőjét a Világló részletek című önéletírásban. Tehát sokkal szorosabbra fonódik, vagy világosabbá válik az a kapcsolat, ami egyébként nyilván minden valamire való tapasztalatmennyisége rendelkező és élettapasztalattal rendelkező író esetében nyilvánvaló, hogy saját életének az eseményeiből, tapasztalataiból, szenvedéseiből, örömeiből, egyebeiből tudja felépíteni, nem leképezi ezekből, hanem ezekkel párhuzamosan felépíti a maga szépírói világát. De az, hogy az emlékezés az a Világló részletekben válik nyilvánvalóvá, vagy egyértelművé, ez egy kicsit, ez az állítás elfedné azt a tényt, hogy az emlékiratok könyve már a címében is az emlékezésről szól. És tulajdonképpen megfelelő áttételekkel, elcsúsztatásokkal, elmozdításokkal újra gombolja Proustnak az emlékezés poétikáját, hiszen ugye Proustnál jelenik meg, és ő ezt néven is nevezi a nagy hétkötetes regényében, az, amit ő úgy nevez, hogy, illetve az ő elbeszélője úgy nevez, hogy a véletlenszerű vagy önkéntelen emlékezés. Tehát amikor egy érzéki tapasztalat hirtelen arcú csapja a főhőst, a Marcel keresztnevet viselő főhőst, és akkor hirtelen egy emlékkép tolul elő, és az az emlékkép elképesztő részletekben kezd tombolni, buzogni. Tehát ez az emlékiratok könyvében is a megfelelő áttételekkel és alkati, poétikai, korszakos különbségekkel egészen nyilvánvaló. Az első művében is ugyanez az érzékiség és az érzékiséggel egybekötött emlékezés nagyon erősen jelen van, tehát a Bibliában.
0: Most szinte csak olyan könyvekről beszéltünk, amelyek alatt beszakad az asztal, ahogy mondani szokás. Ő pedig nagyon sok helyen elmondta, Nádas Péter, hogy mindig kis filigrán műveket akart írni. Van olyan műve, amiről azt gondolja, hogy ebben sikerült létrehozni ezt a bizonyos vágyott filigrán művet, vagy legalábbis az általa vágyottnak mondott filigrán művet?
1: Hát ez egy képmutatás, ez egy szerénykedő, játékos, ironikus képmutatás, amikor ezt mondja. Hát ő nagyon jól tudja, hogy nem filigrán mű keletkezik, csak ezzel egy kicsit arra is utal, hogy nem kilóra mérjük a szép irodalmat, meg arra is, hogy az ember azért nem teljesen ura az íróasztalán zajló dolgoknak. Tehát ha valaki filigrán művet akar írni, akkor lehet, hogy monstrum lesz, de ha valaki a monstrum vágyával ül a fenekére az íróasztala mellett, lehet, hogy egy kis filigrán dolgot tud csak kizadni magából. Ugye ez általánosságban ez elmondható, és Nádasra is elmondható, de hát ő egy hosszú távfutó típus, ha szabad ezzel a metaforával élni, és erről szépen beszél ő maga is, amikor a futásáról beszél. Tehát például az Évkönyv című rendhagyó műfajú szerkezetű könyvében hónaptól hónapra különböző műfajba sorolható szövegfutamokat ír végig, többek között az ő Gombosszeg környéki Göcsei futásáról, akkor ezeket felfoghatjuk mondjuk a Radnóti által monstrumoknak nevezett könyvekhez képest ilyen filigrán kis etüdöknek. És ilyenekre bőven akadhatunk az életművében. Például az Út című, még egy oldalt se tesz ki, ez a Leírás című kötetébe került szövege, ami egy erzsébetvárosi sétát ír le. És a séta maga válik teljességé. Ugye Vörös Sándor írja az egyik versében, hogy legszebb alkotás a séta, vagy a futás, vagy bármi más. Ugye Nádas esetében talán a futás az egy jobb metafora, de a séta is ugyanúgy működik, már csak azért is, mert ez az egyik úgynevezett filigrán művének a címe.
0: A Halott barátaim az utolsó megjelent műve, az életében utolsó megjelent műve, mennyire tekinthető ez lezárásnak, vagy mennyire tekinthető ugyanúgy a teljes életmű bármely pontján véges szövegnek?
1: Ennek az életműnek a dinamikája arról szól, hogy újabb és újabb meglepetések jöhetnek, nagy meglepetések, hiszen a párhuzamos történetek után is azt mondta, hogy már ilyen hosszút nem fog írni, aztán mégiscsak lett a világról részletek. Azután is azt mondta, hogy most már nem fog ilyen nagyobb lélegzetűt írni, és megírta a rémtörténeteket, egy vaskosabb regényt, és egy szintúgy hasonló nagyságú, már méretre Halott barátaim című könyvét. Tehát kiszámíthatatlan logikájú, de valahogy az a fajta bölcsesség az a Nádas életmű szerkezetére is érvényes, amit a párhuzamos történetek kapcsán mondott, hogy ugye három kötetből áll, akár írhatott volna egy negyediket is, vagy egy ötödiket is, vagy egy hatodikat is, mert hogy ezek a történetek, ezek, ahogy ugye a régi bölcsesség szól, csak a végtelenbe találkoznak ezek a párhuzamosok, ezek a párhuzamos történetek. Tehát elvileg bármeddig írható, gyakorlatilag bármikor félbehagyható. Tehát ez a végleges félbehagyás, ez egy szép metafora ahhoz, hogy akár a párhuzamos történeteket, vagy akár a pálya egészét is ebben a végleges félbehagyásban, de így lezárt és kerek megszerkesztettségben lássuk. Tehát lehet nyitott műnek nevezni a párhuzamos történeteket, de a nyitottságában, a nyitottság elfogadásában és a nyitottság, az elfogadott nyitottság megformálásában azért ott van a lekerekítettségnek a minősége. És ez ilyen értelemben igaz az életműre is. Ez egy szörnyű véletlen, hogy pont ezzel a könyvvel ért véget az életmű, de van jelentése a címének. Az utolsó baráta négy közül megírta a könyvét a már három halott barátjáról, és aztán egy év múlva is meghalt.
0: Tovább fűzhetném a kérdést azzal, hogy tudható-e, hogy dolgozott-e most élete utolsó időszakában valamilyen új művön?
1: Biztos, hogy dolgozott, hát most ki is derült, hogy meg fog jelenni egy hosszabbacska esszéje. Ő egy olyan dolgozó ember volt, aki nem szívesen avatott be senkit, még a legközelebbi olvasóit, ismerőseit, barátait sem abba, hogy éppen most mit olvas, illetve sejtelmesen utalgatott arra, hogy hát most valamit harigcsálok, valamit is, valamit dolgozom. De következőképpen én sem tudom, hogy mind dolgozhatott a fejében. De ő egy olyan ember volt, akinek az élet az tényleg a munkát jelentette. Most a munka az lehet a kertben végzett munka, az íróasztalnál végzett munka, és nyilván ez az életkortól, erőtől függően az arányok változhatnak. És az utóbbi években változott is, tehát takarékoskodni kellett az ülő erejével, a munkaasztalnál töltött munkára való erővel. Amit érzékelünk az az, hogy rendben megjelentek ezek a könyvek, tehát ha nem halt volna meg, akkor egészen biztos, hogy valami megint megjelent volna néhány év múlva egy jelentősebb, egy léptékes könyve. De ezek ilyen szomorú fantáziálgatások, úgyhogy ebben most nem mennék bele.
0: Azzal kezdtem, hogy mit ad egy kamasznak Nádas, ugye ön kamaszkorában találkozott vele. Kinek mit ad ma Nádas Péter?
1: Hát én azt gondolom, hogy ugyanazt adhatja egy fiatal embernek, mint amit nekem adott annak idején. Megnyithatja, ugye egészen más időket élünk, tehát amikor én ezt a könyvet a kezembe vettem 1986-ban, akkor dúlt az olvasás kultúra világunkban is, így országunkban is. Tehát most nyilván sokkal nagyobb a tétje, hogy ki milyen könyvhöz nyúl, ki milyen könyv ablakán át tekintve alakít ki magának képet arról, hogy mi az irodalom. Hogy mi az az irodalom, ami túl van a szórakoztatáson, túl van a könnyed időtöltésen, ami esetleg kellemetlenebb ismereteket kínál nekünk az ember a világról. És akkor itt ugye az a kérdés, hogy mit várunk az irodalomtól. Én azt gondolom, hogy Nádas könyveit, ha most egy fiatal ember egy kamasz a kezébe veszi, és a találkozás szerencsés, és olvassa, végigolvassa a könyvet, akkor megvan az esélye, hogy ebben a nem éppen az olvasásról, a tartós, huzamos olvasásról szóló kultúrában azon kevesek közé tartozhasson, akik a világot, önmagukat, a másikat, a könyvek, a regények világából ismerik meg alaposan.
0: Bazsányi Sándor irodalomtörténészt, kritikust, írót hallották, aki Nádas Péter monográfusa. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen.

0: A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete is megemlékezett Nádas Péter haláláról, és visszaidézett olyan emlékeket, amelyek egészen személyes viszonyrendszerről árulkodnak az intézmény és az író között. Különösen Göröszdi Judit az intézmény főmunkatársának érdemez, aki az emlékező sorokat is jegyzi. Mélységében kutatta Nádas munkásságát, és egy nagyszabású konferenciáról ír, amelyen maga a szerző is részt vett, erről pedig egy monográfiának megfeleltethető konferenciakötet is született, éppen Göröszdi Judit szerkesztésében, a Kaligram gondozásában. Mi volt ennek a konferenciának az apropója, és hogyan jött létre?
1: A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete 2010-ben szervezett egy konferenciát, amelynek Nádas Péter volt a témája. Az apropó nagyon konkrét volt. Akkor jelent meg, 2009 legvégére készült el a Párhuzamos Történetek című trilógiának a szlovák fordítása, amit Juliana Szolnokiová készített, és a Kaligram gondozott. Ez a trilógiának, amely 2005-ben jelent meg magyar nyelven, az első idegen nyelvű fordítása volt. Nagyon a terjedelmű műről van szó, és ilyenkor természetesen a fordítások sem tudnak annyira gyorsan kijönni. De Juliana Szolnokiová a Kaligrammal együtt nagyon jól menedzselte ezt a munkát. Tehát a konferencián kívül Nádas Péter Pozsonyba a könyvbemutatóra is jött. Ezen kívül még más kísérő rendezvényt is az esemény köré szerveztünk. A konferenciát annak a kérdésnek szántuk, hogy Nádas Péter, aki akkor már ugye egyértelműen látszott, hogy a magyar irodalom kanonikus szerzője, ráadásul olyan kanonikus szerzője, aki a világirodalom színpadán is jelen van a műveivel és a jelentőségével. Tehát, hogy Nádas Péter mit jelent Közép-Európában? Ugye a Vasfüggöny leomlása után jelent meg Nádasnak az emlékiratok könyve angol nyelven is, és a nagyon nagy befolyással bíró amerikai kritikus Susan Sontag nagyon magasra értékelte ezt a művet, és ezzel ráirányította a reflektorfényt Nádas munkásságára és a magyar irodalomra is, a magyar kortárs prózára is, de Nádas művét, mint közép-európai művet emlegette. Arra voltunk tehát kíváncsiak a konferencia keretében, hogy Közép-Európa mennyire érzi közép-európainak Nádast, mennyire érzi magáinak Nádast, és hogy ez a recepción, tehát a közép-európai kulturális terek befogadásán valamelyest érzékelhető-e. Lengyel, cseh kollégák is voltak ezen a rendezvényen, tehát föltérképeztük egy kicsit Nádasnak a lengyel, a cseh és a szlovák befogadását. Ezen kívül fontosnak tartottuk azt is, hogy Nádas művét is feldolgozzuk, hogy szlovák irodalmárok segítségével valamiféleképpen mélyebben értelmezzük és közvetítsük a szlovák kulturális közegnek, illetve a szlovák olvasóknak is. Vagyis a konferenciának a másik blokkja az Nádas Péter munkásságával foglalkozott.
0: Mely művei olvashatók szlovák nyelven, és egyúttal azt is kérdezném, hogy korábban is jelentek-e már meg valamilyen fordítások 2010 előtt?
1: Igen, a Kaligram kiadó óriási érdeme, és Szigeti László Kaligram igazgató óriási érdeme az, hogy a szlovák közönség megismerhette Nádas Pétert. Már 1999-ben megjelent az első regénye, az Egy család regény vége című kis regény. Ugyanúgy 1999-ben egy esszéválogatást is kiadott a Kaligram szlovák fordításban. Ennek a Hamlady Slobodny volt a címe, és utána is rendszeresen figyelt a kiadó arra, hogy Nádas szlovákul is megjelenjen. 2003-ban a drámáit adták ki, a színházi tárgyú esszéivel együtt, ennek a kötetnek Operatovanie lett a címe, a Takarítás című dráma alapján, majd megjelent az emlékiratok könyve, megjelent a Párhuzamos Történetek trilógia is. A Kaligram megszűnte után sem maradt szlovák könyv nélkül Nádas Péter. Akkor jelent meg 2020-ban a Platforma pre Literatura Viscum kiadó gondozásában egy következő esszé válogatása, ennek Stav Veci lett a címe, és ezt Deák Renáta jegyezte fordítóként. Megjelent még a Saját halál című kötet is, amely Nádas Péternek a klinikai halál tapasztalatát dolgozza föl, egy nagyon különleges könyv. Ez az August nevű kisebb kiadónak a kiadványa, ezt a kötetet Eva Andrej Csáková fordította szlovákra.
0: Nádas esetében is elmondható az, hogy volt valamiféle elmozdulás az eredeti könyveknek a megjelenése, illetve a fordítások között? Tehát hogy volt-e valami fajta megkésettség az ő esetében?
1: Később jelentek meg, mint a művei. Az egyetlen kivételt talán a Párhuzamos történetek trilógia képezi, amely, mint mondottam, a külföldi kiadások közül az első volt. A többi nagyobb időbeli csúszással jelent meg szlovák nyelven. Ennek ugye 1989 előtt ilyen kultúrideológiai oka is volt. Nádas Péter aláírta például a magyar értelmiségiek szolidaritási nyilatkozatát a Charta 77-tel, és ez elegendő indok volt arra, hogy Csehszlovákiában ne jelenhessenek meg művei, úgyhogy a rendszerváltás előtt emiatt nem jelent meg tőle semmi. Igen, de igazából az 1986-os Emlékiratok könyve című regénye, amely tényleg a magyar irodalomban is nagy jelentőséggel bír, kanonikus műként tartjuk számon, az viszonylag friss volt a rendszerváltáshoz képest, tehát fordítás-kiadás nem tud, nagyon ritkán tud teljesen párhuzamos, vagy majdnem párhuzamos lenni.
0: Ugye azzal kezdtem, hogy akkor, amikor ez a konferencia megvalósult 2010-ben, akkor Nádas járt itt a konferencián. Korábban is volt már Pozsonyban, illetve szlovák közegben vendégként?
1: Nem tudok erről, ami nem jelenti azt, hogy ne járt volna. A Kaligram kiadó egykori igazgatója, Szigeti László biztos

0: a klinikai halál állapotról, és amin ő keresztül ment, amit ő megtapasztalt.
1: Tehát gyakorlatilag elmondható, hogy ez volt az ő bevezetése a szlovák befogadói közegbe. Ezután az olvasói és a tudományos környezet is tapasztalhatóan elkezdett foglalkozni vele, mondjuk?
0: Azt gondolom, hogy azért ő ekkor már ismert volt Szlovákiában a könyvei és a szövegei révén, és azért a tájékozott emberek, az írók, a szerkesztők, az irodalmárok ismerték a nevét, és nem csak a nevét ismerték, hanem a szövegeit is ismerték. Kaligram kiadó az előző kiadványok esetében is végzett olyan munkát, amivel megpróbálta eljuttatni az olvasókhoz, születtek a műveiről recenziók, kritikák, analitikusabb írásuk is, tehát nem volt teljesen ismeretlen. Nagyon jó volt az, hogy személyesen is eljött erre a 2010-es januári rendezvényre, és nagyon megtisztelte a tudományos tanácskozásnak a résztvevőit is azzal, hogy ő nyitotta meg ezt a tanácskozást. Nagyon kedvesen beszélt a fordítók munkájáról, és nagy alázattal, és nagyon megköszönte nekik azt, hogy beleteszik azt a sok munkát, azt a személyes figyelmet és igyekezetet, alázatot, hogy a műveit jelen esetben szlovák nyelven meg lehessen ismerni. Tehát a fordítók munkájának a fontosságáról beszélt.
1: Az elmúlt években is rendkívül aktív volt Nádas Péter, szinte évente megjelent egy új kötete. A szlovák fordítások viszont egy picit megtorpantak, tehát az utolsó A saját halál volt, ami megjelent tőle szlovák nyelven. Most az, hogy ez a sajnálatos esemény megtörtént, előidézheti azt, hogy valamiféle aktivitás mutatkozik e téren is, tehát hogy elkezdenek majd ismét Nádas műveket fordítani? Van erre nézve valamiféle nyitottság?
0: Azt gondolom, hogy elvileg van, és azt gondolom, hogy elvileg a fordítók körében is van készség arra, hogy foglalkozzanak Nádas műveivel. Úgyhogy nem tartom kizártnak. A regényei közül a legfontosabbak megjelentek, esszéválogatása, ami nagyon fontos, azt maga a szerző válogatta, és kimondottan a szlovák olvasónak címezve válogatta, azok is megjelentek. Ezen kívül még rengeteg izgalmas szövege van, úgyhogy én nagyon remélem, hogy lesz alkalom arra, hogy ezeket a szlovák olvasók is megismerjék. Fontosnak találom, ha már az eszékről volt szó, fontosnak találom megemlíteni azt is, hogy a 2000-es években Nádas az esszéivel jelen volt a szlovák közegben. Az OSZ vagy Občianska spoločnosť kulturális, politikai és társadalmi folyóirat hasábjain rendszeresen jelentek meg esszéfordításai. És ugyanúgy akkoriban a Szmen napilapnak is volt egy ilyen értelmiségi melliklete, ahol mélyebben lehetett egy-egy kérdéssel foglalkozni, közép-európai közös ügyeinknek kiemelt problémáival foglalkozni, és ott is rendszeresen jelentek meg esszéi szlovák nyelven. Úgyhogy a közegben már ezért is mondhatjuk azt, hogy benne volt, tehát a szlovák olvasók, a szlovák gondolkodók, akik a társadalom folyamatairól, a kultúra működéséről gondolkodtak, megismerkedhettek a munkáival.
1: Ha azt mondjuk, hogy Vilikovszky a szlovák Eszterházy volt, akkor ki lenne Nádas szlovák párja, lenne valaki ilyen?
0: Azt gondolom, hogy Nádas Péter írásművészete annyira egyedülálló, hogy noha marketing szempontból szeretnek ilyen címkéket ráhozni a szerzőkre, hogy egy picikét ezzel segítsék az olvasót abban, hogy el tudja képzelni, hogy mégis milyen jellegű az a szövegvilág, amit az adott külföldi szerző képvisel. Azt gondolom, hogy Nádas Péter esetében nem tudunk párt találni neki. Annyira szélesen és egyben mélyen gondolkodó szerző, és olyan széles merítésű és mély a prózavilága is, hogy nincsenek a kortárs szlovák irodalomban párja.
1: És mit mondhatunk el a hatásáról hatott a szlovák szerzőkre, és hogyha Eszterházy nevét már említettük, rá ugye szoktak hivatkozni szlovák szerzők is. Nádasról is elmondható ez?
0: Azt gondolom, hogy kevésbé direkt vagy egyenes vonalú a hatása, mint Eszterházynál. Eszterházyra valóban több szlovák szerző hivatkozik. Nádast is jól ismerik. vannak konkrét hatások is. Épp az általad említett Pavel Bilikovszky mesélt egy interjúban arról, hogy az egyik szereplőjét azt épp Nádas illette. Nádasnak egy

0: ilyen véletlenül elejtett mondata a milanicai irodalmi fesztiválon, amit Bilikovszky meghallott, és az arról szólt, hogy egy jó fényképésznek igazából nincs szüksége kamerára, fényképezőgépre, mert a tekintetével is meg tudja örökíteni a látványt, a pillanatot. És aztán ezt a motívumot használta Bilikovszky a Gonosz önéletrajza című könyvének az egyik szereplője esetében. Tehát, hogy vannak ilyen hatások, Bilikovszky írt is nádasról, nagyon jól, érzékenyen reagált arra a fajta látásmódra, ami a szövegben mutatja a fényképész tapasztalatot. Nádas Péterről ugye tudjuk, hogy nem csak íróként volt aktív, hanem fényképészként is, tehát fotográfiai munkássága is van. Gondolkodott a fotografálásról, és esszéket is írt erről, és nyilvánvaló, hogy ez a látásmód a szövegeiben is visszatükröződik, erősek a látványelemek, erősek azok a fajta technikák, amit a fényképészek használnak, hogy ráközelít valami tárgyra, és egy makro felvételt csinál, de ugyanúgy el tud távolodni is, és akkor egy ilyen nagy totál lesz belőle a látványból a szövegben. Bilikovszky például erről írt az egyik könyvismertetőjében nagyon pontosan.
1: Mi most egy online beszélgetést rögzítünk, ezt elmondhatom, és egy kicsit személyeset fogok mondani. Nagyon látszik rajtad, hogy örömmel beszélsz róla, és egy hozzád közeli szerzőről van szó. Miért kezdtél foglalkozni vele, és személyesen neked mit jelentenek a művei?
0: Igen, hát ennek a kérdésnek ugye legalább három rétege van. Az egyik az a személyes érintettség, a másik az a hivatásszerű figyelem, és a harmadik pedig egy ilyen talán minden olvasónak föl lehet tenni, tehát egy ilyen átlagolvasói élmény. Kezdem a hivatásszerű figyelemmel. A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetében én magyar irodalommal foglalkozom. Tehát hivatásszerűen dolgom az, hogy a magyar irodalom jelentős szövegeire és szerzőire felhívjam a szlovák közegnek a figyelmét, hogy írjak róluk, hogy segítsem a befogadást. Tehát ennek a konferenciának a szervezése is ezzel függött össze. Ami az átlagolvasói tapasztalatot illeti, hát Nádas Péter szövegei nagyon erős szövegek, nagyon meghatározó szövegek, és a kortárs magyar irodalomnak, vagy a 20. század vége irodalmának, az ezredforduló irodalmának meghatározó szövegei, amelyeket jó olvasnunk, mert sokat gazdagodunk, mélyülünk, és a tudásunk is bővül általuk. Úgyhogy fontos tudnunk ezekről a szövegekről, erről a gondolatmenetről, amit világlátásról, amit Nádas képvisel. Ami pedig a személyes érintettséget illeti, hát igen, nem elsőre sikerült hozzáférnem a Nádas szöveghez. Az emlékiratok könyvével próbálkoztam egészen fiatalon, talán túl fiatal voltam még ahhoz, hogy megértsem. Megdolgoztatott ez a szöveg. És azt kellett megfigyelnem magamon, hogy azzal, hogy megdolgoztat, tulajdonképpen be is szív. Egyszer csak el tudta érni, hogy az olvasó, aki jelen esetben én vagyok, együtt haladjon a szöveggel, együtt gondolkodjon, együtt lélegezzen. Ugye a Nádas Péternek a lélegzetre épített mondatairól születtek elemzések is, sőt a szerző maga is írt erről, hogy ezt mennyire fontosnak tartja. Ez mind olyan technika, ami által behúzza az olvasót a szövegformálásba, a szöveg működésébe. De ugyanilyen technikának mondhatom talán azt is, ahogy gondolkodik, és ahogy a különböző szereplőit, különböző pszichológiai meghatározottságaik és adottságaik által mutatja be elég mélyen, ilyen elemző módon át tudjuk érezni az egyik szempontrendszerét, át tudjuk érezni a másik rendszerét, de mintha belebújnánk a szereplőbe, nagyon jól működteti mindezt. És behúzott, ezt a szót használnám, behúzott a szövegvilága, és formát is. Mindenképpen formált, mint olvasót, mindenképpen formált, mint olyan embert, mint bármelyikünket, aki gondolkodik a világról, és hát voltak olyan momentumok is, igen, amikor nagyon személyes ráébredések is kötődtek ahhoz, amit olvastam.
1: Van a kedvenc Nádas műved? És van-e olyan, amit olvasásra ajánlanál?
0: Kezdem a könnyebb oldallal, hogy mit ajánlanék olvasásra, mert erre azt tudom mondani, hogy minden nád a szöveget olvasásra ajánlok. Ebből a szomorú apropóból, hogy a szerzőt elveszítettük, hogy több művet már nem várhatunk tőle, ez egyébként döbbenetes, mert valóban évről évre valami még megjelent, néha újra válogatások jelentek meg, és akkor azok is egy új fényt vetettek a régebbi dolgaira is, vagy új szövegei jelentek meg, kisebbek és nagyobbak. Jó volt ezt várni, és jó volt tudni azt, hogy van mire várni. Ez most már lezárult. Azonban minden egyes olvasó megtalálhatja a saját nádas szövegét. Biztos vagyok benne, hogy sokféle lesz a válasz erre a kérdésre, mert személyes válaszokat tudunk találni. Van, aki a regényeit fogja megszeretni, van, aki pedig az esszéisztikus műveit például, és van, aki az elbeszéléseit, kitűnő elbeszéléseket is írt. Úgyhogy azt ajánlom az olvasóknak, a rádióhallgatóknak, hogy fogjanak egy nádas művet, vagy keressenek az interneten egy nádas művet, és ismerkedjenek, ízlelgessék, és keressék meg azt, amelyik pont hozzájuk szól. Ami pedig a kérdésed másik oldalát illeti, hogy nekem van-e kedvenc nádas művem, nagyon sok kedvenc nádas művem van, és egy picit ez azon is múlik, hogy az ember ilyen elképzelt világokban akar elmerülni, és akkor elbeszéléseket vagy regényeket olvas-e inkább, vagy pedig gondolkodni akar, és akkor esszéket olvas inkább. Hát igen, nagyon szeretem a Mélobú című esszéjét. Nekem rengeteget jelentett mindhárom regénye. Nagyon szeretem a Világló részletek című esszéjét, tehát nem az önéletrajzi emlékezését, hanem van egy ilyen című esszéje is. Az szerintem kulcsot, ez az esszé, kulcsot jelent ahhoz, hogy megismerjük, hogy gondolkodik nádas a világról, az észlelés megmunkálásáról és feldolgozásáról, majd megtisztításáról, és kulcsot jelent ahhoz, hogy átlássuk a nádas műveknek a rétegeit. Ezt is nagyon szeretem. Nagyon szeretem a Világló részletek című emlékezését is, és nagyon szeretem a rémtörténeteket is, ami ugye az utolsó regénye, és eléggé sötét hangulatú ez a regény, és nagyon szívesen olvastam a Halott barátaimról című utolsó könyvét is.
1: Körösdi Judit, a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének főmunkatársa, Nádas Péter munkásságának kutatója beszélt, mesélt az író munkásságához és személyhez fűződő meglátásairól. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm én is!

Kedves hallgatóink, a Szövegkös című irodalmi műsor végéhez értünk, amelyben az augusztus 26-án elhunyt Nádas Péterre emlékeztünk, Bazsányi Sándorral, az író monográfusával és Görösdi Judittal, aki kutatja és a szlovák befogadói közeg felé közvetíti munkásságának értelmezését. Az ismétlést szombaton a 15 órai hírek után hallhatják. Munkatársam volt Kubányi Péter hangmérnök, nevében is búcsúzom, a szerkesztőműsorvezetőt, Paszmár Líviát hallották. Viszont hallásra!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico lemondására szólította fel a főügyészt. Egy oroszok által koordinált szabotás akciót hiúsított meg Románia. Estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A mikrofonnál Mező Szállási Márk. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök lemondásra szólította fel Máros Zsilinka főügyészt. Fico szerint Zsilinka akadályozza az államba és a jogállamba vetett bizalom helyreállítását, és tevékenysége szerinte erősen ellenzéki irányultságú. A kormányfő azt állítja, hogy a főügyész korábban nem lépett fel megfelelően a SMER politikusaival szembeni büntető eljárások idején, miközben jelenleg szerinte túlzottan aktív a kormánypártokhoz kötődő személyes ügyeiben. Fico szerint a kormány tisztában van azzal, hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé Zsilinka egyszerű leváltását. A miniszterelnök szerint ezért a főügyésznek önként kellene távoznia. A Progresszív Szlovákia célja, hogy a jövő évi választások után elindítsa a szlovák közigazgatás átfogó reformját. Erről Michal Šimečka, a pártelnöke beszélt, miután egyeztetett a szlovákiai önkormányzatok három országos érdekképviseletével. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi rendszer nem működik megfelelően és változásra van szükség. A reform többek között a finanszírozást, az önkormányzatok hatásköreit, a közszolgáltatásokat és a területi felosztást érintené. A PS szerint erősebb és kiszámítható több finanszírozásra, valódi önkormányzati hatáskörökre és hatékonyabb területi rendszerre van szükség. Az önkormányzati szervezetek szerint a reform középpontjában elsősorban a polgárok számára nyújtott jobb és hatékonyabb közszolgáltatásoknak kell állniuk. A román hírszerzés szerint sikerült egy Oroszország által koordinált szabotás akciót meghiúsítani. A hatóságok egy Romániában élő orosz állampolgárt figyeltek meg február óta, aki a gyanú szerint egy közvetítőn keresztül kapott utasításokat stratégiai katonai objektumokról készült fényképek és videók készítésére. A hírszerzés szerint az érintett ukrán Antonov katonai szállítógépekről is készített volna felvételeket, amikor azok román területen tartózkodtak. Az SRI közlése szerint az ügy hasonlóságot mutat korábbi esetekkel, és Oroszország továbbra is sérülékeny helyzetben lévő embereket használhat fel ilyen illegális tevékenységekre. Az európai országok az elmúlt időszakban több szabotázs akcióval, kibertámadással és dezinformációs kampánnyal vádolták Moszkvát. Oroszország tagadja, hogy köze lenne ezekhez az incidensekhez. Súlyos környezeti veszélyt tártak fel a csehországi Šumava Nemzeti Park területén egy egykori katonai gyakorlótéren. Igor Červený környezetvédelmi miniszter szerint mintegy 1000 tonna szennyezett földet és több mint 200 veszélyes anyagokat tartalmazó hordót találtak a területen. A hordókban többek között higany, arzén, valamint dioxinok, furánok és klórozott oldószerek lehetnek. A tárca szerint néhány tartályból már szivároghatnak a mérgező anyagok a talajba, és a szennyezés a talajvizet is érintette. A miniszter szerint tűz esetén rendkívül veszélyes mérgező gázok keletkezhetnének, ezért a területet a rendőrség már biztosította. A kormány 4 szakaszban tervezi a teljes kármentesítést, amely várhatóan 2028-ig tart. A munkálatok költségét csak nem 8 millió euróra becsülik, a terület biztosítására pedig további mintegy 1,2 millió eurót fordítanának. 12 ország jelentette be, hogy korlátozná az izraeli telepekről származó termékek kereskedelmét. A kezdeményezésben Nagy-Britannia, Kanada és Franciaország mellett többek között Dánia, Finnország, Írország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és Svédország is részt vesz. A kormányok szerint az intézkedésekre az izraeli telepesek palesztinok elleni támadásainak fokozódása, valamint a ciszjordániai telep bővítések miatt van szükség. A 12 ország szerint az izraeli intézkedések veszélyeztetik a két állami megoldás lehetőségét. Közös nyilatkozatukban ugyanakkor hangsúlyozták, hogy elismerik Izrael biztonsági érdekeit, és fellépnek az antiszemitizmus ellen is. A céljuk egy olyan politikai rendezés támogatása, amelyben Izrael és egy önálló demokratikus palesztin állam békében és biztonságban élhet egymás mellett.
0: Időjárás.
1: Estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet 8 és 20 fok közé süllyed, gyenge, délnyugaton, délkeleti széllel. Holnap reggel napos, többnyire derült időre ébredhetünk. A hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kúti előtt Holics felől egy autó az árokba hajtott, az egyik sávot lezárták, a forgalmat rendőrök irányítják. Pozsonyban a D4-es autópályán Pozsony-Beszterce felé, valamint a kikötői hídon az Aranyhomok felé is 10 perces a várakozás. Rovinka és Bazin Pozsony felőli bejáratánál szintén körülbelül 10 perces a menetidő növekedés, Galgócnál pedig a D1-es autópálya felől 20 percet kell várakozni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli vett.
3: Továbbra sem látni, hogyan végződhet a konfliktus a szlovák nemzeti pártelnöke és Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter között, akit a pártelnök leváltana a tárca éléről. Andrej Danko szeptember 15-éig adott határidőt Tarabának, újabban pedig azt mondta, blokkolni fogja az akkor kezdődő parlamenti ülés megnyitását, amennyiben Taraba nem lesz hajlandó távozni. Ugyanakkor Danko koalíciós partnerei sem igazán díjazzák, hogy Taraba helyére Filip Kuffán jelenlegi államtitkárt jelöl. Meddig hajlandó elmenni a nemzetiek vezetője? Erről kérdezem Lajos P. János újságírót, az Újszó online szerkesztőjét. Ön szerint mi lehet Tomáš Taraba taktikája, mert úgy tűnik önszántából valóban nem fog lemondani?
4: Hát az látszik az utóbbi, mondjuk így inkább hetek eseményeiből, hogy Taraba nagyon jó viszonyt ápol Robert Ficoval. Emlékszünk, hogy néhány hete éppen Bőson jártak, ahol bejelentették azt, hogy felújítják a bősi erőmű turbináit, ami egy meglehetősen nagy megrendelés, közel 500 millió euró, ahol Tomáš Tarabát elkísérte Robert Fico is. Tehát úgy néz ki, hogy Taraba abban bízik, hogy Fico áll mögötte, és ezzel ki tudja játszani valahogy ezt a következő egy évet még, ami a választási időszakból hátra van. Hát hogyha ez nem is biztos, hogy sikerül neki, a valószínű, hogy szeptember 15-e után még ő lesz a miniszter. Ugyanis Robert Fico többször említette azt a megegyezést, amit Danko és Taraba kötött még a nyár előtt, hogy szeptember 30-áig eldől, hogy mi lesz Taraba sorsa. Tehát igaz, hogy ez csak plusz két hét, de valószínű Fico ragaszkodni fog ahhoz, hogy nem 15-én, hanem legkorábban szeptember 30-án jelenti be Taraba leváltását, vagy kéri Taraba leváltását.
3: Mert hogy ugye a koalíciós szerződés alapján a Szlovák Nemzeti Párt jelölhet a minisztérium élére, tehát ehhez tartani kellene magát Robert Ficonak. A kérdés az, hogy Andrej Danko meddig hajlandó elmenni ebben a konfliktusban? Ugye most legutóbb azt említette, hogy blokkolhatják az ülés, a parlamenti ülés megnyitását, de nem ez lenne az első alkalom, amikor Danko fenyegetőzik valamivel, utána végül enged.
4: Valóban, tehát hogy itt valószínűleg több fronton is folyik a játszma. Egyik ez a parlamenti ülés megnyitása, de hát tudjuk azt is, hogy most folyik a költségvetés előkészítése, a jövő éves költségvetés előkészítése, ahol minden pártelnök, illetve hát minden miniszter azért lobbizik, hogy minél több pénzt kapjon, illetve hát olyan engedményeket, amik esetleg a pártjának kedveznek, vagy jobb színben tüntetik fel a pártját, kapjanak a költségvetésben, tehát hogy ez dönti el, hogy melyik miniszternek, minisztériumnak mennyi pénze lesz, melyik párt milyen választási ígéretét tudja megvalósítani még a választásig. És hát látjuk azt is, ugye, hogy most éppen a tranzakciós adó eltörlése vagy nem eltörlése kapcsán tört ki egy kisebb botrány a koalícióban. Ugye korábban bejelentették, hogy januárban megszűnik a tranzakciós adó, most a hétvégén Robert Fico arról beszélt egy videójában, hogy talán mégsem, illetve hogy kell keresni 500 millió eurót valahol, mert hogy a tranzakciós adó eltörlése ekkora kiesést jelentene a költségvetésnek.
3: Tehát mindenképpen szükség van a koalíciós szavazatokra, És itt a konfliktus nem csak Danko és Taraba között van, hanem Taraba és Filip Kufa között is, akit ugye az SNS Taraba helyére szán a minisztérium élére. Ez mit jelenthet, mert nem mindenkinek tetszik ez a név. Ugye legutóbb Peter Pellegrini államfő szólalt meg ez ügyben, és azt mondta, hogy Kufánál egy kevésbé megosztóbb névre lenne szükség. Korábban például Richard Takács, az Agrártárca vezetője is azt mondta, hogy Kufa nem lenne jó miniszter, tehát akár még az is elképzelhető, hogy Fico végül leváltja Tarabát, de nem Kufát ültetik a helyére?
4: Ez is lehet egy megoldás. Legutóbb ugye Peter Pellegrini is jelezte, hogy talán jobb jelöltet is el tud képzelni a környezetvédelmi tárca élére, mint Filip Kufa. Szóban van egy másik név is, ahogy a környezetvédelmi minisztériumban most már értelen három környezetvédelmi államtitkár van, a legtöbb minisztériumban csak kettő, és az a harmadik lehet esetleg a SNS befutója. De szóban még Andrei Danko nagyon ragaszkodik Filip Kufához, és hát Filip Kufa is úgy áll hozzá, hogy ő szeretné itt miniszter lenni. Valóban kérdéses, hogy lehet, hogy ez lesz az a pont, ahol Andrei Dankónak engednie kell, hogy nem azt az embert nevezi ki, vagy javasolhatja a miniszteri posztra, akit ő szeretne.
3: És hát Taraba is a Kufa család kapcsolata azért is érdekes, mert ők ugye egy pártban voltak, ebben a bizonyos Zsivott pártban, és most mégis ennyire elmérgesedett a helyzet. Filip Kufa például nemrég azt is a szemére vetette Tarabának, hogy az ő apjának köszönhetően jutott be egyáltalán a parlamentbe. Visszatudunk még emlékezni arra, hogy mikor és miért romlott meg köztük ez a kapcsolat?
4: Szerintem ez a kapcsolat a nemzeti parkoknak a zonációja kapcsán romlott meg, de lehet, hogy maga a háttérben egyszerű politika áll, tehát hogy Andrei Danko elérte azt, vagy rávette Filip Kufát arra, hogy inkább a szlovák nemzeti párthoz közeledjen, vagy azzal működjön együtt, és ennek fejében kap egy miniszteri posztot. Tehát lehet, hogy ilyen nagyon egyszerű a kérdés, és nem kell valamilyen nagyon szakmai nézeteltéréseket keresni emögött az összevezés között. Ugye tudjuk, hogy Tomás Taraba is szeretett volna bekerülni a szlovák nemzeti pártba. Még márciusban arról volt szó, hogy kérte is a felvételét, viszont a pártelnökség elutasította ezt, tehát Tomás Tarabát nem vették fel az SNS-be. Valószínű Andrei Danko ugye attól félt, hogy egy ilyen erős és meglehetősen karizmatikus politikus az ő pártelnöki posztját veszélyeztetheti a pártban. Ezért aztán úgy döntöttek, hogy Taraba nem lehet bent. Filip Kufáik viszont egyre közelebb vannak, és ez valószínű, hogy a választások előtt, vagy hát a következő választásokra vonatkozóan is együttműködnek majd az SNS-szel.
3: Azt mennyire tartja elképzelhetőnek, hogy Fico leváltja Tarabát, de felkínál neki valamilyen más posztot? Román Michalko, az SNS frakció vezetője korábban valamilyen diplomáciai pozíciót említett, bár Taraba ezt tagadja, de lehet valami ilyesmi alkú is a háttérben?
4: Valóban ezt Taraba tagadta, hogy ő nagyköveti pozíciót kapna. Én sem azt látom Tarabából, hogy ő most elmenne nyugdíjba egy valamilyen nagyköveti posztra, ami egy jó fizető nagyköveti posztra. Inkább az lehet majd esetleg, hogy ilyen szintén választási együtt, tehát úgy látom Tarabából, hogy ő folytatni akarja a politikai pályafutását, amit viszont azzal a párttal, tehát az a Zsivottal, ami meggyakorlatilag talán még most is ő az elnöke, valószínűleg nem tud megtenni, tehát hogy kell keresnie egy olyan pártot, amelynek a listáján be tud jutni a parlamentbe, vagy több esélye van legalábbis a bejutásra. És hát igen, szó volt arról is korábban, hogy akár az már listájára is felkerülhet, hogy aztán ezek a pozíciók, vagy ezek a tárgyalások hogy állnak, valószínű még kicsit korai erről beszélni, de az is lehet, hogy Robert Fico talál neki valamilyen más állást, maga gondolok itt valamilyen kormánybiztosi pozícióra, vagy bármi másra.
3: Ki lehet jelenteni, hogy egy picit magára maradt itt Taraba ebbe a konfliktusba? Arra is gondolok, hogy Danko például azt is jelezte az utóbbi napokban, hogy már Simkovicsová és Peter Kotlár sem támogatja a Tarabát. Tehát úgy tűnik, hogy ő valahogy egy ilyen külön utakon jár. Ugye említett ön is ezt a Smert, de közben olyan hírek is vannak, hogy a Smer nem igazán akarja őt bevenni magához. Tehát hogy lehet, hogy a végén ő valahogy így magára marad?
4: Ez is elképzelhető, de az is lehet, hogy Andrei Danko inkább csak szeretné, hogy Tomás Taraba egyedül marad, és valóban Simkovicsovával korábban nagyon jó kapcsolata volt, és hát Peter Kotlár is mögött állt, aki ugye, hogyha Kotlár az maga képviselő, tehát hogyha darabba visszatérne a parlamentbe, akkor már két olyan képviselő lenne, aki újra csak nem szereti Andrej Dankot, és valószínű olyan politikát folytatna, ami az SNS-nek nem tetszene, vagy hát megtehetnék azt, hogy nem támogatják az SNS törvényjavaslatait. Hogy egyedül marad, de ezt most még nehéz megmondani, szerintem várjuk ki most ennek a hónapnak a végét, vagy legalább szeptember 15-ét, és aztán majd talán okosabbak leszünk, hogy alakul a viszony Andrej Danko és Tomáš Taraba között.
3: Továbbra sem látni, hogyan végződhet a konfliktus a Szlovák Nemzeti Párt elnöke és Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter között, akit a pártelnök leváltana a tárca éléről. Andrej Danko szeptember 15-éig adott ultimátumot Tarabának, újabban azt mondja, blokkolni fogja az akkor kezdődő parlamenti ülés megnyitását, amennyiben Taraba nem lesz hajlandó távozni. Erről kérdeztem Lajos P. János újságírót, az Újszó online szerkesztőjét. Köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.
3: Alig kezdődött meg az új iskolai tanév, és a közösségi oldalakon a szülők már arra panaszkodnak, mennyivel többet kell idén fizetniük a gyerekek tankönyveiért és munkafüzetekért. Az iskola igazgatók szerint ez azért van, mert kevesebb pénzt kaptak erre a célra a minisztériumtól. Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter azonban azt állítja, ez nem igaz. Csökkent-e a tankönyvekre szánt támogatás összege? Erről kérdezem Orosz Istvánt, a rimaszombati Tompa Mihály alapiskola igazgatóját. Igazgató, tudsz számokat mondani arról, hogy az önök iskolájában átlagosan milyen összeget kellett a szülőknek hozzáfizetni a munkafüzetekért?
5: Igen, valamilyet tudnék, de ettől függetlenül először kapcsolódnák ahhoz a kérdéshez, ami fölmerült ennek kapcsán, és teljes mértékben igaza van abban, hogy a minisztérium által nyújtott támogatás egyrészt két csomagból jön, másrészt viszont a tavalyihoz képest nagyon-nagyon sokat csökkent. Ami viszont az következő kérdést illeti, hogy a szülőknek mennyire kell hozzájárulni az iskolában történő munkához, hát eléggé zsebbe kell nyúlni, azt kell, hogy mondjam, hiszen egy 30 és 50 euró között beszélgetünk mindenképpen a munkafizetek áráról, amit be kell biztosítani a sajnos a szülőnek, mert másképp ezt az intézmények, én úgy gondolom, nem tudják megoldani.
3: Ugye egy dolog a könyvek, azt nyilván meg kell venni, de mi a helyzet a munkafüzetekkel? Mennyire kötelező megvenni őket, illetve van-e valamilyen más alternatív megoldás, amennyiben a tanár úgy dönt, hogy ezt vagy azt a munkafüzetet mégsem vásároltatja meg a szülőkkel?
5: A tankönyvekkel van kevésbé baj. A tankönyvek nagy részét az állam valamilyen úton-módon finanszírozza is. A múltban történt rendeléseknek köszönhetően a nagyobb iskolák úgy gondolom, hogy nincsenek nagy bajban, hiszen ha a gyerekek, a szülők és a tanárok is odafigyelnek a tankönyveknek a minőségére, akkor az elég sokáig használható. Viszont a munkafüzetek azok, amelyeket a tankönyvekhez gyakorlás céljából meg kellene vásárolni, és ez is mindig specifikus helyzetet hoz, hiszen egy intézmény mindig eldöntheti, hogy különböző évfolyamokban milyen tankönyvekből tanít. Természetesen jogszabályok is befolyásolják ezt, de azért van egy mozgástér, és akkor a legrosszabb a helyzet, amikor áttérünk egy új könyv vagy egy munkafüzet használatára, és az mondjuk az első három évfolyamban megtalálható, és egyszer csak a negyedik évfolyamban ezt a minisztérium kiveszi, és elkezdi nem támogatni. Innentől kezdve nincs más lehetőség, csak egy ciklus be kell fejezni. Az azt jelenti, hogy nagyon rossz egy utolsó évben az alsó tagozatban áttérni egy teljesen más rendszerre, és egy új könyvből tanítani, vagy egy más munkafüzetet használni. Ezért természetes, hogy a kollégák megkezdett munka folyamatossága szempontjából ragaszkodnak ahhoz, hogy befejezzék a már megkezdett munkafüzettel történő munkát.
3: Ön is jelezte, hogy két csomagban érkezett a pénz a minisztériumtól, és ezt maga Tomáš Drucker is mondta, hogy ugye van egy 15 millió eurós csomag, amiből a tankönyveket vásárolhatták, de ő is hozzátette, hogy ez főleg az első három évfolyamot érinti, és volt egy másik csomag 13 millió euró körüli összegre, amit oktatási kiadványok vásárlására hagytak jóvá. Ez a másik csomag, ez mit jelent pontosan, és mire költhetik ezt a pénzt?
5: Megpróbálom részleteiben elmondani az iskolánkat érintő számokat, azért, hogy egyszerűbb és áttekinthetőbb legyen. Tehát amíg a intézményünk tavaly közel 18 ezer eurós támogatást kapott tankönyv és munkafüzet vásárlásra, olyan céllal, amelyeket természetesen a minisztérium támogat, és amelyek ebben a listában megtalálható, addig az idén 9 ezer euróról beszélünk. Tehát itt mindenki látja a 8 ezer eurós csökkenést. Amíg tavaly az elsős diákokat 80 euróval támogatták tankönyv és munkafizet vásárlás céljából, és a többi évfolyamot 33,55 euróval, addig most egységesen mindenki 20 eurós támogatást kapott. Tehát ez egy óriási csökkenés, nem beszélve arról, hogy tavaly azért említettem külön az első osztályt, mert a mi iskolánk tavaly már az első osztályt a reform kapcsán vagy függvényében kezdte el oktatni, és ott 80 eurós támogatás járt. Mivel szeptembertől ez mindenkire nézve kötelező, tehát az összes intézmény a reformnak megfelelően kezdte az első osztályt, továbbra is meg kellett volna, hogy maradjon ez a csomag, de ezek a dolgok elvesztek. Tehát ami a reform évfolyamokat illeti, az azt jelenti, hogy az első, második, harmadik évfolyamok, az első ciklus, igen, ott egy másik csomag van, ahol egy internetes oldal segítségével minden intézmény föl tud jelentkezni, és meg tudja rendelni azokat a tankönyveket és munkafüzeteket, amelyeket ebben az első ciklusban jónak tart, jónak lát, és amelyből dolgozni szeretne. A fő probléma az, hogy itt újra jelentkezik az a probléma, hogy mi egy magyar oktatási intézmény vagyunk, tehát magyar nyelvű oktatási intézmény vagyunk, és nagyon sok minden ebben a csomagban, ezen az internetes oldalon nem található meg. Tehát még akkor is, hogyha a lehetőségünk megvan rá, hogy az első ciklusba rendeljünk a diákjainknak munkafizetet és tankönyvet, nincs miből.
3: Tehát ön is megerősíti, hogy kevesebb pénzt kaptak, akkor mivel magyarázza a miniszter úr reakcióját, aki azt mondta, hogy nem igaz, amit az igazgatók állítanak, sőt azt is mondta, a nyilvánosságra fogják hozni, hogy melyik iskola mennyi pénzt kapott. Mit gondol erről a reakcióról? Ez egy jó módszer az átláthatóság érdekében, vagy ezzel a minisztérium az iskolákra hárítja a felelősséget?
5: Én úgy gondolom, hogy a miniszter úr kijelentéseit a miniszter úrnak kellene megmagyaráznia. Én konkrét számokat próbáltam meg közölni, ezek a konkrét számok pedig engem igazolnak, és úgy gondolom, hogy minden kollégát, hogyha nyilvánosságra kerül az, hogy az egyes intézmények milyen támogatásban részesültek, akkor az mindenképpen minket fog igazolni, mert lehet, hogy összességében azok az intézmények, ahol, mint ahogy említettem, mondjuk már az első ciklusban mind a három évfolyam az reform szerint tanul, akkor ha összességében is átlagot von, akkor lehet, hogy nem lesz olyan nagy különbség a tavalyi és az idei támogatások között, de mivel nálunk, mint említettem, csak az első két évfolyam halad a reform szerint, és abból a csomagból, ahol szinte, tehát az ő elmondása szerint található egy több milliós csomag, a probléma ott keletkezik, amikor én a szlovák tankönyveken és munkafüzeteken kívül az első két osztályba semmi más nem tudok megrendelni. Egyedül még az ember és természet témakörhöz rendeltünk egy munkafüzetet, 50 darabban a két első osztály részére, és ennyi. Tehát az azt jelenti, hogy nekem még megfelelő forrásaim is, úgymond kreditjeim is maradtak, amit tudnék levásárolni, de egyszerűen nincs mit. A reform évfolyamoknak nincsenek meg azok a tankönyvek, amelyek mondjuk a szlovák oktatási nyelvű intézményeknél már elkészült.
3: Tehát nem csak a pénz a probléma, hanem az is, hogy nincs könyv a magyar iskolákban.
5: Igen, tehát és ez eredményezi, hogy sokszor, mint ahogy a beszélgetésünk elején próbáltam jelezni, az iskolánk a tankönyveket még úgy, ahogy képes megoldani, hiszen ha vigyázunk rá és odafigyelünk, akkor a tankönyvekből több éven keresztül is lehet oktatni a jövő nemzedékét, viszont az, amit mi ezekből a támogatásokból vásároltunk, és hogy megint hagyd legyek konkrét, az alsó tagozaton is szinte csak munkafüzetek, egy-két az általam említett két szlovák és a egy ember és természet könyvön kívül szinte csak munkafüzetekre költöttük el, a felső tagozaton pedig vagy erre szánt támogatások szinte teljes összeg munkafüzetek megvásárlására került, tehát arra fordítottuk rá. És akkor még jönnek azok a dolgok, amelyeket a minisztérium úgy igazából nem is támogat, tehát az idegen nyelvű munkafüzetek, és így tovább, és ezt kell aztán még a szülőnek egy sajnos egy összeggel támogatni ahhoz, hogy megfelelő oktatást tudjunk biztosítani, és megfelelő gyakorlási módokat a gyerekek számára.
3: Olyan megoldást is hallottam, hogy nem veszik meg a munkafüzetet, hanem a tanár minden órára fénymásol lapot a gyerekeknek. Ez mennyire lehet megoldás, vagy ez is más jellegű kiadásokkal jár?
5: Igen, értem ezt a helyzetet, és még azt is el tudom fogadni, hogy egy tanár a megkérdezésre, hisz intézményvezetőként én is látom, hogy a kollégáim mennyit fénymásolnak, és mennyi segédanyagot visznek be az órára. Azonban ezeket a segédanyagokat, és a fénymásolást, és a papírt, és az ehhez szükséges dolgokat az intézménynek, mivel ez munkaeszköznek, és a tanár olyan jellegű tevékenységéhez szükséges anyagoknak minősül, amit nekem munkáltatóként be kellene biztosítani, itt pontosan jelentkeznek azok a költségek, hogy itt kell egy papírköltség, itt kell egy fénymásolónak a költsége, az abba megvásárolandó tonerek, a fénymásolónak a javítási költsége, és általában egy ilyen nagy teljesítményű fénymásolóba csak egy toner 1000 eurós költségekről beszélünk. Tehát ugyanott vagyunk azzal a különbséggel, hogy itt mi nem próbáljuk a szülőre hárítani ezt a felelősséget, viszont az iskola nem áll olyan jól anyagilag, hogy ezeket a folyamatos javításokat és toner költségeket, valami papír költségeket meg tudjuk venni, hiszen akkor pontosan ugyanott vagyunk, mint amikor a munkafizeteket meg kellene vásárolni, körülbelül egy árban lesz.
3: És mi a helyzet a higiéniai csomagról? Ezt is a szülőknek kell fizetni?
5: Higiéniai csomagok az iskola költségvetésében kimondottan ilyen jellegű tétel, mint hogy higiéniai csomagok nem szerepel. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy bármilyen intézmény költségvetésből az állam által adott normatív támogatásból, vagy az önkormányzat által adott támogatásokból higiéniai csomagot vásárol. Tehát ez sajnos egy olyan dologról beszélünk, ami megoldhatatlan, és ezt a szülői szövetségen keresztül az osztály közösségek általában így évelején megoldják, és egy csoportosan összegyűjtött vagy megvett higiéniai eszközökből gazdálkodnak és működnek az év folyamán.
3: Alig kezdődött meg az új iskolai tanév, a közösségi oldalakon a szülők már arra panaszkodnak, hogy idén többet kell fizetni a gyerekek tankönyveiért és munkafüzeteiért. Az iskola igazgatók szerint azért, mert kevesebb pénzt kaptak a minisztériumtól, de Tomás Drucker oktatásügyi tárcavezető azt állítja, ez nem igaz. A témáról Orosz Istvánt, a rimaszombati Tompa Mihály alapiskola igazgatóját kérdeztem, köszönöm, hogy itt volt velünk.
5: Én is köszönöm. Viszontlátás.
3: Az utóbbi időben kevesebb szó esik Gázáról, hogy élnek az emberek a háború által romokba döntött övezetben, és milyen jövő vár rájuk. A napokban Itamar Ben-Gvir Izrael nemzetbiztonsági minisztere ismertette a palesztinok kitelepítésének tervét. Eszerint 7 éven belül az összes lakos távozna az övezetből, ahol jelenleg több mint 2 millióan élnek, hogy újjáépíthessék azt. A miniszter azt állítja, a távozás önkéntes alapon zajlana. A tervet azonnal bírálta Hamász, és felszólította az arab országokat, hogy tegyenek lépéseket a kitelepítési terv megakadályozására. Kovács Attila iszlamológus, a Pozsonyi Comenius Egyetem összehasonlító vallástörténeti tanszékének docense van a vonalban. Mit tudunk ennek a tervnek a részleteiről?
6: Hát, amint már hangzott, elvileg önkéntesen tudnak kitelepülni. Az első évben gyakorlatilag 250 ezer, aztán fokozatosan abszolút mindenki. Ez nem új, ez egy régi terv leporolása valahol, mert hogy már 2024-ben volt egy ilyen konferencia, az izraeli szélsőjobb ott összegyűlt, és már konkrétan eldöntötték, hogy hol lesznek az új izraeli telepek Gázában, és számoltak avval, hogy gyakorlatilag, hogy kitelepül mindenki, és tudjuk, hogy azóta többször is volt ez a kitelepítési terv, és egyszer amerikai elnök jötte vel a tervvel, hogy akkor kitelepítik, és nem tudják, hogy hová, és most egyébként megint az a kérdés, hogy kitelepítik, de hová persze, mert maga a szöveg nem publikus, de tudjuk, hogy egy 20 oldalas dokumentumról van szó, úgyhogy biztos részletezik az, hogy hova, csak épp az volt a gond, amikor Trump akarta kitelepíteni a gázolyakat, hogy a megszólított mintegy 20 országból senki se akart ebbe belemenni, úgyhogy alapvetően ez egy nagyon ellentmondásos dolog, és ilyen tervek vezethetnek vissza ahhoz, hogy semmi nem lesz abból a megbékélésből és valamiféle rekonstrukcióból Gázában, ami nagyon szükséges lenne helyieknek, mert hát egyrészt szóval úgyis értelmezhetjük ezt a tervet, mint egyfajta provokációt.
3: És emlékezhetünk ugye arra is, hogy januárban a Davoszi Világgazdasági Fórumon Donald Trump amerikai elnök veje mutatta be a Gáza újjáépítési tervét, és hát láthattuk a fotókon a Dubájra emlékeztető tengerparti üdülőhelyeket és a felhőkarcolókat, de ahogy ön is mondta, azóta sem lett tisztázva, hogy ki finanszírozná, ki takarítaná el a törmelékeket, hol laknának ugye a gázaiak, tehát ki fogadná be őket, tehát mennyire gondolhatják az amerikaiak komolyan ezt a tervet?
6: Már az is nagyon jellemző volt, hogy amikor Jared Kushner bemutatta ezt a tervet, akkor az egyetlen arab mondat, ami ott volt, az ilyen szétszórt arabságról, szóval arabul jobbról balra írnak, de a program úgy értelmezte, hogy balról jobbra, tehát össze volt keverve, és olvashatatlan volt az egyetlen arab írás, ami ott volt, és ez jól mutatja, hogy mennyire értenek magához a problémához az amerikaiak. Ez egy abszolút irreális terv, szóval semmilyen felhőkarcolók, meg ilyesmi, szóval az a egyfajta gázai riviera terv, amiről sokszor szó volt, ez egy lázálom gyakorlatilag. Itt tényleg arról van szó, hogy az embereknek ott élni kell valahogy, és ahhoz persze kell egyfajta rekonstrukció, de hogy majd ott ilyen luxus lakóparkokat fognak felépíteni, ez ennek semmi esélye nincs. Ha még pénz lenne rá, akkor se. Maga a törmelék annyi, hogy abból 50 gízai piramis lehetne összeállítani Gázában. Hova teszik ezt a törmeléket? Szóval praktikus okaik vannak a dolognak, hogy ezek a tervek, ezek mindenhez van közösük a realitáshoz, nem?
3: De ugye a tények azok, hogy a terület romokban hever, és ugye ha újjáépítésről beszélünk, bármilyen terv alapján, a kérdés az, hogy mennyire mehet ilyen újjáépítés úgy, hogy az emberek közben még ott laknak, tehát hogy valahova csak el kell
6: ütetszel. Alapvetően arról is szól, hogy hova teszik ezt a törmeléket, be, tengerbe, Izraelbe, szóval az, hogy valahogy kezdeni kell az egésszel, és oké, persze, ami hogy a gázaiak nagyon találékonyak, hisz nincs más választásuk, akkor már megindultak ilyesmik, hogy a törmeléket aztán újra homokkal alakítani, és újra felhasználni, mint építőanyagot, de itt ez nem úgy megy, hogy akkor mindenkit kitelepítünk, ráadásul ne felejtsük el, hogy Izrael a mai napig kontrollálja a gázai vezetnek a nagy részét, szóval megint itt más praktikus dolgok is vannak, és ne felejtsük el, persze Ben-Gvírnek a terve abból is összefügg, hogy október végén izraeli választások vannak, és mindenki Izraelben most próbál a helyzetét megerősíteni, és a szélső jobbnak a terve az egyetem az, hogy a palesztinokat ki kell telepíteni, és nem csak Gázából, hanem a Cisziordániából is, és sajnos ez az, ami a szélső jobboldali szavazókat megszólítja Izraelben.
3: És hát ön is többször elmondta már itt a reggeliben, hogy ők nem akarnak onnan elmenni, tehát ők hiába beszél mondjuk a miniszter is önkéntes kitelepítésről. Kérdés az, hogy mennyire lennének hajlandóak ezek az emberek önkéntes alapon elmenni ebből az övezetből.
6: Így van, hisz a palesztinoknak nagyon rossz történelmi tapasztalataik vannak. 1948-ban, akik úgymond elhatták az otthonaikat, azok soha vissza nem térhettek, és megint 1967-ben is, akik elmentek, azoknak sincs esélye hazatérni. Szóval egyik legkomolyabb probléma épp az izraeli palesztin konfliktusban, a kitelepítettek, vagy akik kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat, és a leszármazottaiknak a visszatérése, szóval ez az, amiben soha nem tudtak megegyezésre jutni az izrael és a palesztin fél, úgyhogy alapvetően nem igazán maradt semmi más a palesztinoknak, csak az az arab föld, ahol élnek, és tényleg nem akarják feladni, ami persze érthető valahol, és nagyon tragikus, de egyértelmű az, hogy a palesztinokat nem lehet kilóra megvenni, úgymond, ahogy sokan gondolják, és ezt bele kell számolni a mostani amerikai elnököt és a közel-keleti tanácsadóját, aki egyben a veje is egyébként nem egy választott kormány képviselő, Jared Kushner. Meg kéne érteni végre egy kicsit azt, hogy mivel szembe az amerikai adminisztratíva a közel-keleten, az helyett, hogy ilyen mindenféle tényleg a valósággal köszönő viszonyban sem levő terveket próbáltak átvinni, és hát ugyanez vonatkozik a Ben-Gvir féle tervekre is, de hát Ben-Gvir egy izraeli telepes. Neki úgymond az a normális, hogy a palesztinokat kitelepítjük, valamilyen úton, módon rábírjuk őket, hogy ne legyenek ott, és aztán betelepítjük ezt a helyet, és megint csak itt se lenne megállás, mert hogy elhangzottak már az Izrael foglalt területekkel kapcsolatban Szíriában és Libanonban is azok tervek, úgymond, hogy majd ott is izraeli telepek jönnek létre, és hozzácsapják Izraelhez ezeket a területeket. Tény az, hogy Izrael államnak nincsenek úgymond jog szerint törvénybe foglalt határai, nincsenek meghatározva, tehát akárhol meg lehet őket húzni, úgymond, de De hát ez nem megoldás, és ez csak a konfliktus további elmérgesítése vezethet semmiképpen nem a végéhez.
3: Ugye Gázában sikerült elérni úgy, ahogy a tűzszünetet, de a konfliktus részesei még mindig nem léptek át a béketerv második szakaszába. Ugye ott arról lenne szó, hogy Izrael kivonul az övezetből, a Hamász pedig lefegyverzésbe kezd. Jól mondom, tehát itt tartunk jelenleg, hogy mind a két fél, mintha a másikra várna, tehát a Hamász rábólintott a lefegyverzésre, de várja, hogy az izraeli katonák kivonuljanak, az izraeli katonák pedig nem akarnak kivonulni, amíg a Hamász nem kezdi el a lefegyverzést. Valahogy így áll most jelenleg a helyzet?
6: Nagyjából igen, de hozzá kell tenni, hogy a Hamas igenis tett lépéseket, hogy közelebb kerüljünk a megvalósításhoz. Nagyjából egy hónapja lemondott, úgymond megszüntette a gázai övezetnek a Hamas irányi irányítását, mert megszüntette a civil kormányzatot, amit eddig vitt, hogy átadhassa ezt egyfajta ilyen technokrata társaságnak, ugyanis megint csak nem csak az izraeli választások közelednek, de ha lesz belőle valami, akkor a november végén megint a palesztin választások is, amin a Hamas indulni akar, és ahhoz tiszta lappal kell valahogyan indulniuk, úgyhogy a Hamas teljesen belement ebbe a terbe, de ahogy mondta, és ugyanez van egyébként Libanonban is, ez egyfajta kifogás is az izraeli kormányzat részéről, hogy hát igen, de ők addig nem vonulnak ki, amíg a Hamas, vagy aztán Libanonban a Hizballah le nem teszi a fegyvertevőt, ők meg ott kijelentették a Hamas konkrétan, hogy ők nem az izraeliknek fogják átadni a fegyvereiket, hanem annak a civil kormányzatnak, technokrata kormányzatnak, amiről a Trump-féle gázai béketerv szól. Szóval megint csak, és hát, hogy mondjam, ez ilyen lépésről lépésre, kis lépésekben mindkét oldalnak itt közeledni kéne a terve, szóval föladnak egyfajta területet, és aztán erre leadnak egy bizonyos adag fegyvert. Szóval ez nem olyan, hogy egyszerre most akkor leteszik mindenütt a fegyvert, és utána úgymond kivonulnak az izraeliek is. Miért vonulnának ki, hogyha úgymond nincs senki, aki fegyveresen ellen tudna állni nekik, és tényleg szóval ez egy nagyon faramúci helyzet, amikor azt látjuk, hogy itt ez kifogásként működik, szóval, sőt a sárga vonal, amit meghúztak a múlt októberben a úgymond a tűzszüneti terv kapcsán, ez nem hogy kifelé, hanem befelé mozdult el, előleg 53%-ot még Izrael ellenőrzött Gázából, de ma ez 68%, úgyhogy megint csak itt teljesen ellenkező irányú lépéseket is tesz az izraeli fél, és elsősorban rajtuk múlik az, hogy lesz-e valami ebből a béketervből, de hát ez nem volt érdeke, úgymond, és most az izraeli kormányzatnak is el is hangzott a Benjamin Netanyahu részéről, hogy igen, még nem fog csak 68%, de hát aztán ez vele 75, és aztán egész a miénk lesz, mondta az izraeli miniszterelnök. Itt mindig is gondolt avval, hogy egyszerűen az amerikai kormányzat képtelen volt rábírni a legközelebbi és egyetlen közel-keleti szövetségeseit arra, hogy betartsa ezeket a megállapodásokat, úgyhogy ez tényleg nehéz azt mondani, hogy ez valamikor is működhetne.
3: És hát nagyon nehéz látni ugye a jövőjét ennek az övezetnek. Ön is említette, hogy ha minden igaz, lennének választások, bár ez is kérdéses, hogy az ottani körülmények között ez mennyire megrendezhető, leszervezhető, és hogy a Hamász is indulna, holott, ha jól tudom, akkor Izraelnek az is volt egy ilyen feltétele, hogy a Hamász ne legyen többet hatalmon a Gázában.
6: Igen, csak hát ne legyen többet hatalmon, de hát más név alatt, más politikai valamilyen formáció kereteiben indulhatna a választás, és Hamas nyerte meg az egyetlen eddig valaha is megrendezett palesztin parlamenti választásokat 2006-ban, épp ott kezdődött ez az egész, már az egész konfliktus valahol, de hát megint csak a Hamas, nem kell, hogy Hamasnak hívják, de egyfajta politikai erőt mindenképpen képvisel, sőt nagyon magabiztos most a gázai háború után, hiszen népszerűséget szerzette vele a Hamas, hogy megmutatta, hogy igenis ők azok képesek mondjuk visszahozni a politikai foglyok egy részét, hogy szabadon bocsátott Izrael az izraeli túszokért cserébe, stb. Szóval Hamasszal számolni kell, nem lehet őket így kiradírozni, hogy akkor mostantól nincs Hamas, és akkor minden rendben van, ez nem így működik.
3: Hogyan élnek jelenleg az emberek az övezetben? Mert a háború alatt rengeteg cikket lehetett olvasni arról, hogy milyen katasztrofális humanitárius helyzet uralkozik ezen a területen. Jelenleg mit tudunk az ottani állapotokról?
6: Jelenleg is nagyjából ugyanez van. Hát az októbertől, a tűzszünettől több mint 1300 ember halt meg az izraeli támadások. Az izraeli támadnak, csak nem annyi intenzíven. Próbálják visszahozni a mindennapi életet, a normalitáshoz közelíteni a gázaiak. Megtörtént egy csomó a romokkal rekett, vagy az izraeli által tömegsírókba temetett holttesteknek az exhumálása is, és ilyen tényleg családi, nagy, közös temetéseken több száz ember temettek el formálisan, de ugyanúgy Izrael nem engedi be a humanitárius segélyt, mint a háború alatt, csak hát nem akkora mértékben. Ez ilyen, hogy mondjam, ilyen lelassított, vagy ilyen kevésbé intenzív háború lett ebből az úgymond tűzszünetből, úgyhogy az, hogy tűzszünet, vagy ne hagyj Isten, hogy béke van Gázában, ahol egyáltalán nem beszélhetnénk. A helyiek ebből a szempontból tényleg nagyon tényleg szörnyű helyzetben vannak még mindig. Persze nem annyira rossz, mint a háború alatt, de hát enyhén szóval nem beszélhetünk arról, hogy a normális élet visszatért volna a gázai övezetbe.
3: Említettük, hogy október 27-én lesznek parlamenti választások Izraelben, és azt is meg kell mondani, hogy jelenleg több fronton is van konfliktus, nem csak Gázában, hanem Libanonban, Cisziordániában, Iránban is. Mennyire fenntartható Izrael gazdasága és társadalma számára ez a permanens háborús doktrína?
6: Igen, ez egy jó kérdés. Ez gyakorlatilag a mostani miniszterelnök Netanyahu-nak a taktikája, a vég nélküli háború, és anyagilag sem lehet fenntartani hosszú távon, de persze ne felejtsük el, hogy Izrael hatalmas amerikai pénzeket kap, amiből fenntartja ezt az egészet, mivel hogy az amerikai támogatás nélkül egyáltalán nem lenne rá esélye Izraelnek, hogy fenntartsa ezt. Persze, igen, nagy fegyveradások vannak, most Görögországgal írtak alá egy hatalmas védelmi szerződést, ahol Izrael ad a különböző technológiákat, stb. De Izrael ezt nem tudná fönntartani, az Egyesült Államok masszív katonai és anyagi segítsége nélkül, úgyhogy itt tényleg nagyon sok múlik az Egyesült Államokon, és tényleg ők az egyetlenek, akik megtehetnék azt, hogy az izraeli felett valamiféle béke, vagy tűzszünet, vagy valami kevésbé agresszív politika felé vezetnék, de hát Trump elnök részéről látják, hogy minden megtörténik, csak ez nem. Úgyhogy megint csak itt sajnos, vagy nem sajnos, ez tény, hogy az Egyesült Államok szerepe tényleg kulcsfontosságú, de hát látjuk azt, hogy Iránnal kapcsolatban is képtelen áról bérre jutni az amerikai adminisztráció, úgyhogy nem nagyon lehet más várni Gázával kapcsolatban, vagy a palesztin-izraeli konfliktussal kapcsolatban sem. És hát ne felejtsük el, hogy ott van még Cisziordánia, ahol most a telepesek által szított konfliktus abszolút olyan magasságokba vágott, hogy előtte sosem láttunk ilyet, úgyhogy megint csak itt ez egy nagyon komplex dolog is. Egyértelmű, hogy katonai eszközökkel az izraeli-palesztin konfliktust megoldani nem lehet, kivéve, ha kitelepítenek minden palesztin, de hát az meg annak meg tényleg hatalmas, változatok a következményei lennének, szóval tényleg holtponton van a helyzet nagyon.
3: A napokban Itamar Ben-Gvir, Izrael nemzetbiztonsági minisztere ismertette a palesztinok kitelepítésének tervét, eszerint 7 éven belül az összes lakos távozna az övezetből. A miniszter azt állítja, a távozás önkéntes alapon zajlana. A tervet azonnal bírálta Hamász, és felszólította az arab országokat, hogy tegyenek lépéseket a terv megakadályozására. A témáról Kovács Attila iszlamológust, a pozsonyi Comenius Egyetem összehasonlító vallástörténeti tanszékének docensét kérdezte. Köszönöm a beszélgetést.
6: Kérem, viszont a hallásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: A tikkasztó nyári kánikula után ősszel Athéna legszebb arcát mutatja. A levegő végre kellemesebb, a tenger felől hűsítő szél fúj, az ókori romok pedig meleg fényben úsznak. Ha felkeressük a világ egyik leghíresebb műemlékét, az Akropoliszt, fel kell készülnünk az új látogatási rendre. A műemlék védelmében és a tömeg szabályozására idősávos belépést vezettek be, vagyis a jegyvásárláskor pontos időpontot kell választanunk. A jegy a kiválasztott időpont előtt 15 perccel és utána még 15 percig érvényes, ezért némi késés belefér, de azért ne tervezzünk túl szoros programot. Az előzetes online jegyvásárlás erősen ajánlott, bár jegyet a helyszíni pénztáraknál is vásárolhatunk. Az Akropolisz területéről pedig természetesen semmilyen követ

0: Fico lemondásra szólította fel a főügyészt. Magyarország 10 orosz diplomatát utasít ki az országból, estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható.
1: Napzárta. Mezőszállási márka.
0: Pozsonyban mutatták ma be a 2025-ös PISA tesztelés eredményeit. A kísérő rendezvényen 30 ország képviselte magát. A szlovákiai 15 évesek jobban teljesítettek matematikából és természettudományokból a világátlagnál. A szövegértés azonban megoldandó problémát jelent Szlovákia számára. Gazsik Viktória helyszíni összefoglalója.
2: A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet, az OECD által szervezett nemzetközi tanulói teljesítményértékelési program. A PISA 2000-től 3 évente méri fel, mennyire tudják a 15 éves diákok valós élethelyzetekben alkalmazni az iskolában megszerzett tudást, hogy boldogulnak a tanulók a szövegértési, a matematikai és a természettudományos problémákkal. Amért kompetenciákat a 2025-ös mérésen kiegészítették a tanulás a digitális világban fejlesztési területtel. Ez a legnagyobb valaha volt PISA tesztelés. Több mint 760 ezer diák teljesítette a felmérést 91 országban világszerte, mondta el online közvetített köszöntő beszédében Matthias Cormann, az OECD főtitkára, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy olvasásból és matematikából globálisan történelmi mélypontot értek el az eredmények. Szlovákia eredményeit Tomáš Drucker oktatási miniszter összegezte a jelenlévőknek. Jelentősen javult a szlovákiai diákok természettudományi kompetenciája. Az OECD átlaghoz képest jobban teljesítenek matematikából. A szövegértés terén azonban fokozatos visszaesés figyelhető meg.
3: Reading remains our greatest challenge.
2: Az elmúlt évek méréseit összehasonlítva. A társadalmi gazdasági háttér továbbra is meghatározó a szlovákiai diákok körében. Az eredményességet befolyásoló tényezők között az oktatási minisztérium az óvodalátogatás mértékét is kijelölte. Az óvodai nevelésben résztvevő diákok 70%-a nem érte el a minimum ismereti szintet a felmérésen, ellenben azok a gyerekek, akik 3 évig látogatták az óvodát, az országos átlag felett teljesítettek.
4: Az látszik, hogy miközben az OECD átlag minden egyes indikátor esetében sajnos lefelé halad, Szlovákia inkább javuló tendenciát mutat az elmúlt években, és ez részben annak is köszönhető, hogy a szakpolitikai lépések próbálják kompenzálni azokat a hátrányokat, amelyek eddig az oktatási rendszerben voltak. Az egyik ezek közül pont a hátrányos helyzetű gyerekeknek a felzárkóztatása. Azt látjuk, hogy az óvodáztatás egyértelműen sikerhez vezet. Minél többet jár egy gyerek óvodába, annál nagyobb esélye van utána a sikerre az általános iskolában is. Ezért jó hír, hogy 2027-től a 4 éves, 2028-től pedig a 3 éves gyerekek már kötelező módon fognak óvodába járni.
2: Mondta el rádiónknak a helyszínen Ravasz Ábel, az oktatási miniszter tanácsadója, aki arról is beszámolt, mit hozhat a nemzetiségi oktatás területén a PISA eredmények feldolgozása.
4: A PISA felmérésben Szlovákiában is reprezentatív mintát vettünk az összes iskolából, 6600 gyerek 300 iskolából, ezek között vannak nemzetiségi iskolák is, de még a kollégák nem jutottak el az elemzésnek erre a mélységére, de lesznek adatok a kisebbségi iskolákat és a kisebbségi nyelven tanulókat érintően is.
2: A PISA felmérés 2025. április 1-e és 30-a között zajlott Szlovákiában. 300 iskola és 6684 15 éves diák részvételével.
0: Robert Fico miniszterelnök lemondásra szólította fel Máros Zsilinka főügyészt. Fico szerint Zsilinka akadályozza az államba és a jogállamba vetett bizalom helyreállítását, és tevékenysége szerinte erősen ellenzéki irányultságú. A kormányfő azt állítja, hogy a főügyész korábban nem lépett fel megfelelően a Smer politikusaival szembeni büntető eljárások idején, miközben jelenleg szerinte túlzottan aktív a kormánypártokhoz kötődő személyes ügyeiben. Fico szerint a kormány tisztában van azzal, hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé Zsilinka egyszerű leváltását. A miniszterelnök szerint ezért a főügyésznek önként kellene távoznia. A Progresszív Szlovákia célja, hogy a jövő évi választások után elindítsa a szlovák közigazgatás átfogó reformját. Erről Michal Šimečka, a pártelnöke beszélt, miután egyeztetett a szlovákiai önkormányzatok három országos érdekképviseletével. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi rendszer nem működik megfelelően és változásra van szükség. A reform többek között a finanszírozást, az önkormányzatok hatásköreit, a közszolgáltatásokat és

0: a területi felosztást érintené. A PS szerint erősebb és kiszámíthatóbb finanszírozásra, valódi önkormányzati hatáskörökre és hatékonyabb területi rendszerre van szükség. Az önkormányzati szervezetek szerint a reform középpontjában elsősorban a polgárok számára nyújtott jobb és hatékonyabb közszolgáltatásoknak kell állniuk. A mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása növeli a termelékenységet, ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy kevesebb munkavállalóra lesz szükség. A szakértők szerint inkább új lehetőségek nyílhatnak meg, illetve az emberek magasabb hozzáadott értéket képviselő munkakörökbe kerülhetnek át, Kis Balázs beszámolója.
1: Az amerikai kereskedelmi kamara konferenciáján Alena Kanabová, az Accenture képviselője hangsúlyozta, a termelékenység növekedése lehetőséget teremt arra, hogy a vállalatok olyan feladatokat és fejlesztéseket is megvalósítsanak, amelyekre korábban nem, vagy csak nagyon nehezen volt lehetőség.
2: Oveľa väčšiu škálu vecí, nové vecí, ktoré by sa inak nedali realizovať, alebo by veľmi ťažko realizovateľné.
1: Szandra Balázsiková, az ING Hubs munkatársa pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy még azokban az esetekben is, amikor az AI miatt megszűnt egy-egy munkakör, az érintett dolgozók gyakran ugyanazon a vállalaton belül magasabb pozícióban folytatták. A szakértők szerint ezért a munkáltatóknak támogatniuk kell dolgozóikat a mesterséges intelligencia használatának elsajátításában. Olyan eszközöket és megoldásokat érdemes kínálniuk, melyek valóban segítik a mindennapi munkát. Fontos emellett egy olyan vállalati kultúra kialakítása is, amelyben a kísérletezés és a hibák elkövetése a tanulási folyamat része. Az AI korszak egyik legnagyobb kihívása ugyanakkor a junior munkakörök jövője lehet. Bár bizonyos kezdő pozíciókat a mesterséges intelligencia kiválthat, a vállalatoknak továbbra is szükségük van utánpótlásra, hiszen a jövő szakértőit ezekből a munkakörökből kell kinevelni.
3: Junior, keď si to nebude kodovať,
1: Mária Bielikova, a Kempelen Intézet intelligens technológiák részlegének igazgatója szerint különösen a fiatal programozók esetében jelenthet problémát, ha az AI teljesen átveszi a kézi programozás feladatait. Enélkül ugyanis nehezebben alakul ki az a programozói intuíció, amelyre a hibák gyors felismeréséhez és a rendszerek megértéséhez van szükség. A szakértő ezért arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligenciát úgy kell használni, hogy közben az emberek ne veszítsék el azokat a képességeiket, amelyeket fokozatosan az AI-ra bíznak.
0: A Ján Kuciak és Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében a bíróság ma ballisztikai és vegyészeti szakvéleményeket ismertetett. A szakértők többek között a helyszínen talált töltényhüvelyeket és az áldozatok ruházatát vizsgálták. Az egyik szakvélemény szerint a lövést leadó fegyver mindössze 5 és 30 cm közötti távolságra lehetett Kuciak pólójától. A szakértők azt is vizsgálták, hogyan kerülhetett két lövedék ugyanabban a lövési csatornába a meggyilkolt újságíró mellkasában. A bíróságon szóba került az is, hogy Miroslav Marček korábban azt állította, a gyilkosság előtt megtisztította a fegyvert. A szakértő szerint azonban a fegyver átalakítása miatt rövid időn belül két lövés leadása is lehetséges volt. Szeptember 14-e és 18-a között ideiglenesen korlátozzák a vasúti közlekedést Pozsony és Bécs között. Az osztrák vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt naponta reggel 7 óra 50 perctől déli 12 óra 30 percig szünetel a forgalom a Pozsony, Kici és Parndorf közötti szakaszon. Azok, akik kevésbé bíznak másokban, később nagyobb eséllyel hisznek összeesküvés elméletekben, ugyanakkor a kapcsolat fordítva is működhet. Erre jutott a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Pszichológiai Intézetének új kutatása. A szakemberek szerint a bizalmatlanság és az összeesküvés meggyőződések egyfajta ördögi kört alkothatnak. Ha valaki úgy látja, hogy mások titokban manipulálnak vagy ártani akarnak neki, számára nehezebbé válhat a környezetében élők bevetett bizalom. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy valaki azért hisz összeesküvés elméletekben, mert magányos vagy társadalmilag elszigetelt. A tanulmány szerint ezért az ilyen meggyőződésekkel rendelkező emberekkel folytatott beszélgetésekben nem feltétlenül a meggyőzésnek kell lennie az első lépésnek. A kutatók szerint előbb a bizalmat érdemes kialakítani, meghallgatni a másikat, kérdezni és nyitott párbeszédet folytatni. Bajer Juditot választotta a Független Közmédia Testület elnökévé ma az országgyűlés. A közszolgálati média függetlenségének védelmével megbízott testület 9 helyéből 6-ot töltöttek be. A parlament a szakmai szervezetek által jelölt Bayer Judit mellett Kollár Árpádot és Sükösd Miklóst is 2 évre választotta meg tagnak. A kormánypártok jelöltjei Bálint Viktor, Hargitay Miklós és Szabó György 4 évre, de legfeljebb az új országgyűlés megalakulásáig kaptak mandátumot. Az ellenzéki pártok által javasolt jelöltek nem kapták meg a szükséges támogatást. A testület tagjainak megválasztásához a képviselők 2/3 szavazata kellett. A román hírszerzés szerint sikerült egy Oroszország által koordinált szabotás akciót meghiúsítani. A hatóságok egy Romániában élő orosz állampolgárt figyeltek meg február óta, aki a gyanú szerint egy közvetítőn keresztül kapott utasításokat stratégiai katonai objektumokról készült fényképek és videók készítésére. A hírszerzés szerint az érintett ukrán Antonov katonai szállítógépekről is készített volna felvételeket, amikor azok román területen tartózkodtak. Az SRI közlése szerint az ügy hasonlóságot mutat korábbi esetekkel, és Oroszország továbbra is sérülékeny helyzetben lévő embereket használhat fel ilyen illegális tevékenységekre. Az európai országok az elmúlt időszakban több szabotázs akcióval, kibertámadással és dezinformációs kampánnyal vádolták Moszkvát. Oroszország tagadja, hogy közel lenne ezekhez az incidensekhez.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: Ma este kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-2027-es idénye. Az alapszakasz nyitó fordulójának 6 mérkőzésére kerül sor. A műsor 18:45-től FC Brűzs, Aston Villa és AEK Athén, LASK Linz. 21 órától Real Madrid, Internazionale, Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City és Lille Betis Sevilla. José Mourinho nem érez nyomást amiatt, hogy a Real Madridnál kezdődő második vezetőedzői megbízatása alatt megnyerje a labdarúgó bajnokok ligáját. A 63 esztendős portugál tréner 2010-től 2013-ig irányította már a királyi gárdát, és 3 trófeát zsebelt be ez alatt az egyesülettel, ám a BL diadal akkor nem sikerült. A vasárnap hajnali után kedreggel 9 órakor is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, amelyben a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. A riasztást egy szomszédos parkolóház alaksorában található szeméttárolóban keletkezett tűz váltotta ki. 2 nappal korábban a konyha takarítása során keletkezett gőz miatt szólalt meg a riasztó. A VB-n nem sokkal ezelőtt kezdődött a Magyarország-Japán mérkőzés a negyed döntőért. Tibor Tóth, a szlovák férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a közelgő Davis Kupa mérkőzésre. Az Alex Molchan, Gombos Norbert, Milos Karol, Lukás Pokorni összetételű csapat szeptember 19-én és 20-án Kassán a görögök ellen mérkőzik. A Bondár Anna Angelina Kalinina magyar-ukrán kettős 1 óra 57 perc alatt 2-6-6-4-2-6 arányú vereséget szenvedett a 9. kiemelt Erin Ratliff, Aldila Sujadi, ausztrál-indonéz duótól, az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open női páros versenyének 8. döntőjében.
4: Időjárás.
0: Estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet 8 és 20 fok közé süllyed, gyenge délnyugaton délkeleti széllel. Holnap reggel napos, többnyire derült időre ébredhetünk. A hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába szeptember 8-án, kedden. Kollégáim Kis Balázs, Gazsik Viktória, valamint Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. A viszont hallásra.
6: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
7: Literu venovanú Leopoldovi Laholovi. Pekný deň vám želajú majster zvuku Andrej Klimič a redaktorka Tereza Simanová.
8: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Som ustatá. Veľmi ustatá. Mami. Oco. Ako umierajú. Žralo.